0: szójának jövedéki adóját, emellett szigorítják az UDI fizetés ellenőrzését is. Újabb meghallgatásokról és iratok bekéréséről határozott a kegyelmi ügy felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület október 15-én zárt ülésen hallgatja meg a Bicskei Gyermekotthon két egykori munkatársát. Emellett több volt gyermekvédelmi, intézményi és önkormányzati vezető meghallgatását is kezdeményezik. Köztük Faddi István korábbi gyermekvédelmi szakreferensét, Bátori Zsolt egykori főigazgatóit és Tesseli Zoltán volt bicskei polgármesterét. A bizottság emellett bekéri a Duna melléki református egyházkerülettől Balogh Zoltán püspök 2024-es jelentését, valamint a Sándor Palotától és az Igazságügyi Minisztériumtól a Kónya Endre kegyelmi eljárásával kapcsolatos eredeti dokumentumokat is. A testület a továbbiakban újabb meghallgatásokkal folytatja a vizsgálatot. A Helsinki Egyetemen és más nemzetközi szakmai fórumokon is elemzik a 2026-os magyarországi választási kampányt. A Magyar Hírlap szerint Magyar Péter politikai kommunikációja és kampánystratégiája több helyen már esettanulmányként szerepel. A kutatók a közösségi média szerepét, az országjárás hatását és a közvetlen kommunikáció sikerét vizsgálják. Az elemzések szerint a kampány egyik érdekessége az volt, hogy jelentős fizetett hirdetési háttér nélkül is rendkívül nagy elérést tudott generálni az online térben. A nemzetközi szakértők azt kutatják, hogyan változtathatja meg az online és személyes jelenlét ilyen kombinációja a modern politikai kampányokat. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő a 12. kerületi Rácz-Aladár utcában. Spányik András, a MedSpot alapítvány orvos szakmai vezetője elmondta, a nyugat-európai példák alapján kialakított intézmény olyan ellátást nyújt, amelyből Magyarországon jelenleg nagyon kevés érhető el. A rendelő civil, alapítványi és céges támogatásokból valósult meg, az ingatlant a 12. kerületi önkormányzat biztosította. Prosser Mária nőgyógyász, gyermeknőgyógyász közölte, olyan pácienseket várnak, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, illetve emiatt nehezen fordulnak orvoshoz vagy pszichológushoz. A rendelő elindítását a Richter gyógyszeripari vállalat 15 millió forinttal támogatta. 10 év után újra Budapestre jön a Nickelback. A többszörös platina lemezes Grammy-díjra jelölt kanadai rockzenekar bejelentette 2027-es világturnéját, amely az október 30-án megjelenő Azonos című új albumot kíséri majd. A koncert körút Észak-Amerikát, Európát és az Egyesült Királyságot és Ausztráliát is érinti. A magyar rajongók június 29-én láthatják újra a zenekart a Budapest arénában. A turné állandó vendége a brit Dom Brocco lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy egy zenész mindig is képes hatással lenni, meg formálni ezt a bizonyos kulturális életet, pláne egy olyan zenész, aki egy nagyon kerek jubileumhoz érkezett most a formációjával. Bárt Jánost köszöntöm nagy szeretettel. Köszönöm. A Blue Spot zenekar kiválóságát. Örülök neked, még nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre megtörténik itt. Jó, hogy jöttél, az meg még jobb, hogy a Muzikum Klubban két nap múlva, hát erezd el a hajamat. Lesz. A 20 év okán.
2: Örülök, hogy itt lehetek, köszöntök mindenkit így a rádión keresztül. Igen, szombat este egy nagy koncertre készülünk a Blue Spot zenekarral, mert már 20 éve kezdtük a közös zenélést, ezt én magam se hiszem el, de ezt
1: hogy
2: meg
1: itt,
2: kell
1: itt
2: ünnepelni.
1: Tartunk. Hát nem szeretem ezeket a kérdéseket, de szerintem ide most illik, és nem feltétlenül a közhely szól belőle, hanem inkább az őszinte érdeklődés, hogy annak idején ezt gondoltátok volna?
2: Nem, és nem is gondolkoztunk karrier építésen. Ez egy hagyományos, szerelem. Vagy egy természetes, vagy egy szerelem zenekar. Emberek, akik összetalálkoztak, elkezdtek együtt zenélni. Egyébként ez egy egyetemi kollégium pincéjében történt, tehát valóban olyan valódi módon, az ötvös kollégiumban, a Ménesi úton, és nyilván sok ember jött-ment a zenekarban, de ez még az a zenekar, amit azért kezdtünk el, mert nagyon-nagyon szeretünk zenélni.
1: Ugye itt nincs is messze tőlünk feltétlenül a Ménesi út. Ha ma elmész arra a környéken, akkor így megdobban a szíved?
2: Ó, nekem nagyon, de ez már rólam szól, nem a teljes zenekarról. Én ott töltöttem az egyetemi éveimet, ott is laktam, és ott ötvös kollégista voltam, ez egy különös, tényleg egy különleges hely. A tudomány miatt is, meg az egyetem miatt is, meg a története miatt is, de ez nekem még egy külön színfolt, hogy a pincéjében, a legalsó szintre már szinte oda se tévednek, akik oda belesnek. Ott volt egy Estike nevű klub a kollégistáknak, és mellette néhány ütött, kopott raktárhelyiség, és akkor ott kezdtük el a próbáinkat.
1: Mondhatnánk azt is áthallása, hogy fényévek? Ma már.
2: Nagyon messzire van, és jó az átkötés. Most ennyi évvel később új albumot kezdtünk el írni és felvenni, és ezt nagyrészt a tavasz folyamán fel is vettük, és azt találtam ki, hogy a dalait azt szép sorban, úgy havonta, két havonta,

0: lemezben ez hányadik lesz?
1: Ez a harmadik.
0: Nem kapkodtátok el a 20 év alatt ezeket a lemezeket.
1: De már is bemondtam, hogy harmadik, pedig igazából negyedik. Na. Harmadik olyan, amin a saját dalaink találhatók. Tehát az első lemezünk az még 12-ben jelent meg, a következő az néhány évvel később.
0: Hát, és nagyjából 5 évente, hogyha nagyon elosztjuk.
1: Nem vagyunk egy sietős zenekar, és még közben ékelődött egy olyan, de a szívünknek nagyon kedves lemez, ahol Cseh Tamás, Bereményi Géza, Másik János dalait dolgoztuk föl. És ez is egy nagyon sikeres, mondjuk, projekt volt a zenekar életében, amikor ezeket a dalokat játszottuk, és sokat koncerteztünk is vele, és akkor úgy éreztük, hogy meg is örökítjük azt a formát, ahogy fölöltöztettük ezeket a eredetileg egy szálgitáros, énekes, Cseh Tamásos dalokat, ezeket mi zenekari formában játsszuk és játszottuk.
0: Volt még alkalmatok találkozni Tamással?
1: Én többször is voltam koncertjén az első sorban. Úgy érzem, hogy ez már olyan, mint egy találkozás. Aha. És ültem úgy kocsmában, még ötvös kollégistaként, aha, mert hogy ez közel volt az ő lakhelyéhez, hogy a szomszéd asztalnál ült. De sajnos ennyi. Tehát én beszélgetni Cseh Tamással sajnos nem nagyon beszélgettem. De hála Istennek az alkotótársa, és hát akinek a szövegeket köszönhetjük, Bereményi Géza, az már többször megjelent az életemben is, a zenekar életében is, és hát volt közös fellépésünk nemrég éppen Kapolcson, ahol ő az emlékekről beszélt, és még a mikrofont is a szájához emelte, amikor én gitároztam, úgyhogy már tulajdonképpen Gézával együtt is énekeltük a régi dalokat. Ródiási. És ez nekem volt a legnagyobb élmény.
0: Elhiszem, képzeld el, nekem megadatott, hát valamikor a 2000-es 99-2000 környékén, hogy a Bárka Színházban budapesti karrierem kezdetén művészbüfés voltam, és én itattam, etettem a művészeket, Tamást is, Cseh Tamást is, akkor ment egy sorozata a Bárkám, dolgozta fel az éveket, és hallá jó fej volt, tényleg, na annyira jó fej volt, hogy a művészbüfé, tehát a büfése, én akkor a büfés voltam, azt hittem majd onnan lehet dobbantani bárhova, nem lehetett sehova dobbantani, tök más úton kerültem be mindenhova, de óriási élmény volt megtapasztalni ezt a világot, és annyira emberien tudott beszélgetni ott két rozé mellett, hogy elképesztő.
1: Nagyon jók ezek a történetek. Mi sok olyan koncertet adtunk úgy az elmúlt 6 évben, nem csak ilyet, de olyat is, ahol csak Cseh Tamás dalokkal készültünk, és kicsit meséltünk, vetítettünk, egy csomó számot valahogy feldolgozva eljátszottunk, és jöttek pozitív visszajelzések, és ilyenből, mint ez a személyes történet, annyit hallottam szerte az országban, hogy amikor itt járt, akkor milyen jól elbeszélgettünk, és még a koncert után 3 órával is előkapta a gitárját, és még egy kicsit külön énekelt, szóval nagyon-nagyon ezekből a történetekből is
0: hát sok gondol, minden beszáll. De én akkor is már készítettem interjúkat, és nem volt ellenére az, hogy Tamás, elővenném a diktafonomat. Most gondold el, a büfés. Előkapja a diktafon, tehát hogy annyira szürreális az egész, de hogy nem volt számára az, és tök komolyan beszélgetett velem, mintha mit tudom én, a Hamu és Gyémánt magazinnak nyilatkozni, hogyha elképesztő. Na, de visszatérve hozzátok, mert a jubileum a lényeg, hogy lesznek akkor ezek szerint Cseh Tamás dalok is?
1: Azt is beemeljük. A szombati koncertet én úgy terveztem meg, hogy jó hosszú legyen, ezt máskor azt mondják, hogy nem elég hosszú egy koncert, most ez jó hosszú.
0: Hát a 20 év,
1: okán. Este 7-től este 10-ig, egy hosszú szünettel a közepén. Minden olyan állomásból és emberekből, akik részt vettek velünk valamilyen dologban, kiemelek egy-két dalt, és így áll össze a műsor. Úgyhogy lesznek olyan dalok, amik a zenekar kezdetén általában ilyen rock, blues slágereket játszott, tehát Doors számokat, vagy Rolling Stone számokat játszottunk, arra is egy kicsit visszaemlékszünk, és ezt is eljátszuk. Aztán azokat a dalainkat, amiket akkoriban, tehát a korai években írtunk, és utána például lesz ilyen is, hogy egyszer egy évben azt vettük fejünkbe, hogy egy Beatles műsort csinálunk, és akkor abból is két számot, a Beatles emlékzenekar dobosával, Balival, Bakó Balival együtt fogunk eljátszani, mert abból is később egyébként kilőtt egy másik zenekar, a Beats, ami ma is létezik, és ők 9-én játszanak a muzikumban, tehát
0: innen
1: is meg
0: csókoltatjuk őket. Visszajáró vendégeket.
1: Abból, tulajdonképpen ebből nőtt ki az, én azóta már csak tiszteletbeli tag vagyok, de évente valahogy mindig összekanyarodunk, tehát ilyen

0: korszak is, és akkor lesz egy olyan, ahol a Cseh Tamás dalokat vesszük például elő, uh-huh. néhányat, és ott is még egy kis csavarral, a sok koncert közben összetalálkoztunk egy formációval, a Vodkú fiaival, akik nagyon szépen, nagyon finoman, nagyon máshogy, mint mi, és nagyon értően játsszák csodálatosan a Cseh Tamás dalokat, és sokszor adtunk közös koncertet. Szóval évente gyakorlatilag adunk egy koratavaszi koncertet közösen, úgyhogy ők az ő társaságukban adjuk elő azt a mm-hmm. négy dalt, aztán később jönnek majd azok az újak, amiket még kevesen hallottak, és ahhoz is hát idézőjelben segítséget kérünk. A stúdióban most már évek óta a Diósi D. Ákos a hangmérnökünk, akit én még a 90-es évek Kim Novák, a Kispál és a Borz, és általam nagyon kedvelt zenekarokból ismertem, és megtudtuk, hogy hát mint hangmérnök mennyire fantasztikus szakember, és hát bele rángattuk őt még ebbe a mókába is, hogy itt viszont üljön le a zongora mögé, és akkor azokba a számokba zongorázzon, amik az új dalaink. De jönnek még régi zenésztársak, ahogy a mondani szokás Tokiótól Japánig, tehát van, aki Angliában zongoratanár, valaki...
1: De hazajön?
0: Valaki Svájcban irodalomprofesszor, és ezért az estér hazajön.
1: De jó.
0: És akkor velünk fog énekelni, zenélni. Úgyhogy hát megfordultak többen is a zenekarban, és akkor most szinte mindenki itt lesz, és akkor így 15-en a színpadon tudjuk együtt énekelni.
1: Október 10-e.
0: Igen.
1: Muzikum. Bocsánat, nem véletlenül kérdezek ennyit a műsorról, mert azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon szép két évtizedes pályafutás nem olyan egyszerű setlistben összepakolni.
0: Nem. Ugye? Nem, egy csomó mindent ki kell hagyni, hogyha volt egyszer, általában nem érek rá semmire, de volt egyszer egy fél napom a nyár végén, és egyrészt összeszámoltam, hogy mennyi koncertünk volt, hát több száz, még kimondani is durva, olyan helyeken játszottunk, milyen fotók és levelek alapján földerítettem, hogy már nem emlékeztem a helyre, ilyen ma Budapesten teljesen már megszűnt klubok, vagy pici fesztiválok, nagyon sokszor a Szigeten, amikor még volt önálló blues színpad, vagy hát az ország mindenféle részén műfázakban, meg klubokban, és akkor ezt összegyűjtöttem, utána meg nekiláttam, de abban már beletört a bicskám, hogy hányféle dalt játszottunk. Tehát nekünk összesen sincs néhány tucatnál több dalunk, vagy fél száznál több dalunk saját, amit nem voltunk olyan termékenyek, vagy túl sokáig gondolkoztunk egy-egy dalon. De hát több száz dalt játszottunk, olyan mások dalait kifordítva, befordítva. Ennek köze volt a Völgyimpróhoz, amiről még nem meséltem, talán majd később mesélek, a Kapolcsi műsorunkhoz, ahol másokkal együtt improvizálunk régi dalokra, azokat fordítjuk át valamilyen formában. Szóval ebből a gazdag gyűjteményből tényleg nagyon nehéz választani. De még ebben általában diktatórikus a zenekar, én vagyok a diktátor, de ebben még talán gondoltam. Valamennyire demokrácia volt, hogy körbeültünk és alaposan megvitattuk, hogy mi az, ami nekünk is sokat jelent, és mi az, ami a közönségünk valamely részének. Én azt gondolom, hogy nekünk nincs is olyan egységes közönségünk, hanem valaki valahonnan ismert meg minket, például a Kapolcs tizenvalahány éve alapján.
1: De egyébként is szabad ne feledd, mert pont ez ugrott be az előbb is, hogy a Muzikumban nem tudjátok elhozni a Völgyet?
0: Hát tulajdonképpen bizonyos vendégeken keresztül ezt is akarjuk tenni.
1: De azt
0: így
1: nem lehet megcsinálni, amit ott csináltok?
0: Ilyen sorozatot én gondoltam már csinálni, de még a próbálkozások, tehát egy-két próbálkozás volt, és még nem született meg az igazi forma, hogy ez jó lenne, hogy egy vendég, vagy esetleg egy este több, de marha jó lenne. Ugye a Muzikumban ott vagyunk az indulása óta, ezt lehet, hogy már muzikumosok se tudják annyira, de amikor ezen a néven újraindult 12-ben, akkor szerintem mi voltunk az egyik első fellépő, és akkor havonta voltak ilyen vendégekkel közös koncertjénk, azóta ezek megritkultak, de ja, ez a formátum, hogy mi tulajdonképpen próba nélkül improvizálunk valakivel, ez ott Kapolcson alakult ki. Ennek az volt az előzménye, hogy régebben egy színpad ügyeit igazgattuk, tehát egy színpadnak a fellépőit szerveztük, és mi magunk is este felléptünk, ez a 2012 környékétől néhány évig, és akkor az esték tényleg spontán örömzenélésekbe csaptak át a színpadon. Ezek nekem a legnagyobb élményeim, amikor mi még, na még egy számot eljátszunk, még itt van 100 ember. Hát akkor tényleg megbeszélés nélkül. Nem ehhez volt már akkor sem hozzászokva a fesztivál közönség, hanem ilyen megszabott pontos keretekhez. Mi ennél lazábbak voltunk, és akkor ahogy ott áldogáltak velünk a meghívott zenészek, már túl a napi teendőiken, akkor nem bírták ki, és fölpattantak a színpadra, és de akkor jó. Olyan körbenézéseimre emlékszem, hogy eddig még csak az én zenésztársaim vannak a színpadon, és körbenézek, és balra tőlem a Harcsa Veronika énekel, jobbra a Sárik Péter zongorázik, a hátam mögött meg már a Ferenci György basszusgitározik. Olyan energiával, hogy vérzik az ujja, mert annyira üti a basszusgitárt. Tehát ebben volt valami nagyon, nagyon őszinte. Akkor ezt utána a helyszínek is változtak, a programok is változtak, és ezt abba alakítottuk át, ami most már 5. éve ment le Kapolcson, egy Völgyimpro nevű program, ez délután van, kicsit furcsa, de délután nagyon sokan megörülnek, akik mondjuk egy napra jönnek csak látogatóba, hogy élőzenét hallanak, egy Kenderkert nevű helyszínen a falu közepén, ahol a szén a bálák között ülünk, és tőlünk 2 méterre ül a közönség, szaladgálnak gyerekek, kicsike hangosítással játszunk, nem száll le senkinek a feje, és az egész valahogy nagyon, nagyon családias, 100 emberrel indult ez, aztán ahogy jöttek egyébként mondjuk ismertebb nevek, vagy ennek a programnak is terjedt a híre, most már egyre többen vannak délutánonként, és ott előre gondoskodunk egy meghívott vendégről, akit beleugrasztunk valami számára. Először kellemetlennek tűnő, aztán meg nagyon jó helyzetben. Hát ezek sokszor szólisták, énekesek, de van, hogy egész zenekart oda rángattunk, és együtt játszottunk, és még senki sem távozott lehúzódó szájjal. Tehát itt mindenki valahogy megörül. Nagyon nagyra tartom a kipróbált és 100-szor tökéletesen eljátszott programokat is, vagy koncerteket is, de lehet, hogy pont azok a zenészek, akik ezt sokszor csinálják, azok kicsit úgy felszabadulnak, hogy végre most olyan ez közönség előtt, amilyen egy próbatermi örömzene.
1: Abszolút. Pont ezen gondolkodtam, hogy tulajdonképpen az az öröm, az most október 10-én meg lesz a rajongóknak is.
0: Reméljük.
1: Ott a muzikumban, úgyhogy szívből ajánljuk mindenkinek. Blues Pot a zenekar neve. Én tudom, hogy azért nagyon sok színű a kínálat, meg a merítés, amiben játszotok, de mégis ott van a blues a zenekar nevében. Van magyar blues? Van jó magyar blues?
0: Persze, én nem vagyok annyira egy ilyen
1: ezt én kérdezgetem
0: blues történeti szakember. Hát én
1: ti
0: úgy
1: tudtok
0: látom,
1: játszani hogy... magyart?
0: Hát szerintem mindannyiunkra nagy hatása volt az, ahogy a blues megjelent Magyarországon. Ez szinte mindenki így van az országban, tehát a Hobo Blues Band valami alapot letett a csodás zenei felállással, ami elsősorban a Póka Egonnak volt köszönhető, meg a fantasztikusan ütős szövegekkel, ami meg a Hobónak köszönhető. Tehát így mindenki egy kicsit közelebb került hozzá, és a 90-es években volt egy nagy blues boom Magyarországon, ami már egyébként behozott egy csomó mást is, tehát egyel fiatalabb generáció elkezdte az amerikai eredetit, a gyökereket játszani, igen, és ebben igen. Volt az élen járt a Palermo Boogie Gang például, amiben a mi dobosunk Mezőfi István dobolt, vagy a Ferenci György akkori formáció, és még nagyon sok másikat említhetnénk. Aztán ez egy kicsit szerintem leáldozott Magyarországon, vagy új stílusok jobban megfogták a közönséget, de megmaradt egy nagyon jó és igényes, és nagyon szuper réteg, úgyhogy szerintem fantasztikus képviselői vannak ennek a műfajnak, és sokan valami más szeletét ragadják ennek. Meg nyilván ebben is van olyan, aki egy kicsit felszínesen, és talán egy kicsit már laposan játsza, de azok is a maguk örömére biztos, hogy nagyon-nagyon jól el vannak ezzel, de azért azok a nagyobb nevek, akik rendre meg is fordultak a kapolcsi udvarunkban, én nagyon nagyra tartom, attól főtlen, hogy melyik részét képviseljük. Ha ez most a szövegre vonatkozott a kérdés, ugye Hobó továbbra is a magyar nyelvű szövegeket, a Takács Tamás is magyar nyelvű szövegeket viszi tovább, és azok is fantasztikusak, és az is nagyon jó dolog, aki valahogy az autenticitását próbálja ennek megragadni, amiben mondjuk a Fekete Jenő, akivel ezerszer játszottunk együtt, ő is az egyik legkiválóbb, vagy aki a tanítványa volt, és mellé nőtt a Little G.
1: Ők is
0: azok, akik viszont angol nyelven, és talán az egésznek a népi gyökerei, tehát az amerikai, a fekete társadalomhoz visszanyúló gyökereiben találják meg az igazi hangot. Szóval olyan sokszínű ez az egész. Vannak, akik a népzenei kultúrával párosítják ezt. Uh-huh. Erre mi is tettünk kísérletet. Volt egy-két olyan dalunk, ahol a népzene jelenik meg blues rockos alapok mellett.
1: Na, hát izgalmas, és a következő 20 év is izgalmas lesz?
0: Reméljük, hát mindenféle tervekkel tele vagyunk, adjuk ki a dalainkat, amiket nemrég vettünk föl. És mindig a próbákon előbukkannak olyan ötletek, hogy még mi mindent lehetne eljátszani. Ilyen tematikus műsorokba szoktunk gondolkodni, visszanyúlni a kamaszkori kedvenceink valamelyik csoportjához. Én most azt forgatom a fejemben, most ezt több helyen is mondom, hogy idén nyáron sajnos Glenn Hansard, aki az ír folk gitáros a Once filmben, ugye a zenéjével Oscar díjas gitáros énekes volt, egy motorbalesetben sajnos tragikusan elhunyt, és hogy az ő dalaiból készítenék egy koncertnyi válogatást, amit lehet, hogy akkor sokan szeretnének.
1: De ez a jövő zenéje.
0: És ez egy ilyen terv, amit forgatok a fejemben.
1: Na, de milyen jó, hogy vannak tervek. Október 10-e után is, de most ez a legfontosabb, hogy ott a muzikumban minél többen legyünk.
0: Várunk mindenkit, nagyon sok szeretettel.
1: 10-én. Hát János, megvan a mondás, ugye, hogy jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk sajnos, de nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, úgyhogy várlak vissza. És hát sok csillogó szempárat, ugye egyrészt október 10-ére a muzikumban, másrészt meg a következő 20 évre. Akkor nagy baj nem lesz, a tiétek is csillogni fog.
0: Köszönjük.
1: Mint a Blue Spot zenekarnak, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál. Kövessék, szeressék, kedves hallgatóink, a zenekart. Megtalálják a Facebookon mindenhol, ugye a Blue Spotot kell beírni, meg azt, hogy Fényévek. Hallgassák meg most az új dalt, ez a lélektani pont, ahol kérem is önöket. Még egyszer köszönöm. Mi pedig megyünk tovább, jön az újabb rész itt a műsorban, újabb izgalmas téma és újabb izgalmas vendég, miközben önök hallgatják a dalt, mi addig átállunk.
2: Ez a Slágerkult.

0: ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. És azt gondolom, hogy egy zeneszerző, meg egy karmester nagyon is képes hatással lenni a kulturális életünkre. Dinyés Dánielt köszöntöm nagy szeretettel, és azért is örülök neked, mert még nem találkoztunk sem az életben, sem az étteremben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre.
2: Ez így van, nagyon jó.
1: Megtörténik, és hát csoda dolgokkal érkeztél, október 10-e a következő.
2: Igen, az október, egyrészt én is köszöntök mindenkit. Valóban október 10-én a Szent István zenekarral, szimfonikus zenekarral fogunk játszani, és hát egy nagyon nagy ívű műsor lesz, ami szerintem mindenkinek egy kicsit kihívás, és nem annyira az átlagos vagy szokásos műsorról van szó, és azt gondolom, hogy ez minden aki szereti a kultúrát, illetve a kultúrának ezt a szegmensét, amit egyesek komoly zenének hívnak. Nem biztos, hogy ez a legjobb kifejezés, de most maradjunk ennyire. Okay. Azok is érdekelődve fogják hallgatni, mások meg, hogyha valakit esetleg első élményként jönne el, az pedig nagyon szép zenéket fog hallani, és nagyon izgalmasakat is egyben. Meg akár összefüggéseket is.
1: Hát az is izgalmas, amit most mondtál, ez az első élmény. Az meghatározó általában ugye az életünk különböző területeiről is, de neki például mit mondanál, hogy a hatás miatt menjen?
2: Az az igazság, hogy szerintem, tehát én mindig meghallgatom az összes, hogy mondjam, az összes károgót, hogy nagyon kevés a komoly zene közönsége, egyre csak csökken, és hogy milyen kevesebb
1: vannak. Ezt mondják?
2: Persze, és hogy bezzeg az átkos könnyű zene, hogy ott mennyien hallgatják, és milliós, hát valamikor ilyen milliárdos megtekintések vannak különböző ilyen 4 perces klippeken, mi meg kitesszük a belünket, és 6 éves korunktól gyakorlunk, és csináljuk egyfolytában, és jó, hogyha pár százezerre megnézik, tehát ugye, hogy mindig van ez az. Az igazság, hogy én azt gondolom, és azt hiszem, hogy ez teljesen évfüggő. Tehát a magyarul idő olyan évekhez függ, ami egyszerűen az, amikor az ember eljut egy olyan fokra, amikor elkezdi más érdekelni. Én egyáltalán nem vagyok kétségbe esve ezen, hogy a fiatalok nem komoly zenét hallgatnak 24-ben, hogy miért Taylor Swiftet hallgatnak, és miért nem Mozartot. Én azt gondolom, hogy ez teljesen olyan, hogy az ember fejlődik az élete folyamán, és egyszer csak eljut egy olyan dolgok, amikor problémák adódnak. Okay. És elkezdődnek problémák, és vannak olyanok, amikor nincsenek kiutak, vannak olyanok, amik egyszerűen nem tud valami megfogalmazni, de valami nincs rendben. És ilyenkor lép elő az a fajta művészet, ami úgymond nem csak a felszínről szól, nem csak arról szól, mint egy popsláger, nem csak arról szól, mint a mainstream, amiket látunk ilyen művészeti dolgok, hanem valóban az embernek a lelkét járják át, problémákkal foglalkozik, lehet ez szerelmi, nem csak szerelmi, mint a popban, hanem hogy lehet bármi más is, és elindul egy olyasfajta problémának a megoldási keresése, ami szerintem óhatatlanul egyszer csak mondjuk egy színházi élményhez vezet, mondjuk egyszer csak azt mondja, hogy mi lenne, ha meghallgatnék egy komoly zenét, mint egy Mozartot, és tök mindegy, hogy melyiket, tehát itt nem az a lényeg, hogy de hát ő csak azt hallgatja, mint mindenki hallgat, nem baj, hallgassa meg. Hát ha az lesz neki a belépő élmény, a kapudrók, ha úgy tetszik. Lehet, hogy valaki a Beethoven 9-re életében először rácsodálkozik, hogy ja, hát akkor ez nem csak az EU-s himnusz, hanem hogy van valami más is mögötte, stb. És szerintem így szépen lehet menni. Én szerintem ez korszakfüggő.
1: Világos.
2: És nem feltétlenül arról van szó, hogy itt a legrejétől, aki nincs a komoly zeném, az már el van veszve nekünk, stb. Én szerintem sokkal több türelemmel kéne viseltetnünk az emberek iránt ebben a szempontból. De aki viszont első irányul, én azt gondolom, hogy a hangzás az, ami legyőző. Tehát az, amit sehol máshol nem kaphat meg egy klasszikus, szimfonikus koncerten, ilyen nincs más. Tehát ezt gondolom, hogyha még nem is tudja, ki ez a Grieg, nem tudja, ki ez a Kodály, nem tudja, ki az évétől van, teljesen mindegy, egyszerűen a hangzás az, hogy közel 80 ember együtt zenél, egy irányba néznek, és egy irányba tolják a szekeret, ez nincs sehol máshol. Lehet bármilyen nagyívű, egy arénában csinált koncert, ahol 10x zenész föllép, és elnyomják a Charlie-nak a legújabb slágereit, az is sok emberes. És lehet bármilyen fény, de ez, hogy ennyi hangszer egyszerre szól, ez a rezgés, ez máshogy nem megtapasztalható. És azt gondolom, hogy onnan már mindegy, hogy ez most a Grieg tetszik neki jobban, a Kodály, vagy nem tudom, teljes lényegtelen.
1: Igen, jogos.
2: Egyszerűen ez más.
1: Jogos. Minden, a zene, ami összeköt.
2: A zene, ami összeköt,
1: így van. Ez a címe is egyébként, ez a Téli Bérlet első.
2: Ez a Téli Bérlet első koncertje, és azért lett zene, ami összeköt, mert a négy zeneszerző, aki szerepel rajta, az elvileg mind barátok, vagy valami fajta kapcsolati hálóban voltak egymással.
1: Szent István Filharmonikusok. Kálmánt üdvözöljük. Igen, hát innen az étterő, legutóbb ő volt, ő járt itt nálunk, de hát van egy csoda sorozat tényleg a Vigadóban, nem akárhogy nagyon impozáns helyen. Nyilván évszakokhoz is kötődik, ha már a téli bérlet sorozatról volt szó, és kulisszatitkokat várnék most tőled.
2: Parancsolj, mire vagy kíváncsi?
1: Hol, mennyit kell készülnötök egy ilyen
2: sokat. Úgy képzeld el, hogy is van pillanat, és ezt nyugodtan kivághatod majd. Igen, hát úgy képzeld el, hogy egyszerűen vasárnap elkezdik szólampróbákat, tehát ez azt jelenti, hogy a mindegyik szólam, ugye egy nagy szimfonikus zenekarok szólamokra osztódnak, igen, amiben sok ember ül, és akkor ők elkezdik a szólampróbákkal. Uh-huh. Utána viszont az történik, hogy utána hétfőn ismét dupla próba van, amikor délelőtt még mindig vonosok, délután tuti, vagy este tuti vonosok, ma délelőtt volt egy teljes zenekar, és mind ezt csináljuk a koncertig.
1: Ezeket minden nap.
2: Ez mind zuglóban, és minden nap ezt csináljuk, amíg odaérünk. Egyszerűen ugye a művek bonyolultak, 60 embert irányítani nem egyszerű dolog, és őket összehangolni, hogy mindenki valóban az a kis hangsúly, az pont úgy szülessen meg, a legátó ugyanaz legyen, ugyanazt gondolják egy formáról, stb. Aztán jön ugye a szólista, és aztán így szépen lassan tud az egész összeállni, tehát egy ilyen jó hetes készülés, amikor tényleg ezt tölti ki a hetedet. Ugye hozzászámítva azt, hogy 6 éves korod óta gyakorolsz.
1: Jó, az előbb megjegyeztem. Megmaradt abszolút. Igen. De azért is szeretném megmutatni a hallgatóknak, hogy nehogy azt gondolják, hogy az csak úgy megy ti oda.
2: Jaj, kivonultak. Nagyon és... nem. Ez nagyon nem így van. Ez nagyon nem így van. És általában ugye a zenészeknek az összehangolás az mindig egy olyan feladat, ami egy jó feladat, de ugye mindig a feladathoz mérten. Mert lehet, hogy olyan darabot választunk, ami igazából marha jól áll az elsőbó istának, de mit tudom én, a fagottosan nem érti annyira, vagy nem ugyanúgy éri. Nagyon kényelmetlen neki a szója, de lehet, hogy a klarinétos közben tündököl. Akkor az egyiknek elmegy a kedve tőle, a másik meg nagyon akarja ezt. Hogy rakod össze? akkor a trombitás imádja, de mit tudom én, a kürtösök viszont azt mondják, hogy még egy ilyen unalmas dolgot, és elég, ha négy ember azt gondolja valamire, hogy unalmas. Szerintem voltál már olyan csoport dinamikában, ja, amikor hát, elég volt, hogy négy ember azt gondolja, és a többi 15 az rögtön elmegy a kedve az élettől is. Tehát, hogy ezeket ugye össze kell hangolni, és ezek azok a dolgok, amik egy ilyen próbán is történnek. Nem csak az történik, hogy itt most megbeszéljük a zenei dolgokat és a frazír, mert ez is történik, de közben egyfolytában árul szemekkel azt kell néznem, hogy a csapatot egy irányba tartsam, ki az, aki most egy kicsit le van maradva, ki az, aki unatkozik valamiért, közben akkor nekem rá kell jönnöm, hogy most azért unatkozik, mert nincs játszani valója, vagy egyszerűen nem érdekli, vagy az is lehet, hogy szerelmi bánata van, stb. És akkor szép lassan, ahogy mi azt kell az egésznek karmesterként ugye összerakni, hogy a legvégén, akkor, amikor a koncert kezdődik, abban a pillanatban mindenki pontosan ugyanazt akarja. Uh-huh. Ez nem egyszerű dolog.
1: Bocsánat, elhiszem. No, karmesterség.
2: Igen.
1: Pálcával vagy pálca nélkül?
2: Én most éppen pálca nélküli korszakomat élem, mert ha megkérdeznéd, hogy miért fogalmam sincs, ezt pont ma gondolkoztam el ezen, hogy elmentem, és amikor odaértem, akkor jöttem rá, hogy ja, nem hoztam el a pálcámat, és akkor rájöttem, hogy valószínűleg ez azért is van, mert hogy nem éreztem ezt a dolgot. Én arra jutottam most, hogy ha árokban van, tehát magyarul színházi előadás, akkor a pálca az fontosabb, mert ott egyszerűen az jobban összeköti a dolgokat. Szimfonikus zenekarnál én most azt látom, pedig hát sokan vagyunk, hogy igazából nincs rá szükség. A szimfonikus koncert, tehát maga a koncert, az próbatechnika, az előadás az viszont vezénylés technika. Ugyanis előadásom, ami baj lehet, az meg fog történni.
1: Tényleg?
2: Igen, a színház az mindig ilyen. Ott annyi ismeretlen is van, hogy valami biztos lesz. Tehát én már olyanokat értem át színházba, hogy figyelj, ott egyszerűen állandó készültségbe kell lenni. A koncert, ez a előnye, hogy van egy heted, amikor próbálsz, ugyanazok az emberek vannak, ugyanazt csináljátok, ugyanarra néztek, és a koncerten ezeket. Egy színházi adáson bepróbáltok egyszer valamit hosszan, mit tudom én, 2 hónapig, és utána az repertoáron van. Ez azt jelenti, hogy akár lehet, hogy 2 hétig nem ment, és egyszer csak egy előadást csinálunk bele. Lehet, hogy 3 hétig nem megy, egy előadás. Hogy most 3 hét után ki emlékszik rá pontosan, hogy jaj, balról bejöttem, és azt mondtam, hogy de ha csak egy kicsivel legkisebb, az lehet, hogy a másiknak egy olyan végszó, és így tovább, és így tovább, és így tovább.
1: Abszolút értem, de itt rengeteg színész, meg színházi ember jár ebbe a műsorba. Igen. És én mindig kérdezem tőlük, akkor hogy vannak ezek, hogy felújító próba kell ilyenkor?
2: Ha nagyon sokáig nincs, akkor igen, de hozzáteszem, hogy a színész még mindig sem minden tiszteletem mentén rengeteget dolgozó prózai színházba, nem tud igazából erről a dologról semmit, ugyanis a zenész színház nem vár meg. Ugye a dolognak az, hogy a zene az szól.
1: Aha,
2: ott nincsen, hogy fia Józsi nem jött be, egy kicsit húzd az időt, még mondj egy-két dolgot. Tehát nincs az, hogy improvizál a benti, aki éppen bent vagy, nem jött be. Jó, akkor még ezt elmondom, és hát ha az alatt, hogy nyerek 12 másodpercet arra, hogy ez nincs. A zene az megy. De tehát hogy ezért vannak, ezért
1: és jöhetnek. És a zene összeköt.
2: A zene összeköt, de szét is válasz. De hogy igazából ugye pont ezért nehéz a zenés színház az egyik legnehezebb műfaj, mert ott egyszerűen a zene az haladni fog. Ha valaki lekéste viszont látás, tehát ez, hogy a nagy klasszikusokat idézem, a vonat nem vár. Tehát hogy egyszerűen megy a dolog tovább, és emiatt viszont karmesterként iszonyan észnél kell lenni.
1: Na, de karmester meg a zeneszerzőség, az kiegészíti egymást?
2: Esetemben igen. Van aki abszolút arra esküszik, hogy ha ő karmester, akkor az csak karmester dolgokat csinál, van, aki arra, ha zeneszerző, akkor zeneszerző. Én nagyon be vagyok kötve a gyakorlati zenélésre, de már kiskorom óta nekem ez tök természetes. Van, akinek egyáltalán nem. Tehát nagyon sok karmestert ismerek, aki zeneszerzőként indult, arra járt a zeneakadémiára, és utána váltott, és azt mondta, hogy elment karmester irányba. Uh-huh. És vannak olyanok, akik karmesterként, és közben a kötelező zeneszerzéskör azt mondták, hogy igazából ez egy tök érdekes dolog, miért nem csinálom ezt. Tehát, hogy van mind a két irányból ismerek embereket. Nálam ez én azt gondolom, hogy jól kiegészíti egymást. Van, aki tudok olyan zeneszerzőt, aki azt mondta, hogy ha nem karmesterkedne mellette, akkor effektíven nem tudna zenét sem szerezni, mert annyira inspirálja a zenei közeg, amikor zenél a többiekkel, amikor tőlük annyi impulzust kap, hogy ő abból tud építkezni, mint zeneszerző. Nálam ez nem ekkora feltétel, de abszolút kiegészíti a kettő egymást az én esetemben.
1: A mostani műsorban, ami egyébként igen. október 10-e, tehát
2: október 10-e,
1: nincs olyan sok időnk,
2: így van.
1: Nincs olyan sok időnk, és szeretettel vártok mindenkit. Ki állította össze a...
2: Én.
1: Teljes egészében?
2: Kaptam készhez a Schumann zongora versenyt, hogy az Alexandra ott fog, ő fogja Balog Alexandra fogja játszani, és azt kaptam készhez, hogy ő ezt szeretné játszani, és hogy köré építsek egy műsort. És akkor ezért lett a Mendelssohn Schöne Melusine nyitány, mert a Mendelssohn és a Schumann nagyon-nagyon jó barátok voltak, három utcára raktak egymásra a Lipcsében, és akkor ez az egyik, ami összeköt. Az utána lévő Grieg, ami a Schumann után van, az pedig a Schumannnak egy úgymond felfedezettje volt, nagyon-nagyon jobban voltak, de ugye jóval fiatalabb volt a Grieg a Schumannnál, viszont amikor Norvégiából lejött, akkor nagyon sokszor a Schumannnál találkoztak, egymásnak dedikáltak műveket, nagyon-nagyon tisztelték és szerették egymást. És aztán a Grieg meg a Kodály között, ezt pedig nem nagyon szokták tudni, de a Grieg élt olyan hosszan, hogy a Kodály még látta őt. Méghozzá egy népzenei konferencián, akkor még a Kodály egyáltalán nem volt az a népzenekutató, mint akit ismerünk, csak egy fiatalként látta, és meg is írt egy levélbe, hogy látta a Grieget. Hogy ez egy ilyen, mert akkor már egy öregebb, és ugye a romantikának volt egy nagyon nagy alakja a Grieg, egy északi alakja, aki ráadásul nagyon sok népzenét gyűjtött, és nagyon sok népzenét dolgozott föl, és ez a Kodály nagyon sokszor megemlíti, hogy egy első olyan ember, aki a népzenéből próbált aztán komoly zenét összerakni, és a Kodálynak egy példa volt, aztán teljesen más irányban alakult a Kodály egyébként. Mármint, hogy máshogy gyűjtötte a népzenét, máshogy dolgozta föl, mint a Grieg, de maga a gesztus, hogy ez történik a zenében, ez neki egy fontos dolog volt. De ez az érdekessége viszont, hogy ez a Grieg darab, ez a négy szimfonikus tánc, és a marosszéki táncok, ami a Kodálynak van, gyakorlatilag teljesen olyan, mintha egy időben készültek volna. Tehát érdekes, mert a népzene az egyszerűen annyira összeköti a dolgot, meg ez a hangszerelés, hogy teljesen olyan, hogy gyakorlatilag tényleg, mint a két ilyen jó barát összerakta volna, hogy figyelj, ilyen a magyar népdalunk, igen, nálunk ilyenek a norvégek. Tehát, hogy valahogy nagyon-nagyon rímel egymásra kettő, ezért gondoltam egymásra, hogy ami összeköt nevezetű dolog, hogy ez nagyon is összeköti, ez a népdalnak a földolgozása és a szeretete.
1: És ilyenkor, amikor be kell neked ezt mutatni, akár a Kálmánnak, vagy bárkinek?
2: Ja, hát a Kálmán azt kértettem, hogy állítsak össze műsor, de azt kértem, hogy legalább 3-4-et állítsak össze. Én összeállítottam 3-4-et, és akkor ebből ezt választotta ki, az én legnagyobb örömöm.
1: Ja, okay.
2: Mert volt, amikor egy kicsit más volt a logikája, ennek éppen ez volt a logikája, és ezt nagyon szerette a Kálmán.
1: Jó, hát most azért fura a kérdés, mert mi, akik hallgatunk téged, nem zenélünk.
2: Persze.
1: Gondolom a hallgatók közül is kevesen vannak azok, akik a te szakmádban ténykednek, de nehéz darabok ezek így?
2: Igazából...
1: Technikailag.
2: Technikailag azt gondolom, hogy nem a legnehezebbek, nem a legnehezebbek, de inkább azt mondom neked kényesek. Uh-huh. Tehát nem olyan, amit kiírsz, és a szimfonikus zenekarok rettegnek. Vannak ilyen darabok. Uh-huh. És nagyon jó darabok. Tehát mit tudom én, kiírod, hogy a Bartók csodálatos mandarin, az kiírod, az egész zenekar két hónapra előre elkezd gyakorolni. Aha. Ha kiírod, hogy a Stravinskyt nem a katona, hanem a tavaszi áldozat, akkor az egész zenekar gyakorol egy nap alá télve, mert iszonyú nehéz. Aha. És ráadásul több, majdnem 100 ember, és ott elkezdeni az olyan, és szóval azok nagyon ezek. Ezek, amiket most játszunk, nem egyszerűek, de sokkal inkább kényesek. Tehát, hogy itt nem olyan, hogy a tűvé teszed a hangszeredet, és akkor a végén azt mondja, hogy ezt le tudtam én játszani, hanem egyszerűen egy kicsit kényelmetlen, hogy pont nem úgy van a frazír, de egy kicsit gyorsabb, mint gondolnád. Tehát, hogy ezek és egyszerűen ha nagyon-nagyon hallgatni a másikat, és összerakni ezt a fajta zenén keresztüli kommunikációt, ez kényes dolog. Uh-huh. Nagyon sokszor a Mozart sem nehéz, de hihetetlenül kényes, hogy az olyan legyen, és azt meghallja valaki, hogyha két-három szólam pont nem stimmel, egy kicsit arrébb van, az biztosan hallani fogja valaki. Uh-huh. És nem azt fogja mondani, hogy hát ez rossz, hanem hogy olyan valami nem volt rendben, általában ez szokott jönni. Uh-huh. Ügyesek voltatok, de hogy valahogy nem éreztem mai szóval mondva a vibe-ot. És ekkor jön ki ezek a kényes darabok.
1: Te is érzed karmesterként ugyanúgy a közönség aznapi hangulatát, energiáját, mint a zenészek?
2: Hogyne, mesélni tud erről, igen. Az a csodát, hogy egyébként például pont ha visszatérhettek egy kicsit a színházi vezénylésbe, hogy lent állunk a gyárokba, a közönség szintje alatt. Igen. Ugye ott gyakorlatilag azt kell tudnod, hogy én miközben vezénlem, pontosan érzem, hogy a harmadik sor bal oldalán valami történik, valaki ott nem figyel, a középen valami, egyszerűen annyira lehet érezni az energiát, hogy ezt nem tudom elmondani.
1: Ezt nem is érzi az, aki nincs
2: ott. Nem. Szóval az igazság, hogy ez a fajta energia, ez az élő dolognak az energiája, ez az, ami én ezért bízok abban, és nagyon nem vagyok megrémülve, mindig mondják, hogy a filmmel viszi a dolgot, a színházat, a 3D, a nem tudom, 4D, a nem tudom, micsoda a technikák, és amit fölvesznek, és akkor a Robert De Niro ott áll az én nappalimban, mert olyan kivetítőn van, és nem tudom, semmi nem fog elvinni az élő. Ezt az energiát nem fogja semmi pótolni. Ebben biztos vagyok. Minden a legnagyobb technikai tudásom, mert egyszerűen az az élmény, és ez igazából a zenészeken kívül nem sok mindenki tudja az árokból, az hihetetlen, hogy az egész teret, és ez lehet 600 főstér, lehet 1000 főstér, pontosan be tudod érezni, egyszerűen a ficergés érződik, hogy most elveszítettük őket, érződik az iszonyú figyelem. Tehát az, amikor 600-700 ember teljes néma kusba van mögötted, leinted a zenét, és tudod, hogy itt egy hatásszünetet kell várni, és azt hallod, hogy semmi, egy mocnás nincs, fi, ezek olyan energiák, amik elmondhatatlanak. És a koncerten ugyanígy lehet érezni ezt a dolgot.
1: Kortárs darabok, ha már zeneszerzőként is faggathatlak. Olyan is megtörtént, hogy a saját darabodat vezényelted?
2: Persze.
1: Na és az annak az érzését mondd el, vagy mesélj el, az milyen?
2: Én azon ritka zeneszerzők közé tartozom, akik nem igazán szeretik a saját darabokat előadni, miközben jól zongorázom, tudok vezényelni, stb. Nagyon sokszor rá vagyok erre, ha nem is kényszerítő, nem mondjak ilyet, mert nagyon nagy öröm ezt csinálni, csak én nagyon szeretem kívülről hallgatni, és pont ezért, amit te mondasz, hogy ott legyek a közönség között, és lássam, hogy ott mi történik. És hogy lássam, hogy ez nekik, ha ott unatkoznak, nem tudom, stb. Engem ez nagyon érdekel. És főleg az érdekel, hogy rajtam kívül, amikor én megírom a darabot, utána gyakorlatilag ez egy ilyen kód alkotta, amit átadsz egy előadónak, és az előadó hozzárakja a saját dolgát. Engem ez érdekel a legjobban. És viszont, hogyha én adom elő, akkor csak azt tudjuk előadni, amit én gondolok a darabról, ami meg szerintem tök jó, és tök érdekes, és úgymond autentikus, de engem igazából az érdekel, amikor én odaadom, és ő neki lesz egy gondolata róla. Lesz világos, egy másik, azért, és engem az érdekel a legjobban. Uh-huh. Van, aki a control freak, és nem enged ki semmit a kezéből, és akkor az úgy legyen, és az pont úgy, ez rám egyáltalán nem jellemző. Engem borzasztóan érdekelnek a többi embernek a gondolata annak mentén, amit én leírtam. És az érzés az nagyon sokszor vegyes, a pániktól elkezdve, a megdicsőülésen keresztül, a most kéne kifutni a világból, tehát ez nagyon-nagyon...
1: Minden van.
2: Minden van az világon. Nagyon nehezen szoktam meg, amikor konzisták meg akadémisták voltunk, azt, hogy előadják a darabomat, és hogy én akkor kifutottam volna a legszívesebben. Ültem egy helybe, valakik adták el, és úgy izzadtam le, mint egy kosáredzésen vettem volna részt. Tehát, hogy nagyon hosszú folyamat az, amíg az emberhez hozzászokik. Van, aki egész életében nem tud hozzászokni, de úgy, mint előadó, természetesen csomó minden csinálunk, most csináltuk nem régen. Volt egy kortárs opera, egy vígjáték, egy vígoperát írtam, és az például az nagyon jó érzés, amikor az ember bepróbál, stb. És jön az első közönség, és amikor egyszer csak egy poén elkezd ülni. Uh-huh. És hallod, hogy jön a kuncogás, hallod, hogy egyre jobban értik az egésznek a humorát, jobban értik a uh-huh. dolgot, és az ott ez egy csodálatos dolog, amikor érzed azt, hogy az pont betalál, ezek szuper dolgok, de azért értem meg már bőven olyat, hogy itt ültem, és süllyedtem volna el valami nagyon
1: minden volt. Fú, Dániel, meg van a mondás, hogy jó társaságban repül az idő? Képzeld, hogy a végén vagyunk, de millió kérdés maradt még bennem.
2: Nem baj.
1: Egyet azért még a végére hagy passzírozzak be.
2: Igen.
1: Színésztől már kérdeztem ezt, uh-huh. de őszintén érdekel nálad, és talán itt most van is helye, hogy nyilván klasszikusokat fogsz október 10-én a Vigadóban uh-huh. vezényelni. Zene, ami összeköt címmel. Szent István filharmonikusokat szívből ajánljuk mindenki figyelmébe. Benne van a paklim, hogy a te darabjaid is ugyanilyen klasszikusokká válnak évek, évtizedek
2: adná
1: múlva.
2: Isten.
1: De te gondolsz ilyen? Erre,
2: minden zeneszerző hazudik, aki azt mondja, hogy nem. És okay. azt mondja, hogy engem nem is érdekel, dehogy nem, mindannyiunkat érdekel, csak az a helyzet, hogy ezt nem mi döntjük el. Uh-huh. Hanem ezt eldönti az idő, a közönség, van olyan, hogy egy előadó dönti el, uh-huh. hogy ő neki ez úgy beakad ez a darab, hogy viszi mindenhova. Simán vannak ilyen hegedű versenyek, amik ezért maradtak fönn. Van olyan zongoraverseny, ami ezért maradt fönn, mert egyszerűen egy előadó, aki egy nagyon nagy ívű előadó volt, aki uh-huh. az vitte magával. Vagy egy karmester, aki azt mondta, hogy enélkül a darab nélkül, a maroszéki táncok Toszkaninének nagyon volt köszönhető, hogy ennyire játszott külföldön is. Borzasztóan gondol rá, persze az ember, de viszont, hogyha gondolsz rá, abban a pillanatban akkor téged lefagyaszt. Tehát akkor viszont ott állsz a papír fölött, hogy a saját magadra rakszol olyan súlyokat, ami teljesen
1: fölösleges. Innen folytassuk. Nagyon élveztem a beszélgetést.
2: Nagyon köszönöm,
1: hogy itt voltál. Díny és Dániel, szívből ajánlom mindenkinek, ahol lehet, szeressék, kövessék, és október 10-én találkozunk
2: jöjjenek.
1: A Vigadóban. Sok csillogó szempárt kívánok.
2: Legyen így. Amen. Is. Amen és alleluja.
1: Csillogni fog. No, Dánieltől elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Schlagerkult. Nem

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Bárt Jánosnak és Dinnyi és Dánielnek.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Felfüggesztik a déli körvasút beruházását gazdasági összejátszás miatt. Új ellenzéki képviselő ül be a parlamentbe, ismét megrendezik a látás hónapját. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Felfüggesztik a déli körvasút beruházását, továbbá kizárják a V-hidat a folyó vasútépítési munkákból közbeszerzésnél történt összejátszás miatt. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a sajtótájékoztatót követően levélben értesíti a V-hidat arról, hogy a déli körvasút beruházását felfüggesztik, a kivitelezőnek a munkaterületet el kell hagynia, és el kell számolniuk a náluk lévő 57 milliárd forintnyi elő. Tette hozzá a miniszter. Közölte, a magyar államot minimum 50-100 milliárd forint közötti vagyoni hátrány érhette, büntető feljelentést is tesznek, valamint a gazdasági versenyhivatal eljárását is kezdeményezik. További volt kormányzati szereplők és a Bicskei Gyermekotthonhoz köthető intézményi és önkormányzati vezetők, köztük Tesseli Zoltán korábbi bicskei polgármester meghallgatásáról is újabb iratok, köztük Balogh Zoltán Dunamelléki református püspök püspöki jelentésének bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület együttműködési kötelezettség nélkül október 15-i zárt ülésén hallgatja meg a Bicskei otthon két munkatársát. A testület döntött mások mellett a Sándor Palotánál és az Igazságügyi Minisztériumnál Kónya Endre kegyelmi eljárásával kapcsolatos iratok eredetiben történő bekéréséről is. Kardosné Gyurkó Katalin csatlakozik a Fidesz frakcióhoz, jelentette be Bóka János frakcióvezető Facebook oldalán. Bóka János azt írta, a Fidesz-KDNP országos lista 150. helyén szereplő Kardosné Gyurkó Katalinról, hogy 5 gyermekes édesanyaként a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnökeként és több éves kormányzati tapasztalattal a háta mögött továbbra is a családokért és a közösségekért dolgozik. Ebben a hónapban ismét megrendezik a Látás Hónapja országos kampányt. A Magyar Optikus és Optometrista Szövetség kezdeményezéséhez csatlakozó optikák most ingyenes látás ellenőrzést biztosítanak az érdeklődőknek. A rendszeres látásvizsgálat minden életkorban fontos, hiszen a rossz látás nem csak fejfájást és fáradtságot okozhat, hanem a közlekedésben is veszélyforrás lehet. A részletekről Szabadi Zsolt, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
4: A Látás Hónapja a hazai optikai szakma legnagyobb kampánya, én már 21 éve töretlen sikerrel kerül megrendezésre. Közel 200 optikai szaküzlet vesz részt országszerte a kampányban. Javaslom, akiket érdekel a látás egészségük, és esetleg szeretnék megnézetni az éppen most használt felületet, keressék a Látás Hónapjában résztvevő optikai szaküzleteket szerte az országban, díjmentes látás ellenőrzéssel, díjmentes szemüveg ellenőrzéssel, illetve tanácsadással. Az éles látás nagyon fontos, és a látásunk gyakorlatilag az egész életünkre, az életminőségünkre kihatással van, kedvünkre, a lelkesedésünkre, a biztonságunkra, úgyhogy figyeljünk erre együtt. Ebben a hónapban kiemelten, közel 200 optikában országszerte.
3: A résztvevő szaküzletek listája a látáshónapja.hu oldalon érhető el, a kampányról pedig a szervezet Facebook és Instagram felületein is találhatók további információk. Ma elszórtan valószínű eső, zápor, de a délkeleti, keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől az ország délkeleti kétharmadán már sok felé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17-22 fok között várható.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészet-földrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Kora gyerekkori módszertani központ jöhet létre a fejlesztésért. Ma van a lelki egészség világnapja. Ellopta a persejpénzt egy jássági lány, letöltendőt kaphat. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A pénzügyminisztérium számításai szerint minimum 100, de lehet, hogy 150 ezer vállalkozás választja majd 2027-től a katás adózási formát. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő fontos változásnak nevezte, hogy 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot, így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az Óvodák Országos Közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Ma van a lelki egészség világnapja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a mentális egészség fontosságára, csökkentse az ezzel kapcsolatos előítéleteket és félelmeket, valamint emlékeztessen arra, hogy a lelki jólét mindannyiunk közös ügye, mondta el a Sláger FM-nek dr. Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának szakértője.
3: Nagyon fontos, hogy vegyük észre a körülöttünk levőket, viselkedésbeli változásokat lehet tapasztalni, ilyen például társas visszahúzódás, vagy a teljesítményromlások, fokozott ingerlékenység, de ilyen például az érzelmi fásultság is. Ezek mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy valamilyen szakorvosi segítségre van szükség.
2: A lelki egészség világnapjához kapcsolódva világszerte, így Magyarországon is előadásokkal, ingyenes tanácsadásokkal és figyelemfelkeltő programokkal hívják fel a figyelmet a mentális egészség fontosságára. Egésznapos korlátlan kávékóstolással, rekordszámú kiállító kávézáshoz kapcsolódó termékével és eszközeivel, például egy kipróbálható kávébiciklivel, bemutatókkal és számos egyéb programmal várja a közönséget a Kávé Napja rendezvény ma a Millenáris Parkban. A Kávé Világnapjához kapcsolódó rendezvény látogatói a kávés standokon korlátlanul kóstolhatnak egész nap, de érkeznek többek között teások, csokoládékészítők, párlat és koktélmesterek is, közölték a szervezők. Vádat emelt a Jászberényi járási ügyészség egy 19 éves jászkíséri lány ellen, aki idén nyáron a jászapáti római katolikus templomból persejpénzt és vagyontárgyakat lopott, közölte a Jásznagykonszolnok megyei főügyészség. A 19 éves fiatal június 28-án a déli órákban a templom zárt persejé közül többet is felfeszített, azokból 3000 forint készpénzhez jutott, az egyik persejt azonban a falból kitépte és magával is vitte. A vádlott a kora esti órákban visszament a templomba, majd a hittan tanteremből a falra szerelt tévékészüléket és a távirányítóját is elvitte. A lányt korábban szintén lopás miatt már felfüggesztett börtönre ítélték, így most már letöltendő börtönbüntetést kaphat. Ma újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távolodik.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legnagyobb slágerek változatosan.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe, újra.

építünk, építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a

0: remény.
1: Az éjszaka legjobb dalai.
2: Sláger FM.
1: Sláger FM.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 10 milliárdokat spórolhatott az ország a paksi fenék küszöbbel. Csökken az üzemanyagadója a buszoknál és teherautóknál. Ásványbörze lesz a hónapban Budapesten. Molnár Róbert köszönti önöket. A paksi fenék küszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg az országot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő kifejtette, ha nem épült volna meg a fenék küszöb, előzetes becslések szerint a paksi atomerőmű egy hónapnyi leállása csak a költségvetésnek mintegy 50 milliárd forint kiesést okozott volna, és ebbe még nincs beleszámolva a gazdasági hatás. A fenék küszöb bekerülési költsége 6 milliárd forint körül alakult, tette hozzá. Az amerikai magyar parlamenti kapcsolatok erősítését szorgalmazta az Egyesült Államokból érkezett delegáció, amelyet Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke fogadott az országházban. A házelnök bejegyzésében azt írta, hogy Virginia Fox republikánus képviselő által vezetett delegáció elismeréssel szólt a tavaszi választási eredményekről, és érdeklődött a Magyarországot érintő legnagyobb kihívásokról. Hozzátette, hogy az amerikai delegáció a parlamenti kapcsolatokat tekintve együttműködést és támogatást ajánlott fel. Ennek erősítését ő is szorgalmazta, jegyezte meg a házelnök. Forsthoffer Ágnes közölte azt is, hogy hamarosan megalakul az USA parlamenti baráti csoport, amelybe már 34 képviselő jelezte részvételét. A kormány úgy döntött, hogy 2026. december 31-éig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Budapesten. A tárcavezető közölte, a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére lehetőség nyílik úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár, tette hozzá. Kitért arra is, emellett szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését Magyarországon. Miután a fuvarozók érdekképviseleteivel folytatott egyeztetésen a fuvarozók azt mondták, hogy vannak olyanok, akik nem fizetik meg a magyar útdíjat szabályosan. Október 17-18-án ásványbőrze lesz Budapesten a MOM Sportban. Ásványok, drága kövek, fosszíliák, aranymosás és családi programok várják az érdeklődőket. A 2027-es év ásványa cím jelöltjeit, az augitot, a krizotilt és az olivint is megismerheti a közönség. A rendezvényen 120 kiállító mutatja be kínálatát, több mint 2000 négyzetméteren, ahol ásványok, ékszerek, drága kövek és fosszíliák között válogathatnak az érdeklődők, közölték a kiállítás szervezői. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a 13. kerületi Metropol irodaház bérlésének ügyében. A Telex beszámolója szerint az állam 2024-ben havi mintegy 50 millió forintért bérelt ki egy irodaterületet, amely végül üresen maradt. Később a bérleti szerződést a MÁV vette át, amelynek több 100 millió forintos átalakítást kellett elvégeznie az épületen. A feljelentés szerint az ügyben több mint 500 millió forintos kár keletkezhetett. Ma elszórtan valószínű eső, zápor, de a délkeleti-keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől az ország délkeleti kétharmadán már sok felé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17-22 fok között várható, de a Dunántúlon ennél helyenként kissé hűvösebb, még a naposabb délkeleti-keleti tájakon pár fokkal melegebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András, hogy örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitását, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre. Ezt mindig elmondom, amikor Büki Anna meglátogat engem, minket itt a stúdióban, hogy meséljen, és mindig van miről mesélnie, és mindig vannak csoda aktualitások, amivel kapcsolatban érkezik. Most éppen a Kudarcos öregség és ellenszere című csodakönyve. Örülök neked, hogy itt vagy.
2: Köszönöm szépen a meghívást, nagy örömmel érkeztem.
1: Ügyeket képviselsz, ezt megszoktuk. Ez is egy fontos ügy, amivel kapcsolatban most jöttél. Gondolatok az önértékről, a belső szabadságról és a józan élet művészetéről. Melyik nehezebb? A józan élet?
2: A józan élet, azt mondom, igen, a józan élet nehezebb, de én visszatérnék a könyv címéhez, a Kudarcos öregség és ellenszere, mert ez az a kiinduló pont, ami engem jelen pillanatban, mint 60 pluszost foglalkoztat.
1: De hát gondolkodtam a címen, pont ugye készültem a veled való beszélgetésre, zseniális egyébként, de hát meg kell magyarázni. Miért kudarcos az öregség?
2: Ugye a cím az, hogy a kudarcos öregség és ellenszere, tehát pont azt vizsgálom ebben a könyvben, hogy mi történik velünk az élet során, amiért elveszítjük az életörömet. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan repkednünk el az örömtől, de ha már az ember eljut 60 évig, akkor annyi harcot meg kellett vívnia, tehát van egy óriási tartaléka, amiből tulajdonképpen azt gondolhatnád, hogy akkor még van előre, van, ami visz, és mégis az a tapasztalat, hogy nagyon sokan megkeserednek időskorukra. És én ezt a kérdéskört akartam ebbe a könyvbe megvizsgálni, az okokat, és hogy mit lehet ez ellen tenni.
1: És ez benne is van, mint útravaló? De ez egy gyakorlati könyv?
2: Nem gyakorlatias könyv, de magam részéről annyira foglalkoztatott ez a téma, hogy, és mivel ez most már a 9. könyvem, és pontosan, köszönöm, és pontosan tudom, hogy amikor egy téma nem hagy nyugodni, de én azzal foglalkozom 2 évig körülbelül, akkor egyszerre csak megjelenik előttem, ha nem is a megoldás, de az, amiben saját magam meg tudok nyugodni, és mivel abból indulok ki, hogy ugyanolyan vagyok, mint minden ember, illetve minden nő, ezért azt gondolom, hogy ez az élmény, az írás közben lévő kvázi, ha szabad így mondanom, megvilágosodás más számára is egy pozitív élményt jelent.
1: Az, hogy itt van most a kezemben a könyv, nagyon szép egyébként, a hallgatóknak mondom, úgyhogy nálad lehet megvásárolni?
2: Igen, most
1: a weboldaladon?
2: Ez is egy olyan elhatározás részemről, ugye 9. könyv, 5 kiadóval dolgoztam együtt, és legnagyobb tisztelettel tekintek ezekre a kiadókra, de most

0: Okon, akár én meg fogom adni, majd van ugye egy nagyobb csoportom a Facebookon, ez az 50-es nők együtt, 60-as nők velünk, itt 21 ezer kedves hölgy és úr van követőként, úgyhogy mivel még nem volt meg a könyvbemutató, ami most lesz majd október 15-én Farmoson, ha ezt szabad mondani.
1: Itt minden szabad.
0: Igen, akkor ezért nem osztottam meg még a könyv elérhetőségét, mert a könyvbemutatóra készülök.
1: No, de megtalálnak a
0: Facebook, persze, ez is meg lesz osztva.
1: Itt a könyvből látom, kudarcom ellenszere, @gmail.com.
0: Igen.
1: És ott írhatnak neked szintén a könyv kapcsán. Szép lett tényleg az új kiadvány, és azt látom, hogy ez tulajdonképpen kézikönyvnek is használható.
0: A remélem. Ó, hát ez nagyon jó, hogy ezt mondom.
1: Tele van címekkel, amit én nagyon szeretek, hogy nem szövegtengert látok, hanem blokkokra van osztva, sokkal könnyebben olvasható, és tényleg azt, tehát ez bárhol elfér. BKV-n, utazás közben tessenek olvasgatni, mert biztos vagyok benne, hogy sok-sok útra valót.
0: Nagyon kedves, hogy köszönöm, akkor hadd áruljam el, hogy a fiam csinálta a borítót.
1: Jaj, de jó, családi vállalkozás, szép is lett.
0: Ez abszolút családi vállalkozás, igen, nagyon boldog voltam, amikor megláttam ezt a gyönyörű ötletet a fiamtól, hogy így lesz a borító, úgyhogy remélem az olvasóknak is tetszik majd.
1: No, akkor hadd jöjjön három kérdés, bocsánat, innen a borító, a hátsó borítóról. Érezted már úgy, hogy a csendes magányodban te vagy a világ legértékesebb embere, de amint kilépsz az utcára, ez a varázs másodpercek alatt elillan, ez még a fiataloknál is így van. Vagy hogy tud így lenni. Miért engedjük, hogy a mindenkori korszellem, a zajos közélet, a politikai ricsaj, vagy egy-egy rosszindulatú megjegyzés meghatározza, kik vagyunk? Illetve miért válik az öregedés sokak számára kudarcá, ahelyett, hogy a szellemi megérkezés és a belső szabadság kora lenne? Hát, hogy milyen jó kérdéseket feszegetsz benne.
0: Köszönöm, igen. Ezek azok a kérdések, amelyek szerintem minden idősebb embert érdekelnek, illetve kellene, hogy érdekelje, hiszen ahogy múlik az idő, valamilyen szinten csak meg kell fogalmazni a saját életünknek az értelmét, tehát kénytelen az ember az elmúlással is foglalkozni. Noha abszolút nem az a célom ezzel a könyvvel, hogy valamilyen mélabús, visszaemlékező könyvet adjak az olvasó számára, hanem inkább az, hogy legyen ebbe egy pozitív hangnem, de értsük meg, hogy hol tartunk, és ez mit jelent.
1: Hú, és most az előbb pont, hogy olvastam fel a kérdéseket, arra gondoltam, hogy azért ez nem csak feltétlenül 60 pluszosaknak tud útravalót adni. Tehát ezt még nekem is érdemes átolvasnom.
0: Köszönöm, hogy ezt mondod, egyébként néhány kedves barátomnak már odaadtam, teljesen különböző korúak, és ők is azt mondták, hogy örömmel olvasták, és tanultak belőle, gondolatokat ébresztett, tehát ennél többet nem várhatok egy könyvtől.
1: Hát meg elképesztő élményanyag, ami van már a te korosztályodban, ilyen szempontból, hiszen mondtad, hogy annyi küzdelemmel kellett, meg harcot kellett megvívnotok, na de ez egy ugyanannyi tapasztalat, meg élményanyag is.
0: Ez így van. Van egy nagyon érdekes tapasztalat, amit muszáj elmondanom, hiszen itt már nálad többször is voltam, és az 50-es nők együtt című könyvvel is, ugye igen, 10 évvel igen. Ezelőtt, hogy mennyire beigazolódott az, amit akkor éreztem, 50-es nőként, hogy ha az ember, idézőjelben mondom, hogy túléli ezt a 10 évet, ami egy borzasztó nehéz kor szerintem a nők életében is, de meggyőződésem, hogy a férfiak életében is, még akkor is, hogyha nem vallják ezt be. De ha ezen túl vagy, tehát nem értettem akkor, 10 évvel ezelőtt, amikor azt olvastam, hogy a 60 pluszosok 63-tól a legelégedettebb emberek. Tehát amikor fiatal vagy, egyszerűen nem érted, hogy ez hogy lehet. Na most, hogy közeledem már ehhez az időszakhoz, a 60 plusz, tehát 63 felé, mégis azt mondom, hogy ez abszolút igaz, mert annyi harcot kell megvívni. Egyáltalán nem természetes, nem magától értetődő, hogy én itt ülök veled. Tehát ha megnézed a magyar átlag életkort, és azt

0: hogy például Magyarországon 2,7 millió ember tartozik a 60 pluszos korosztályba, de csak 63 év az ebből, ami egészséges. Tehát onnantól kezdve különböző fizikai, vagy akár mentális problémákkal küzd az ember. Na most, ha ezt sikerül megugrani, érted? Azt mondjuk ki, ha nem halsz meg 50 és 60 között, és még egészséges vagy, na akkor szerintem már van benned annyi tapasztalat, hogy nem feltétlenül jelenti az öregség, amit előtt állsz, azt az elkeseredést, hanem tényleg akkor a tapasztalat megérik. Nem azt mondom, hogy az ember bölcs lesz, ez szerintem kicsit túlzás, de hogy nem izgat fel annyira egy csomó minden, ami mondjuk fiatalkorodban, vagy tényleg van egy ilyen kicsit lazább hozzáállás az élethez, ez a tapasztalatnak az erénye, másképp ezt nem tudom megfogalmazni.
1: De azért örülök, hogy ezt mondod, mert én már valahogy 40-nél éreztem ezt magamon, hogy nem kattogok, nem idegeskedem már annyit értelmetlen dolgokon, mint korábban, amíg kerestem az élet nagy kérdéseire a nagy válaszokat, na addig mindig voltak problémák, és valahogy azóta belazultam, és vidámság és rock'n'roll jelszóval jövök, megyek előre, de akkor én azért örülök most ennek, amit mondasz, mert akkor 60 után még jobb lesz?
0: Hát azért ezt a belelazultam és rock'n'roll, ezt nem tudnám a magam számára aláírni, de hogy te biztosan így fogod ezt megélni, azt csak remélni tudom. Ugye ez attól függ, hogy ki milyen mentalitás.
1: Hát a szemléletmódok, ugye?
0: Persze. De az biztos, hogy az a tapasztalat, mennyiség, amit összegyűjt az ember 60 év alatt, hogy hány kudarcon kellett átmenned, azért az ad egy hatalmas erőt, ugyanakkor új problémák is jelennek meg, de azt gondolom, hogy nagyon tudatosan kell látni, hogy az ember hol áll ebben a helyzetben. Tehát ha ugyanazokkal a problémákkal küszködök, mondjuk mint 20 évesen, akkor azért ott valami probléma van. Tehát ez az önmegfigyelést, ezt ebben a korban se tudod megkerülni.
1: Uh-huh. Jó, az mindegyiknél fontos. De a tapasztalás, meg hát azok átkonvertálása abban, mert most félre ne értsen, nem azt mondom ezzel a vidámság és rock'n'roll, hogy felelőtlenül gondolkodni, meg beleállni dolgokba, nem. Hanem arról, hogy a megoldhatatlannak hitt problémák, azok inkább megoldható feladatok. Vagy nem is problémák, hanem tényleg olyan feladatok, amiket lehet kezelni.
0: Én inkább azt mondanám, hogy egyfajta lazasságot és függetlenséget nyer az ember az idővel. Tehát, hogy megengedheted magadnak azt, hogy nem idegesíted fel magad bizonyos dolgok miatt, amivel mondjuk 40 éves korodban idegrohamot kaptál, de az is biztos, hogy mások a feladatok. Sajnos ez az 50 és 60 közötti időszak, ez tényleg nagyon nehéz, mert ez az a kor, amikor ha szerencséje van az embernek, és még élnek a szülei, de sajnos ebben az időszakban biztos, hogy megöregszenek a szülők, vagy meghalnak. Növekszik azoknak a száma, akik elhunynak körülötted. Tehát ez is egy nagyon, nagyon nagy kihívás.
1: Írsz erről is?
0: Persze, hát erről is írok. Igyekeztem összeszedni azokat a fő gondolatokat a könyvbe, ami valóban egy 60 pluszos embert érdekli. És amit nagyon fontosnak találok, hogy legyen az embernek egy váza az életbe. Tehát, hogy legyen, nem azt mondom, hogy kapaszkodni, mert az olyan, mintha kétségbeesen kapaszkodnál, de hogy legyen egy biztos talaj a lábad alatt, amihez mindig vissza tudsz menni. Ezt mindenkinek magának kell megtalálni. Tehát fölöslegesnek, én ugyan a könyvben természetesen a saját tudásom által összegyűjtött mankókat, idézőjelbe vett mankókat mind felsorolom, de hogy ki ebből mit tud magáénak magáévá mondani, az ugye mindenki saját elhatározása vagy élettapasztalata. De az biztos, hogy aki már megélt 60 évet, teljesen mindegy, hogy milyen körülmények között, ezt hozzáteszem, annak meg kell, hogy legyenek az eszközei, hogy hogy jutott el odáig.
1: Jogos, abszolút jogos. Ez a Sláger

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik a fővárosban. Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél. Elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárca vezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik hétfőn az Üllői úton, az Ecseri út és az Ady Endre út közötti szakaszon. A fejlesztés célja, hogy összekapcsolja a kerékpárutakat és biztonságosabb, közvetlenebb közlekedési lehetőséget teremtsen a külső kerületek irányába, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút ZRT. Az Üllői út a főváros egyik fontos közlekedési tengelye, amelynek a Kálvin tér és a Népliget közötti szakaszán 2023-ban jött létre összefüggő kerékpárút. A most induló fejlesztés ezt hosszabbítja meg a külső kerületek felé, kapcsolatot teremtve az Üllői út mentén már kialakult kerékpárútak, a Szervízúton vezető kerékpárút, valamint a kispesti Ady Endre út és a Vekerle telep felé vezető utak között, írták. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárca vezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyors hajtás kapcsán azt, hogy szigorú büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a 2 férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy első rendű gyanúsítottja magát, a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátó taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat. Ma újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távolodik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Sláger Kult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Slágerfem a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Büki Annának még inkább örülök, aki hát most már 9 kötetes szerző, író, szívből gratulálok hozzá, és elhozta nekünk a Kudarcos öregség és ellenszeret című új csodakönyvét, Gondolatok az önértékről, a belső szabadságról és a józan életművészetéről címmel. Nagyon szép a könyv, szívből ajánlom, annak különböző közösségi oldalán, hogyha beírják, hogy Büki Anna Y-nal, akkor megtalálják, illetve van itt egy e-mail cím is, kudarcomellenszere@gmail.com. Ez a kudarc szó, ez most visszatér kétszer is, de hát nem véletlenül, mert ezt akarjuk elkerülni.
2: Pontosan.
1: Hogy ezt szeretnéd ebben a misszióban átadni az olvasóknak, hogy hogyan kerüljék ezt ki. No, Anna, van egy millió kérdésem van, és azért jó, hogy most hosszabban tudunk beszélgetni, mert mindent meg is tudok kérdezni, meg hát dobálod a labdákat folyamatosan. De azon gondolkodtam, ahogy mesélsz, hogy itt azért most azt tényleg egy olyan kapaszkodót a korosztályodnak is, meg azoknak is, nekünk is, akik még nem feltétlenül tartozunk ide, de majd reméljük megéljük.
2: Igen,
1: ezt
2: reméljük.
1: Az életkort, hogy az ember ezt nem gondolja át ennyire tudatosan, ahogy te tudatosan összeszedted nekünk. Tehát ez tényleg egyfajta útmutató is, egy iránymutató.
2: Köszönöm, valahol. Hogy ezt mondod. Nézd, én egy gondolkozó ember vagyok. Egész életemben legszívesebben naplót írtam, és filozofáltam az élet mélységeiről, nehézségeiről, sőt, már 14 éves koromban kialakítottam egy rendszert saját magamnak, ami szerint élek. Ez azóta nem változott. Minden nap ezt a rendszert követtem. Tudom, hogy ez nagyon furcsán hangzik, de ez valóban így van, és ehhez a rendszerhez képest igyekszem az életemet a maximálisan megélni, illetve úgy élni, hogy ne károsítsam a környezetemet, komolyan mondom, hanem inkább aki velem kapcsolatban van, valamilyen pozitív jó érzést kapjon, hogy ennek az egésznek, amit mi itt leírunk, van értelme, és van jövője.
1: Uh-huh. Na hát ez a leglényegesebb, hogy legyen jövője mindenkinek, aki ezt a könyvet elolvassa. Na és van itt, képzeld el ebben a műsorban, de valószínűleg már tapasztaltad, egy szokás, hogyha hozol könyvet, valahol kinyitom, mert ugye nem beszéltünk. Igen. Össze, hát most látom, először itt van a kezem, és hálás vagyok érte, hogy hol nyílik ki. Mutat ez nekünk bármit? Hát most itt van 3 kiemelés, porceláncsillogás, uh-huh. Az egyik, hogyan tovább, a másik és a kenyér ünnepen. Amelyiket válasszuk ki? Legyen a porceláncsillogás? És akkor csak egy picit beleolvasok. A természetben a fog, a túlélés és az erő elsődleges szimbóluma. Aki nem tud harapni, az nem tud enni. Nem tudja megvédeni magát, és kiesik a sorból. Az agyunk mélyén működik ez az ősi kód. A fogvesztés egyet jelent a kiszolgáltatottsággal. Egyébként igazad van tényleg, ha most belegondolok, hogy tényleg, ha az embernek bármi van a fogával, már azt érzi, hogy nem olyan,
2: igen,
1: mint korábban. Valami ott sérült.
2: Ezt azért értem, mert magam részéről is, tehát az esztétikai megjelenés természetesen alapvető az életünkbe, de vannak olyan trendek, amelyek a józanész ellen hatnak. Például, amikor idősebbek vagyunk, de még jók a fogaink, az esztétikai küllem érdekében sokan egyszerűen kihúzatják a saját fogukat, és más megoldáshoz akarnak, igen, fordulni. Na most ez a kis novella, mert egyébként ez egy novella, a folytatás pontosan erről szól, hogy mit okoz az, hogyha az ember egy nem valós létezést húz magára.
1: Illúziókat is?
2: Semmi probléma. Én rendszeresen járok fogorvoshoz, tehát hogy nehogy az legyen ebből, hogy nem ez a lényeg, hanem az, amikor egy nem valós, megszerzett áru által akarjuk a saját lényünket jobb színben feltüntetni. Most persze erre mondhatod, hogy jó, hát felöltözöl, smink, ékszer, nem tudom, autó, tehát pontosan ez, de van egy határ, amikor már te nem vagy ott. És ez a novella, amit kiemeltél, ez pontosan erről szól, hogy hol van az a határ, amikor már annyira felrakom magamra az idegen tárgyakat, hogy a személyiségemet megemeljem, és közben pont az ellenkezőjét érem el. Nagyon érdekes egyébként.
1: Hát aztán a következő is, a hogyan tovább, nagyon jó ez a mondat, semmi nem marad meg, csak a méltóságunk. Ez a legnagyobb kincse az időskornak.
2: Ehhez nem fűzök hozzá semmit.
1: Én meg csak inkább kérdezek, hogy találkoztál olyannal, aki nem tudta a méltóságát megőrizni?
2: Visszakérdezek, találkoztál olyan?
1: Hogyne találkoztam volna.
2: Akkor megválaszoltad a kérdést. Igen, nagyon érdekes ez, hogy hogyan tudjuk megőrizni a méltóságunkat idősebb korunkba. Itt is arról van szó, hogy van egyfajta szabadság, amit mindenki számára az ő elképzelése szerint, tehát most nem fogom megmondani Madonnának, hogy öltözködjön, érted? Tehát ez egy abszurd dolog. De a méltóság az azt jelenti, hogy nem függök senkitől abban, amit én képviselek. Nem, hogy idős koromra kialakítottam egy olyan világnézetet, amely az enyém, amelyet méltósággal képviselni tudok, és nem zavar az, hogyha valaki másképp gondolkozik, de ennyi idős koromra azért már van annyi tapasztalatom, hogy tudom, hogy mégis mi vitt idáig, mi akkor is, hogyha az nem jó, tudod? Tehát a saját tapasztalatainknál nincs értékesebb. Uh-huh. Ez jelenti ez. Egyébként olyan érdekes, hogy foglalkoztam ezzel a könyvvel, azért, mert szeretném én is őszintén elkerülni azt a fajta kudarcos öregséget, hogy lehúnyom a szemem, és az utolsó gondolatom az legyen, hogy jaj, elmulasztottam ezt, és ezt nem jól csináltam, másképp kellett volna, nem. Nekem más céljaim vannak. Remélem, hogy az egészségem megtart még a következő 10, 15 vagy 20 évben, de rendkívül fontosnak találom azt, hogy az ember az utolsó dekádját, ugye, úgy mondják ezt, tudatosan töltse el. Tehát, hogy tudod, hogy oké, ennyi időn van hátra. Ez mit jelent fizikailag? Mit jelent szellemileg? Mit jelent anyagilag? Mi történik velem, hogyha esetleg beteg leszek? Ki fog rólam gondoskodni? Tehát, hogy azért ezek nem olyan dolgok, amit az ember egyszerűen csak úgy adhok, hagyja, hogy majd megtörténjen. Elementáris dolog, és most visszatérünk a méltósághoz, hogy az ember az utolsó 20-25 évét meg tudja, tehát hogy legyen egy képe, hogy mégis mit szeretne. Mert ha eddig nem is volt, hanem csak úgy éltünk bele a nagyvilágba, az nem biztos, hogy a következő, az utolsó 20-25 évben az egy megfelelő módszer. Tehát egyébként az legizgalmasabb az, hogy fantasztikusan, tehát én idegenkedtem komolyan az öregségtől, mert mit látsz, hogy jaj, itt fáj, ott fáj, akkor ugye sajnos Magyarországon egy ilyen panaszkultúrában élünk, mindenki panaszkodik, de hogy lehet ezt megcsinálni úgy, hogy jó legyen? Tehát annyira izgalmas, komolyan, most, hogy beszéljek róla, hogy legszívesebben megint írnám az egészet.
1: Hát mert egy alkotó
2: annyira,
1: ember vagy, persze.
2: Csodálatos egyébként. Meg az is, hogy ki hogyan gondolkozik, hogy ateista vagy hívő, mi történik velünk, van-e jövő, vagy nincs, mennyire lényeges az, hogy ma mit csinálok.
1: Sok izgalmas
2: ugye?
1: Kérdés.
2: Tehát egyszerűen az idő, amikor rövidebb lesz, de nagyon elementárisan rövidebb, akkor azért abszolút nem mindegy, hogy mit csinálsz vele.
1: Jó, teljesen jogos. Na még egy kérdés, ami itt már a kezdetek óta foglalkoztat, most a 60 pluszosokat feltétlenül öregnek kell neveznünk?
2: Ne, hát egyáltalán nem kell feltétlenül öregnek nevezni őket, sőt, nem tudom pontosan, hogy hány éves kortól van az, hogy
1: én sem tudom, hiszem, de
2: 70 pluszosok az idősek már, vagy az öregek, de a probléma az, hogy ha megkezdődnek a különböző betegségek, és az életünk középpontja a kreativitásról átmegy arra, hogy itt fáj, ott fáj, orvoshoz járok, akkor azért az egy minőségbeli, ha nem is azt mondom, hogy lecsökkenés, de egy óriási változás. Tehát, hogy szerintem ez itt minden idősödő embernek a felelőssége, hogy foglalkozzon a saját egészségével. Nemrég pont mondta nekem valaki, hogy jaj, ennyi idősen már mindenkinek van valami baja. Szóval ez rossz, nem szóltam semmit, persze, de ilyen mondatokat nem jó még csak meghallani sem.
1: Jó, igen, abszolút.
2: Tudod, tehát hogy miért kell mindig leírni az idősebb embert, azért mert 60 pluszos tulajdonképpen Magyarországon, ahol a férfiak már 63 éves koruk körül elaláznak, de ünnepelni kellene minden 60 éves embert. Egyébként mondok neked egy nagyon érdekes dolgot, hogy amikor megírtam az 50-es nők együtt című könyvet, akkor pontosan azt azért írtam meg, mert megmondtam, hogy 50 éves vagyok, és akkor nem örültek nekem, tudod? Tehát volt egy ilyen visszajelzés, hogy megöregedett. Érted? Tehát meg, hogy jönnek a bajok, meg ilyesmi. Na most, hogy már 61 éves vagyok, most azt látom, hogy most sosem mindenki már örül. Most azért örülnek, hogy még él.
1: Aha.
2: Nem tudom, mi lesz majd 70 pluszosan, remélem megélem, nem biztos, komolyan, tehát nincsenek azért illúzióim.
1: De mit érzel?
2: Amit megtehetek, azért, hogy ne kelljen az egészségemmel foglalkozni. Uh-huh. Az azt jelenti, hogy mozgok, igyekszem egészségesen táplálkozni. Tehát amit az ember megte. Igen, tehát rajtam nem múlik, de bármi történhet. Tehát azért nem minden a mi kezünkben van.
1: Uh-huh. De mit érzel?
2: Hogy érted?
1: Sokáig fogsz élni? Ez csak érzi az ember, nem?
2: Nézd, most nemrégiben a Longevity World Cup, nem tudom, uh-huh. hogy mennyire mutathatom ezt itt be.
1: Itt bármit.
2: Igen?
1: Szívesen veszük.
2: Hát van egy ilyen verseny, ahol kiszámítják az embernek a biológiai, uh-huh. tehát nem a kronológiai korát, hanem a biológiai korát. Ez egy nagyon komoly verseny, Ficsor Ádám hozta létre, és a Yale Egyetem algoritmusát használja, és most én ugye megírtam ezt a könyvet, és akkor gondoltam, hát minden évben egyszer csináltatok egy ilyen vérképet, hogy akkor gyerünk, végülis csak egy kicsivel kell élesebben megadni a határokat itt, hogy milyen értékeket néznek, és akkor legnagyobb megdöbbenésem meg kiderült, hogy 15,5 évvel vagyok fiatalabb, mint a valós korom. De ezt most nem azért mondom, hogy jaj, bezzeg, tehát nem ezért, hanem azt mondom neked, hogy ha az ember az egészséges életet választja 20, 30, 40, 50, 60 éven keresztül, és az az életének a része, akkor az azt jelenti, hogy magától értetődően bizonyos betegségek elkerülhetnek. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem esel le a fáról, de azért reméljük, nem? De hogyha egy bizonyos egészséges életmódot betartasz, akkor például én ugye a biológiai korom szerint most a változó kort már visszafelé elhagytam.
1: Na.
2: Ez egy nagyon...
1: De szereted most ezt a 61-es korszakot?
2: Szeretem vagy nem szeretem, ez van.
1: Ez van, oké. Hogy éled meg? Akkor inkább így kérdezem.
2: Úgy élem meg, hogy érzem, hogy felerősödött a mai nap, felerősödött a pillanat, nem vagyok hajlandó veszekedni, mondjuk azt régen se voltam egyébként, tehát abszolút nem vagyok ilyen veszekedős típus. Igyekszem a szeretett kapcsolataimat erősíteni, és kíváncsian várom, hogy mi jön. Én hívő ember vagyok, uh-huh. tehát nem gondolom, hogy nem jó helyre kerülök, igyekszem azért, hogy rendes ember legyek persze, tehát hogy bizonyos dolgokat az ember igyekszik úgy intézni, hogy tisztességgel. És azt remélem, hogy nem azt remélem, hogy ezért majd esetleg engem odafönn megjutalmaznak, hanem hogy ne legyen bennem egy olyan érzés, hogy nem csináltam meg, mert lusta voltam, vagy nem mondtam meg, mert nem volt hozzá kedvem, vagy tehát, hogy nem tettem meg a maximumot azért az életért, amit én kaptam. Annyira izgalmas egyébként.
1: De abszolút, ahogy még hallgatni is egyébként.
2: Egyszerűen döbbenetes számomra. És az, hogy a Longevity World Cup algoritmusa kimutatta, hogy 15,5 évvel vagyok fiatalabb, mint a kronológiai évszámom, azért az azt mutatja, hogy tényleg nem kell túl sokat csinálni, de az egészséges élet, tehát hogy mozogj, és mondjuk ne hízz meg, ezek olyan hasznos dolgok. Uh-huh.
1: Na hát akkor egy idősek vagyunk.
2: Igen? Na, hát ennek nagyon örülök.
1: Én meg annak örülök, hogy itt voltál, és idehoztad ezt a csodakönyvet, úgyhogy szívből ajánlom minden hallgatónak, a Kudarcos Öregség és Ellenszeret címmel keressék.
2: Igen.
1: És ha...
2: Elmondhatom, hogy hol lesz a könyv?
1: Hát hogy ne, oda, hova szeretettel várod őket.
2: Igen, Farmoson lesz a Rózsa Nyugdíjas Klubban, október 15-én, úgy emlékszem, délután 4 órakor, de még úgyis megosztom.
1: Az oldaladon ezt úgyis
2: megosztom.
1: És minden fontos információért Büki Anna Facebook oldalát keressék.
2: Persze.
1: Y-nal megtalálják őt, illetve mondom az e-mail címét is, kudarcomellenszere@gmail.com. Itt meg tudják rendelni az új könyvet. Gondolatok az önértékről, a belső szabadságra és a józan élet művészetéről, ez az alcím. Úgyhogy így keressék. Hát én sok csillogó szempárat kívánok neked, de a könyv olvasói közül, akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj nem lesz.
2: Köszönöm
1: akkor
2: szépen.
1: Akkor be van teljesítve.
2: Remélem.
1: A missziója ennek a könyvnek. Büki Annával beszélgettem, kedves hallgatóink, támogassák őt abban a szép hivatásban, de nem könnyű hivatásban, amit ő misszióként képvisel. Sok mindent és sok energiát beletesz, ezt az energiát a figyelmükkel viszonozzák, erre kérem a hallgatókat. Vigyázz magadra, Anna, meg a hallgatók.
2: Köszönöm
1: is.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még én is vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Püki Annának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Felfüggesztik a déli körvasút beruházását gazdasági összejátszás miatt. Új ellenzéki képviselő ül be a parlamentbe, ismét megrendezik a látás hónapját. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Felfüggesztik a déli körvasút beruházását, továbbá kizárják a V-hidat a folyó vasútépítési munkákból közbeszerzésnél történt összejátszás miatt. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a sajtótájékoztatót követően levélben értesíti a V-hidat arról, hogy a déli körvasút beruházását felfüggesztik, a kivitelezőnek a munkaterületet el kell hagynia, és el kell számolniuk a náluk lévő 57 milliárd forintnyi elő. Leggel, tette hozzá a miniszter. Közölte, a magyar államot minimum 50-100 milliárd forint közötti vagyoni hátrány érhette, büntető feljelentést is tesznek, valamint a gazdasági versenyhivatal eljárását is kezdeményezik. További volt kormányzati szereplők és a Bicskei Gyermekotthonhoz köthető intézményi és önkormányzati vezetők, köztük Tesseli Zoltán korábbi bicskei polgármester meghallgatásáról is újabb iratok, köztük Balogh Zoltán Dunamelléki református püspök püspöki jelentésének bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület együttműködési kötelezettség nélkül október 15-i zárt ülésén hallgatja meg a Bicskei otthon két munkatársát. A testület döntött mások mellett a Sándor Palotánál és az Igazságügyi Minisztériumnál Kónya Endre kegyelmi eljárásával kapcsolatos iratok eredetiben történő bekéréséről is. Kardosné Gyurkó Katalin csatlakozik a Fidesz frakcióhoz, jelentette be Bóka János frakcióvezető Facebook oldalán. Bóka János azt írta, a Fidesz-KDNP országos lista 150. helyén szereplő Kardosné Gyurkó Katalinról, hogy 5 gyermekes édesanyaként a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnökeként és több éves kormányzati tapasztalattal a háta mögött továbbra is a családokért és a közösségekért dolgozik. Ebben a hónapban ismét megrendezik a Látás Hónapja országos kampányt. A Magyar Optikus és Optometrista Szövetség kezdeményezéséhez csatlakozó optikák most ingyenes látásellenőrzést biztosítanak az érdeklődőknek. A rendszeres látásvizsgálat minden életkorban fontos, hiszen a rossz látás nem csak fejfájást és fáradtságot okozhat, hanem a közlekedésben is veszélyforrás lehet. A részletekről Szabadi Zsolt, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
3: A Látás Hónapja a hazai optikai szakma legnagyobb kampánya, én már 21 éve töretlen sikerrel kerül megrendezésre. Közel 200 optikai szaküzlet vesz részt országszerte a kampányban. Javaslom, akiket érdekel a látás egészségük, és esetleg szeretnék megnézni az éppen most használt előétet, keressék a Látás Hónapjában résztvevő optikai szaküzleteket szerte az országban, díjmentes látás ellenőrzéssel, díjmentes szemüveg ellenőrzéssel, izzadt tanácsadással. Az éles látás nagyon fontos, és a látásunk gyakorlatilag az egész életünkre, az életminőségünkre kihatással van, kedvünkre, a lelkesedésünkre, a biztonságunkra, úgyhogy figyeljünk erre együtt. Ebben a hónapban kiemelten, közel 200 optikában országszerte.
2: A résztvevő szaküzletek listája a látáshónapja.hu oldalon érhető el, a kampányról pedig a szervezet Facebook és Instagram felületein is találhatók további információk. Ma elszórtan valószínű eső, zápor, de a délkeleti, keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől az ország délkeleti kétharmadán már sok felé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17-22 fok között várható.
4: Lezárt a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában. A Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kálvária tér közötti szakaszt már korábban tegnap este lezárták. Illetve lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között. Burkolatot fognak javítani. A mai napon, illetve még holnap is 2-től egészen este 7:30-ig az N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Holnap 14 óra és este 8 között N18-as Nosztalgia villamos közlekedik a Szent János kórház és a Csóka utca Karinti színház között. A hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják ugye a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Útszűkületen kell áthajtani a hétvégén a 18. kerületben az Üllői úton befelé a Garai utcánál és a Bártfa utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc, Béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik. A 236-os autóbusz igényvel vételét ajánlja a BKK. Vezessenek óvatosan, és hogyha van infójuk, osszák meg velem a 0630-30-30-95-8-as számunkon.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: Október 10-én indul egy újabb szombat, töltsük együtt, hogy minél kellemesebben teljen a hétvége. Rám egészen biztosan számíthatnak. Zsupos Ági vagyok, Honey Beast is készülődik, a legnagyobb hőssel folytatjuk. Slá!

0: ez a Sláger FM, és nem sokára ismét nagyon édes, okos, cuki gyerekek lepik el majd a Sláger FM stúdióját. Most leginkább kettőt hallhatnak majd, mert hogy Emma és Dorina voltak a vendégei a Székreállok című műsorunknak, mindketten Budapesten laknak, és a 22. kerületi Gádor általános iskola tanulói. A mikrofon az övék.
1: Egy, két, há, és ha nem hat meg a hangerő, ha megborzol a csontvelő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesébe, mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most Székreállok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádióhallgatást kívánok.
2: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székreállok, a Sláger FM egyik műsora, azon belül is egy podcast és rádióműsor, aminek Székreállok a neve és a címe. Én Hajdú Steve vagyok, a műsor egyik műsorvezetője, másik műsorvezetőtársam Ortutai Dóri.
3: Sziasztok!
2: És a két új hölgyvendég, Dorina és Emma. Sziasztok!
4: Sziasztok!
2: Figyelj, izgultok nagyon, hogy rádióztok? Most igen. Vagytok először.
4: Igen.
2: Olyan jó ez az izgalom. Én mindig imádok olyan dolgot csinálni, amit még soha nem csináltam előtte, és van bennem egy izgalom, hogy vajon milyen lesz. Bennetek is ez van így a rádiózás miatt?
4: Igen.
3: Így képzeltétek el a stúdiót?
4: Nagyjából.
3: Nagyjából. De nem kell izgulni egyébként, csak olyan pici, olyan egészséges izgalom kell, hogy jaj, vajon hogy zajlik, de hát ugyanúgy beszélgetünk, mint a, mondjuk a suliba, hogy szoktatok.
2: Sokat beszélgettek a suliba szünetbe?
4: Igen.
2: Miről?
4: Mindig a táborról, karatéról, oh. Vagy a suliról.
2: Mind a ketten karatéztok?
4: Igen.
2: De sotokán? Vagy kiukusinkáj, vagy vadoriú, sotoriú, gojoriú?
4: Nem tudjuk.
2: Csak oda mentek, hogy már téglát már így el tudtok karatézni
4: kézzel? Nem.
2: És cserepet?
4: Nem.
2: De az a cél, hogy az legyen majd.
4: Igen.
2: Milyen övesek vagytok?
4: Mind a ketten narancs.
3: Az mit jelent a narancs?
2: Hát narancsból van az ő.
4: Nem
2: azt hittem. Nem, valaki azt mondta, hogy citromő vagy citromsárga, akkor az citromsárga színű.
4: Igen, ötödik szinten tartunk.
3: Ah, és mennyi a, maga, a legmagasabb szint?
4: Fekete.
5: Fekete,
4: igen.
3: Aha, és az hanyadik?
2: Hát az már dom.
4: Az majd 13. asszony.
3: Az komoly? Akkor addig sokáig kell edzeni.
4: Igen.
2: Az a célotok egyébként, hogy valaha fekete övesek legyetek?
4: Igen.
2: Az már szenszej?
4: Igen.
2: Ezt a rádióhallgatóknak mondom, hogy a szenszej az a mester. Azt hogy hívják, aki még nem mester, csak a mesternek a segítője? Szempáj?
4: Emma tudja, a szenszei lánya?
2: Igen, lehet,
4: igen.
2: Te vagy a szenszei lánya? Hát akkor neked kötelező. Az mit jelent, amikor azt mondjátok edzés előtt, hogy osz?
4: Nem szoktuk mondani.
2: Akkor nálatok nem mondjátok, mikor én karatéztem, akkor azt kellett mondani, hogy osz. Én akkor azt hittem, hogy kártyázni kezdünk, és akkor én osztok, de nem ez valami köszönés volt. Tudjátok, itt a rádióban mindenféle témákról beszélgetünk, általában hírekről, és Ortutai Dóri, aki a Sláger FM hírolvasó szerkesztője, egy olyan hírt hozott, ami állatokról, az állatvilágról szól.
3: A vadon élő óriás pandák még néhány évtizede is a kihalás szélén egyensúlyoztak, számuk ijesztően lecsökkent, élőhelyük feldarabolódott. Ma viszont már egy globális összefogás szimbólumai, populációjuk növekszik, és Kína hatalmas természetvédelmi övezetekkel igyekszik biztosítani

0: Fekete.
1: A háta is egy kicsit fekete.
2: Csak fekete és fehér színből áll?
1: Igen.
2: Igen. Én is úgy
1: szokott
2: látom.
1: Szokott egy kicsit barnás is lenni.
2: Igen?
3: Aha. Lehet az valami csokiba mászott bele, nem?
2: Hogy kell vajon nevelni egy kis panda bébit?
1: Nem tudom. Még én sem tudom.
2: Mire kéne megtanítani, hogyha neked lenne egy kis pandád, akkor hogy tanítanád meg például, hogy visszahozza a labdát, mint egy kis kutyus, vagy leüljön, vagy maradjon a helyén. Hogy idomi? Bambusszal, igen, bambusszal. Igen, ez aha. Be tudnád idomítani?
1: Igen.
2: Mi lenne a technikád?
1: Az lenne, hogy mindig először megmutatnám, utána kezembe venném a bambuszt, utána meg elcsábítanám vele.
2: Azzal jutalmaznád, ilyen bambuszrügye. Igen. Ti tanítottatok már be valamilyen állatot?
1: Igen.
2: Milyen
1: állat? Emma az tacskót.
2: Tacskót? Az a tacskót nagyon nehéz beidomítani.
3: Az pedig kemény dolog.
1: Én meg már kutyát, hörcsögöt.
3: Gyíkot?
1: Gyíkot is.
2: Gyíkot is beidomítani, de egy gyíkot mire lehet beidomítani?
1: Sáskával.
3: Tényleg hogy kell? Hogy egyenesen menjen utána, vagy miért kell?
1: Igen, hogy lerakod valahova, és megfog. És odafut.
2: Aha!
4: Máté és Dorinát hallhatták a Székreállok című műsorunk egy részletéből. Mindketten budapesti lakosok, 22. kerületi Gádor általános iskola tanulói. Nem sokára visszatérünk majd rájuk is, de persze, hogy pörögnek a legjobb dalok a szombat reggelben is a Sláger FM-en. Most Pápai Jocival folytatjuk, jön az Én apám.

0: Sláger FM-et hallgatják, folytatjuk méghozzá a székre állókkal, egy picit bekukucskálunk, hogy mi is történt pontosan műsor közben. Akiket hallani fognak, a Tündéri Emma és Dorina, mindketten Budapestről, a 22. kerületi Gádor általános iskola tanulói.
1: Neked van gyíkod?
2: Igen, szakállas rogálmám, meg sking. Skinkem, csak most nem jut eszembe az igazi neve.
3: Mi az az? Ja, hogy ja, magyarul nem jut eszedbe a neve?
2: Igen.
1: Én nem tudom, hogy ezek milyen, ez hüllő?
2: Igen, berber sking most jutott eszembe.
1: Berber, akkor ez ilyen Marokkó környékéről való?
2: Azt nem.
1: Igen, a berberek onnan vannak.
3: Sok ez teráriumban él otthon.
2: Igen.
3: És nektek milyen állatotok van, Emma?
2: Tacskó.
3: Ja, a tacskó, amit... Az nagyon kemény, arra vigyázz, abba vigyázni kell nagyon, mert az kis...
2: Kettő is.
3: Úr is, a kis gonoszok tudnak ám lenni, nem? Amilyen cukik, amilyen menők, úgy harap a lábadba, hogy öröm nézni.
1: Nem? Engem még nem harapott meg kutya, de csak nagyon... egyszer egy tacskó volt.
3: Azért mondom, ők nagyon a kis sunyi, kis jószágok, de cukik nagyon.
1: Be kell tanítani őket. Mesélj már még, Dorina, ezekről a hüllőkről, hogy mi visz rá egy fiatal lányt, aki 9 éves, hogy ő hüllőkkel töltse a szabad idejét?
2: Hát, hogy nagyon cukik. Olyan cukik, hogy egy kicsit lusták, de amúgy tök cukik, nagyon aranyosak. És hogyha berakom a skinkeknél a kezemet, akkor rámásznak, mert betanítottam az egyiket. És a teknősöm, úgyis teknősünk is jó. Megvan, meg a halak. Koik. Igen.
1: Koi pont, ez a japán koi pont.
2: Uh-huh. Igen. Csak sajnos a koik az valamikor van, hogy elpusztulnak, mert megeszi a teknős.
1: Tényleg?
2: Igen.
3: Akkor neked csak olyan állatok vannak, amivel télen nem kell sétálni menni. Mert az Emma azért nehezebb helyzetben van, mert ott ki kell vinni a kutyus sétálni, pisilni, kakilni, itt a hüllőket nem nagyon kell vinni sétálni.
2: Mi még panelházba is lakunk. Igen, szóval nálunk van egy kutya, az igaz, hát nagyon öreg, de nekünk még van kártünk.
3: Ja, ott könnyebb. Értem.
1: Uh-huh. És hogy naposztatod a hüllőket például, amikor jó idő van?
2: Igen, vagyis az gémit szoktam mindig kivinni.
3: Uh-huh. Kis fürdőrucit ráadni. És bekenni, ne barnuljon le.
1: Egy tacskó, Emma, egy tacskó el tudna játszolgatni egy pandával? Nem. Mert szerinted félne tőle? Mikor lehet látni, hogy egy kutya fél valamitől?
2: Hogyha nagyobb nála.
1: Akkor?
3: De a farkát mondjuk így csóválja, akkor fél, az azt jelentheti?
2: Nem. Akkor örül.
1: Ja, akkor örül.
2: Boldog.
1: Az a boldogság.
3: És amikor fél, hogyan jelzi?
2: Behúzza a farkát.
3: Ó, tényleg. Aha. Igazad van. Aha.
1: Mitől fél egy tacskó? A zacskótól?
2: Nem.
3: Az Emmától?
2: Nem.
1: A hüllőktől?
2: Nem.
3: Mitől félhet egy
2: kacsi? Hangoszlajokkal és nagy állatoktól.
1: Aha. Nagy állatoktól.
3: Például... Tűzijátékot nem szerette, bocsánat. Szerette a tűzijátékot? Nem annyira szeretik azt a hangot.
2: Nem.
1: Azt én se szeretem, én is félek a tűzijátéktól.
3: Értelmetlen.
1: Merre fele őshonos a panda? Hol lakik?
2: Japán.
1: Japánban van? Vagy Kínában szokott még lenni?
2: Kínában.
1: Legalábbis a Dória hírbe azt olvasta, hogy a kínaiak mindent megtesznek, hogy megmentsék őket. Láttatok ilyen videókat, ilyen pandás videó?
2: Igen.
1: Milyen volt a legutolsó, amit láttatok?
2: Amikor eszi a bambuszt, hogy így ül és eszi a bambuszt.
1: És közben leesik, ha én azt látom, hogy a gondozója ott sepregető, egy bambuszt eszik egy ilyen láda tetején, és annyira beleéli magát, hogy eszi a bambuszt, hogy leszindul a láda tetejéről. Ti meg tudjátok állapítani, hogyha AI, mesterséges intelligencia generálja ezeket a videókat?
2: Igen.
1: Honnan szúrod ki, Emma?
2: Onnan, hogy nem lehet például úgy betanítani egy vadon élő állatot, hogy közben ne támadjon rád.
1: Aha.
3: Például.
1: Ő mindig rád fog támadni?
2: A vadon élő.
1: A vadon élő.
3: Igen.
1: Dorina, te hogy állapítod meg, hogyha egy ilyen videó kamu?
2: Az, hogy mindig van benne legalább egy kicsi hiba, és szemfülesen is lehet venni.
1: Te szemfüles vagy akkor.
2: Igen.
1: Emlékszel valami ilyesmi hibára?
2: Uh-huh.
1: Mi volt?
2: Az, hogy átmegy a falon.
1: És nem út hengeri, és átmegy a falon.
2: Igen.
1: Igen, az furcsa, hogy valaki egy ember ráül egy oroszlánra, együtt énekelnek egy dalt az Oroszlán Királyból, majd elrepülnek mind a ketten. Az valószínű ilyen kamu videó.
2: Igen.
0: Ők voltak Emma és Dorina, és nem sokára visszatérünk hozzájuk. Budapesten élnek, a 22. kerületben járnak suliba. A Gádor általános iskola tanulóiról van szó, és a Székreállok című műsorunkból hallhattak egy részletet. De még mielőtt folytatnánk, hozok már is egy újabb nagy kedvencet, ez a Kovászki meg a Vega és a Mindenem. Feszítem.

0: Kifejezetten hűvös a ma reggel, Budapesten 8 fok körüli minimumokról szólnak az előrejelzések. Napközben fokozatosan melegszik a levegő, délután 18 fok körül lehet. A kezdeti napsütést majd egyre több felhő zavarhatja meg, és délután eső, zápor is előfordulhat, úgyhogy ha igazán okosan akarnak dönteni indulás előtt, azért a táskába elrejthetnek egy kis összecsukhatós esernyőt. A légmozgás viszont többnyire gyenge, mérsékelt lesz, ami szerintem kifejezetten üdítő a tegnapi nagyon szeles időhöz képest. Reggel még jól jön egy plusz réteg ruha. És érkezem a legfontosabb közlekedési infókkal is természetesen. A hétvégén a H6-os év helyett Soroksár, Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A Közvágó híd és Pesterzsébet felső között, a 224-es autóbusz Pesterzsébet felső és Soroksár, Hősök tere között a 66-os, a 66B és a 166-os autóbusz igénybevételét ajánlja a BKK. Ma estétől ismét lehet a 4. kerületben a Pozsonyi utcából balra, a Tél utcába, illetve jobbra a Berda József utcába kanyarodni. Lezárják a 11. kerületben az Ulászló utcát ma egészen délután 3-ig, a Fardusz utca és a Bukarest utca között veszélyelhárítás miatt. Lezárják a fél útpályát ma 11 és 15 óra között a 11. kerületben a Vincellér utcában, a Bartók Béla út előtt veszélytelenítés miatt a váltakozó irányú forgalmat jelző őrök segítik. Időszakosan rövid időre lezárhatják az érintett szakaszt. Írjanak, ha látnak valamit az utakon, 06 30 30 30 95 8.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Tárgya.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Már is visszaadom a mikrofont Emmának és Dorinának, a 22. kerületi Gádor általános iskolából érkező két vendégünkkel, Ortutai Dóri és Hajdú Steve beszélget. Hallgassunk bele a Székrálok című műsorunkba.
2: Ti hisztek egyébként videóknak, ami nem tűnik kamunak, de a végén kiderül, hogy ilyen kamu videó?
3: Nem.
2: Egyből kiszúrjátok, már a fotót is kiszúrjátok, hogy ott is valami nem stimmel? Miért van 9 ujja ennek a bácsina?
4: Vagy 3 szeme.
2: Vagy 3 szeme. Ti aktívan néztek ilyen videókat közösségi oldalakon, vagy még nem vagytok fönt?
4: TikTokot szabad nézni?
3: Nem szoktam TikTokot, mert nekem nincs. Uh-huh. Inkább Facebookot szoktam nézni. Uh-huh. Nekem meg nem szabad. Nem szabad.
2: Nagyon helyes. De vágytok rá, hogy egyszer majd önállóan nézhettek ilyen videóanyagokat?
3: Játszani szeretek.
2: Uh-huh. Mi a kedvenc játékotok?
3: Nekünk az Emmával az, hogy kitaláljuk azt, hogy lakunk egy elhagyatott szigeten, és ott játszunk.
2: Jaj, de jó, és hogy néz ki ez az elhagyatott sziget, Emma?
5: Egy körül van véve egy kis egy tóval, uh-huh. és olyan mély a víz, hogy onnan nem lehet kimenni.
2: Tényleg?
4: És nem félelmetes? Nem? Nem. Hát hogy kaptok kaját?
5: Felzünk onnan.
4: De hogy?
2: Hát a McDonald's csak van ott.
5: Nem.
2: Az mindenhol van.
5: Nem.
4: Hát akkor hogy van az étkezés?
5: Mi fákról.
4: Aha.
5: Igen, hogy egy ilyen erdős részen lakunk, ugye, ahogy az Emma mondta, közepén van egy szép kojtó, és így körbevesz minket egy tenger.
4: De akkor úszni tudni kell?
5: Igen.
2: Aha. Hát, hogy valahogy oda el kell jutni, az csak úszva, vagy helikopterrel mennétek?
5: Nem,
3: hanem... Csinálnunk kell egy hajót.
2: Hogy kell hajót csinálni?
3: Fából.
2: Mhm. Uh-huh.
3: És különféle eszközökkel.
4: Na de most a szuperképességre térjünk vissza. Most azt nem használtátok még föl. Akkor azt megkapnánk mi a szuperképességet, és oda tudnánk menni a ti szigetetekre, a szülinapi partira?
3: Igen.
4: Na de hogy ide dobnátok nekünk, mi lenne a szuperképesség? Oda repülünk, az lenne mondjuk?
2: Hát vagy teleportálás.
3: Teleportálás.
2: Hát a teleportálás az alap.
4: Igen, az tényleg tök jó. És akkor én teleportálva ott leszek, és vinném a tortát a szülinapi partjára.
2: De az a baj, hogy egy teleportáló szerkezettel lehet, hogy amikor át teleportál, összecserél, tehát már
3: össze-vissza,
2: tehát mikor megérkezel, lehet, hogy egy torta lesz a fejed, és a fejedet tartod a torta helyet.
4: Az mi már?
2: Hát kicsit nehéz lesz elfújni a gyertyát a fejedről. Van már olyan, hogy teleportálás?
3: Nincs.
2: Még nincs. De jó lenne, nem?
3: Igen.
2: Suliba úgy járnátok?
3: Igen. Én repülnék.
2: Az is egy szuper képesség. Igen. Jó lenne? Repültél már? Ültél repülőn?
3: Nem.
2: Még nem?
3: Nem.
2: Doréna, te voltál már repülő?
3: Én csak repülőszimulátorban voltam.
5: Én is. Ugye én voltam a sofőr, és akkor úgy kell
2: vezetted? Repülni. Vezetted a repülőszimulátort? Élvezted? Jó volt?
3: Uh-huh.
2: Hmm.
5: Csak az a hely már bezárt.
2: De nem miattad.
5: Nem.
2: Jól van, azt hittem, hogy valami galibát.
5: Szerintem fel fogják újítani, vagy más kerül a helyére.
2: Uh-huh. Na jól van, majd akkor egyszer, ha jöttök, beszámoltok, hogy van-e már újra fölújított repülőszimulátor.
1: A Székrálok újabb részét hallhatták, részletét, hogy egészen pontos legyek, Emmával és Dorinával még egy alkalommal visszatérünk hozzájuk ebben az órában, addig pedig egy újabb slágerrel folytatjuk. Ez nem más, mint a Well Hello és a Város szemei.

0: A Sláger FM-et hallgatják. Elérkeztünk a mai Székreállók utolsó részletéhez. Emma és Dorina, a budapesti Gádor általános iskola két tanulója még egyszer visszatér a mikrofonhoz. Át is adom a terepet, folytassuk velük Ortutai Dórival és Hajdú Steve-vel.
1: Tudjátok, jó, hogy itt a műsorban szoktunk ilyen kis kvíz kérdéseket föltenni. A Dóri most egy állítást fog közölni veletek, amiben egyébként már benne van a megoldás, ez is állatokkal kapcsolatos.
2: Van egy állat, a pingvin, mely a szárnyait a víz alatt úgy használja, mintha repülne. Melyik madárról van szó?
3: Pingvin.
1: Hát a pingvin.
2: Csak mert arra gondoltatok, hogy ez nem madár, azért kavarodtatok meg egy picit, igen.
1: De a pingvin madár?
3: Igen.
1: Igen. Egy pingvin mekkora lehet?
3: Akkora, mint
4: ez az aztán. Ekkora.
1: Ilyen 109, vagy 90 centi, egy méter magas?
3: Nem.
1: Attól alacsonyabb?
2: Kicsi, kisebb?
3: Igen.
1: Jodától kisebb, vagy nagyobb?
3: Szerintem
4: ki
3: az
4: akkora, mint
3: ennek az asztal. Szerintem
1: Joda. Joda méret? Joda hány centi?
3: Joda az 20 centi.
1: Hát csak a figurába, de az életben Joda 90 centi.
2: Kb.
1: Igen.
3: Szerintem annyi.
1: De hogyha a mezítláb van, hogyha fölveszi a magas sarkúját, akkor 93 centi. Dóri, te nem tudod, ki a Joda?
2: Hát a, de. A... Az a kis csúnya fülű. Az a Joda mester, nem az a ilyen kis gugulvös szemű.
1: Igen, tudom, igen, a Csillagok háborújából. Nem láttál? Nem láttál egy Csillagok háborújából?
2: Nem.
1: Ti láttatok Csillagok háborúját?
2: Én egyszer elmentem a trilógiára, beültem, és az első 5 percben úgy aludtam, mint a
1: ne. Pura.
2: De. Én nem láttam. De tudom a szereplőket.
1: Joda, hát a Joda egy kis 90 centis varázsol. Szeretnétek, hogyha olyan erőtök lenne, mint Jodának?
3: Igen.
1: Nagyon. Próbálkoztatok már vele, hogy pusztán az elmétek erejével tárgyakat mozdítsatok meg?
3: Igen.
1: Sikerült?
3: Nem.
1: Néha úgy akarom az oknit a szoba közepéről eltakarítani, hogy így a puszta gondolattal, hogy de nem sikerül. Mi a kedvenc filmetek?
3: Nekem a Grinch család.
2: Na, igen. Mese, mit láttál legutóbb mesét, mondjuk, vagy kedves filmet?
3: Az, amikor van egy valami lény,
2: igen.
3: És egy madár, és azok így összebarátkoztak. Valahogy, nem tudom.
2: Mi lehet ez vajon?
1: Mi lehet vajon a Tüskevár? Abba volt ilyen, hogy egy légy összebarátkozott egy...
2: Lény.
1: Ja, lény, meg azt hittem, hogy a lény. Mondom, milyen furcsa, hogy egy légy összebarátkozik valakivel. Hogy lehet az?
3: Nem a Minionokra gondolsz?
4: Nem.
1: Nem, abban nincs légy. Lény.
3: De.
4: Egy furcsa lény.
1: Egy furcsa lény.
4: Egy kis barna furcsa lény.
1: Na, egy kis barna furcsa lény. Na jól van, Dóri, van még esetleg egy ilyen hasonló, figyeljetek,
2: van.
1: A válasz benne van az állításban.
2: Benne lesz. A zsiráf kifejlett hímje akár 5-6 méter magas is lehet. Hát, melyik állatról beszéltem, amelyik 5-6 méter magas lehet?
3: Zsiráf.
1: Hát igen, hát a zsiráf. Láttatok már zsiráfot?
3: Igen.
1: Én is, de lehet, hogy ez nem az volt. Nem az volt, az a nagy magas hosszú nyakú.
3: De az volt.
2: Igen.
1: Hogy néz ki egy zsiráf?
3: Barna. Olyan, mint a leopárd, csak egy kicsit más. Barna foltos és citromsárga.
1: Rejtőzködő állata a zsiráf?
3: Nem.
1: Na nem kell, hát neki meg hogy tudna elbújni? Mi mögé? Egy fa mögé kilóg
2: egy
1: a
2: daru
1: fej.
2: Mögé.
3: Ő a daru.
2: Igen, igen.
3: És akkor így megfogja a dolgokat, és akkor a szájával, és akkor...
1: Egy daru, bocsánat, egy zsiráf meg tudna tanulni karatézni?
3: Nem.
1: A fej karate.
3: Lábkarate,
1: hát 4 lába van azért. Ott nagyon jól csinálhatná. Mivel, hogyha mondjuk egy zsiráf küzdene egy vízilóval, akkor ki győzne?
3: Víziló. Mert annak erősebb az állkapcsa.
1: Igen? De mi van, hogyha a zsiráf nem harapni akar, hanem rúgni?
3: Akkor a zsiráf.
1: Akkor viszont a zsiráf.
2: Nehéz kérdés.
3: De a vízilónak erős az állkapcsa, és megharaphatja a lábát, ami által leterítheti, és
4: és bánthatja.
1: Bánthatja, igaz, igaz. Hihetetlen egyébként a természet, hogy milyen furcsaságokat tud kialakítani. Ugyanúgy, ahogy egy ilyen műsoron belül mi is látjátok, eljöttetek izgulva egy rádió műsorba, és a végén már karatéról, zsiráf, víziló közötti harcról beszélgetünk, jókedvűen nevetve. Köszönöm, hogy eljöttetek. Én Hajdú Sztív voltam, a műsor egyik műsorvezetője, másik műsorvezető társam Ortutai Dóri volt.
2: Sziasztok!
1: És a két fantasztikus új hölgy, aki debütált, bemutatkozott ma itt a Székreállókban, Dorina és Emma volt. Sziasztok!
4: Sziasztok!
5: Egy, két, há, és ha nem hat meg a hanger, ha megborzott a csontvelő, ha cserben hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében, mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most Székreállók.
0: Emma és Dorina volt a Székreállók két vendége, akiket hallhattak, mindketten a 22. kerületi Gádor általános iskolába járnak. Köszönjük nekik a beszélgetést és a nagyon bátor szereplést, Ortutai Dórinak és Hajdú Sztívnek pedig a műsort. Hétkor hírek és friss információk jönnek, utána pedig folytatjuk ezt a szép szombati napot. Itt a Sláger FM-en, addig jön a New Level Empire és a Soho Party közöse. Az éjjel soha nem érhet véget.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
4: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben, kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Őszi szünet egy szigeten! Válaszd a nyíregyházi Sziget Hotelt! Négy csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
6: Újra itt a Cinema City filmünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási lehetőségek. Régóta várod? Újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és mozizz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes merchvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
7: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
8: Ha csapatépítő, céges rendezvény vagy évzáró program szervezésén gondolkodik, választon egy helyet, ahol a közös élmény nem ér véget a meetinggel. Hotel Golden Palace Göd, 8 hektáros park, tóparti környezet, rendezvénytermek, finom ételek és wellness, hogy a munka mellett a csapat együtt töltött idejére is jusson figyelem. Egy hely, ahol a kollégák nem csak egy asztalhoz ülnek le, hanem valódi, közös élményeket is szereznek. Hotel Golden Palace Göd, www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Jön az ősz legbalább Balatonibb Gasztró Fesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Group & Swing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
10: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében, búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál, bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszertobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom, minden itt kezdődött.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Kora gyerekkori módszertani központ jöhet létre a fejlesztésért. Ma van a lelki egészség világnapja. Ellopta a persejpénzt egy jássági lány, letöltendőt kaphat. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A pénzügyminisztérium számításai szerint minimum 100, de lehet, hogy 150 ezer vállalkozás választja majd 2027-től a katás adózási formát, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő fontos változásnak nevezte, hogy 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot, így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az Óvodák Országos Közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Ma van a lelki egészség világnapja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a mentális egészség fontosságára, csökkentse az ezzel kapcsolatos előítéleteket és félelmeket, valamint emlékeztessen arra, hogy a lelki jólét mindannyiunk közös ügye, mondta el a Sláger FM-nek dr. Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának szakértője.
12: Nagyon fontos, hogy vegyük észre a körülöttünk levőket, viselkedésbeli változásokat lehet tapasztalni, ilyen például a társas visszahúzódás, vagy a teljesítmény romlása, fokozott ingerlékenység, de ilyen például az érzelmi fásultság is. Ezek mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy valamilyen szakorvosi segítségre van szükség.
11: A Lelki Egészség Világnapjához kapcsolódva világszerte, így Magyarországon is előadásokkal, ingyenes tanácsadásokkal és figyelemfelkeltő programokkal hívják fel a figyelmet a mentális egészség fontosságára. Egész napos korlátlan kávékóstolással, rekordszámú kiállító kávézáshoz kapcsolódó termékével és eszközeivel, például egy kipróbálható kávébiciklivel, bemutatókkal és számos egyéb programmal várja a közönséget a Kávé Napja rendezvény ma a Millenáris Parkban. A Kávé Világnapjához kapcsolódó rendezvény látogatói a kávés standokon korlátlanul kóstolhatnak egész nap, de érkeznek többek között teások, csokoládékészítők, párlat és koktélmesterek is, közölték a szervezők. Vádat emelt a Jászberényi járási ügyészség egy 19 éves jászkíséri lány ellen, aki idén nyáron a jászapáti római katolikus templomból persejpénzt és vagyontárgyakat lopott, közölte a Jásznagykonszolnok megyei főügyészség. A 19 éves fiatal június 28-án a déli órákban a templom zárt persejé közül többet is felfeszített, azokból 3000 forint készpénzhez jutott, az egyik persejt azonban a falból kitépte és magával is vitte. A vádlott a kora esti órákban visszament a templomba, majd a hittan tanteremből a falra szerelt tévékészüléket és a távirányítóját is elvitte. A lányt korábban szintén lopás miatt már felfüggesztett börtönre ítélték, így most már letöltendő börtönbüntetést kaphat. Ma újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távolodik.
2: Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolébusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep, az Őrs vezértere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között. Útszűkület okoz lassulást, a Magdolna utca és a Kálvária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. És lezárták ma estig a 8. kerületben a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után daruzás miatt. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát is, a Zsombor utca és az Andor utca között, mert burkolatot javítanak. Este 9-től vasárnap reggel 5 óráig a 11. kerületben a Muskétás utcai vasúti átjárót karbantartás miatt fogják lezárni arra felé, tehát vezessenek óvatosan. 06 30 30 30 95 8, ez lesz az SMS és telefonszámunk, hívjanak, ha látnak valamit.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Öreges Sláger FM hallgatók, szombat van október 10-e, 7 óra után járunk, Zsupos Ágit hallják, délig szól a szombati délelőtt a Sláger FM-en, az Outkast-tel indítunk, és jön tőlük a Hey Ya!

Mágerek, változatosan. Ha ma a sétam elég gondolkodnának is kicsit, akkor ott az arc közérzeti kiállítás. Idén az Egri József utcai parkolóban a Műegyetemnél, a Petőfi híd Budai híd főjénél találhatják meg. A szabadtéri tárlat ingyenes, október 18-áig látogatható. Az idei alcím idegrendszerváltás. A képek arról is szólnak, milyen világban szeretnénk élni. Érdemes úgy menni, hogy legyen idő megállni egy-egy alkotás előtt, nem csak végigfutni rajta. Most pedig az Earth, Wind and Fire következik, és a Let's Groove az 1981-es Raise albumról.

0: pillanatokon belül folytatjuk itt a Sláger FM-en 7:30 után, de előtte jönnek a friss közlekedés és időjárási információk, maradnak a legjobb dalok, Lose Control, ezt nem javaslom az utakon, de Teddy Swims ezzel a dallal érkezik, majd mutatok belőle egy rövid részletet.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Group & Sphinx. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
5: Oldtimer Show.
6: 100 évnél öregebb automobilok,
5: motorbicikli, gőzmozdonyok.
6: 500 válogatott oldtimer jármű.
5: Belépőjegyet del 15 ajándék közül nyerhet.
6: Főnyeremény egy út és Mercedes.
5: Október 17-én és 18-án.
7: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
8: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
9: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon, biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeredd be a kuponokat, és irány a Köki! Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
10: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
11: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
12: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kisősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
2: A reklám után.
0: A hűvös, csípős reggelt követően egyelőre még a napsütési a főszerep a térségben, így az útnak indulókat száraz aszfalt és jó látási viszonyok fogadják. Dél és délnyugat felől azonban hamarosan elkezd megnövekedni a felhőzet, ráadásul melegfronti hatás is terheli a szervezetünket, ami fejfájást, vérnyomás ingadozást és álmosságot is okozhat a volán mögött. Amíg napos szakaszokon mindenképpen használjanak napszemüveget és az allergiások számítsanak rá, hogy a megélénkülő szél miatt átmenetileg fokozódhatnak a tünetek. Maximum 17-19 fok lesz. Lássuk, mi a helyzet. Az utakon útszűkületen kell áthajtani ezen a hétvégén. A 18. kerületben az Üllői úton befelé, a Garai utcánál és a Bártfa utcánál a villamos pálya karbantartása miatt. Az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc, Béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik. A 236-os autóbusz igénybevételét ajánlja a BKK. Ezen a hétvégén is a 6-os hív helyett Soroksár, Hősök tere és a Közvágóhíd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A Közvágóhíd és Pest Erzsébet felső között a 224-es autóbusz, Pest Erzsébet felső és Soroksár Hősök tere között a 66-os, a 66B és a 166-os autóbuszt kellene választani inkább, már ha jót akarnak maguknak. Aztán ma estétől ismét lehet a 4. kerületben a Pozsonyi utcából balra a Tél utcába, illetve jobbra a Berda József utcába kanyarodni, úgyhogy már csak egy kicsit türelem kell. 06 30 30 30 95 8, továbbra is ez lesz a forró drót, ha üzennének valamit.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

A Sláger FM-et hallgatják. Közeledünk a 8 órához, de a szombat reggel még egyáltalán nem ért véget. Hírek és friss információk után újra érkezem. Előbb Orsi jön, és a Ha lemegy a nap című dala. A naplemente még jóval odébb van, de a Slágerre egy percet sem kell várni.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Gerstenbrein Zsanett, a Lehel Csarnok Lángos Centrumának tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Újra itt a borzongás, és idén igazán színes lesz.
5: A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Farm, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
6: familypark.at.
7: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszáni panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: Csak október 15-től 18-ig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
10: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
11: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
12: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Abival! Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bódusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: 10 milliárdokat spórolhatott az ország a paksi fenék küszöbbel. Csökken az üzemanyagadója a buszoknál és teherautóknál. Ásványbörze lesz a hónapban Budapesten. Molnár Róbert köszönti Önöket. A paksi fenék küszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg az országot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő kifejtette, ha nem épült volna meg a fenék küszöb, előzetes becslések szerint a paksi atomerőmű egy hónapnyi leállása csak a költségvetésnek mintegy 50 milliárd forint kiesést okozott volna, és ebbe még nincs beleszámolva a gazdasági hatás. A fenék küszöb bekerülési költsége 6 milliárd forint körül alakult, tette hozzá. Az amerikai-magyar parlamenti kapcsolatok erősítését szorgalmazta az Egyesült Államokból érkezett delegáció, amelyet Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke fogadott az országházban. A házelnök bejegyzésében azt írta, hogy Virginia Fox republikánus képviselő által vezetett delegáció elismeréssel szólt a tavaszi választási eredményekről, és érdeklődött a Magyarországot érintő legnagyobb kihívásokról. Hozzátette, hogy az amerikai delegáció a parlamenti kapcsolatokat tekintve együttműködést és támogatást ajánlott fel. Ennek erősítését ő is szorgalmazta, jegyezte meg a házelnök. Forsthoffer Ágnes közölte azt is, hogy hamarosan megalakul az USA parlamenti baráti csoport, amelybe már 34 képviselő jelezte részvételét. A kormány úgy döntött, hogy 2026. december 31-éig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Budapesten. A tárcavezető közölte, a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére lehetőség nyílik úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár, tette hozzá. Kitért arra is, emellett szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését Magyarországon. Miután a fuvarozók érdekképviseleteivel folytatott egyeztetésen a fuvarozók azt mondták, hogy vannak olyanok, akik nem fizetik meg a magyar útdíjat szabályosan. Október 17-18-án ásványbőrze lesz Budapesten a MOM sportban. Ásványok, drága kövek, fosszíliák, aranymosás és családi programok várják az érdeklődőket. A 2027-es év ásványa cím jelöltjeit, az augitot, a krizotilt és az olivint is megismerheti a közönség. A rendezvényen 120 kiállító mutatja be kínálatát, több mint 2000 négyzetméteren, ahol ásványok, ékszerek, drága kövek és fosszíliák között válogathatnak az érdeklődők, közölték a kiállítás szervezői. Hűtlenkezelés gyanújából nyomoz a rendőrség a 13. kerületi Metropol irodaház bérlésének ügyében. A Telex beszámolója szerint az állam 2024-ben havi mintegy 50 millió forintért bérelt ki egy irodaterületet, amely végül üresen maradt. Később a bérleti szerződést a MÁV vette át, amelynek több 100 millió forintos átalakítást kellett elvégeznie az épületen. A feljelentés szerint az ügyben több mint 500 millió forintos kár keletkezhetett. Ma elszórtan valószínű eső, zápor, de a délkeleti, keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől az ország délkeleti kétharmadán már sok felé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17-22 fok között várható, de a Dunántúlon ennél helyenként kissé hűvösebb, míg a naposabb délkeleti, keleti tájakon pár fokkal melegebb is lehet.
14: Lezárják a félút pályát ma 11 és 15 óra között a 11. kerületben a Vincellér utcában a Bartók Béla út előtt. Veszélytelenítés miatt a váltakozó irányú forgalmat jelzőrök segítik. Időszakosan rövid időre lezárhatják az érintett szakaszt. Ma este 8 és este 10 óra között rendezvényt tartanak az MVM Dómban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a megszokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Mindkét irányban sávlezárásra kell készülni. Holnap 7.30 és 14 óra között a 11. kerületben a Szerémi úton a kitérő út közelében, mert kertészek dolgoznak. A Balatoni úton a Tanító utcai és Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, ott burkolatot javítanak. És szintén lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egresi út után. Ott pedig közműjavítás zajlik. 0630 30 30 95 8. Tudják, ugye? Ide várom az infókat.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Indul egy újabb óra, újabb kedvencekkel a Sláger FM-en 8 óra után október 10-én. 3 kontinens, 6 lány, jön a Cat Eye, és az Animal, tartsanak velem. Zsupos Ági vagyok, és délig itt leszek önökkel. Sláger.

Ez a Sláger FM. Ajánlok egy nagyon szuper programot mára, hogyha még mindig nem tudják, hogy mit szeretnének csinálni. Korán van még, igaz? Úgyhogy el lehet dönteni. Ma például a világűrbe is eljuthatnak a gyerkőcökkel, legalábbis a központi könyvtárban itt Budapesten. A Végtelenbe is tovább című családi nap 10-től délután 2-ig tart majd a Revicki utca egy szám alatt. Planetáriumi előadások is lesznek, kísérletek, játékok, és na hogy közös alkotás is a gyerekekkel és a családokkal. Készülhet saját bolygórendszer, és útnak indít majd néhány papírrakétát is. Az egyes foglalkozások korosztályi ajánlását a könyvtár oldalán megtalálják. Mi most az időben utazunk, Huey Lewis and the News következik a Vissza a jövőbe című filmből ismerős dallal The Power of Love.

0: Fél kilenc után is folytatjuk itt a Sláger FM-en. Tudják, van az a mozdulat, hogy csak egy pillanatra nyúlunk a telefonért, aztán már a 30., 10., 20. vagy a 100. pörgetésnél járunk. A rossz szokásokat egyébként Ed Sheeran már belesűrítette egy dalba, én pedig be is készítettem, ez lesz a Bad Habits. A klipben vámpírként járja a várost rózsaszín öltönyben, érdekes kombináció. Mielőtt indulna a dal, jön az időjárás és a közlekedés, aztán maradunk a legjobb daloknál. Bad Habits lead to white eyes.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
1: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Abival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
4: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
5: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
6: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon. Biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére való. Töltsd le a Köki appot, szeresd be a kuponokat, és irány a Köki! Köki kuponnapok! Október 9-től 11-ig.
7: Oldtimer Show!
8: 100 évnél öregebb automobilok,
7: motorbicikli, gőzmozdonyok.
8: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet. Főnyeremény egy út és Mercedes. Október 17-én és 18-án.
7: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
9: Ha csapatépítő, céges rendezvény vagy évzáró program szervezésén gondolkodik, választon egy helyet, ahol a közös élmény nem ér véget a meetinggel. Hotel Golden Palace Göd, 8 hektáros park, tóparti környezet, rendezvénytermek, finom ételek és wellness, hogy a munka mellett a csapat együtt töltött idejére is jusson figyelem. Egy hely, ahol a kollégák nem csak egy asztalhoz ülnek le, hanem valódi, közös élményeket is szereznek. Hotel Golden Palace Göd, www.hotelgoldenpalace.hu.
10: Állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Sokat beszélgettek a suliba szünetbe?
13: Igen.
12: Miről?
13: Mindig a táborról, karatéról, suliról.
12: Mind a ketten karatésztók?
13: Igen.
12: Téglát már így el tudtok karatézni?
13: Nem. Készen.
12: De az a cél, hogy az legyen majd.
13: Igen.
12: Milyen övesek vagytok?
13: Mind a ketten narancs.
14: Az mit jelent a narancs?
12: Hát narancsból van az ő.
10: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után.
0: Bár a nap még szépen süt, délnyugat felől lassan egyre több felhő sodródik fölénk, ami fokozatosan rontja a hangulatunkat és a közérzetünket. Egyelőre száraz utakon jó látási viszonyok mellett közlekedhetünk, de a melegfronti hatás miatt görcsös panaszok, migrén és tompaság is jelentkezhet. Így a forgalomban haladóktól fokozott figyelemre van szükség. Az arra érzékenyeknél a parlagfű közepes koncentrációja és a magas gombaspóra szám okozhat kellemetlenséget a délelőtt folyamán. Maximum 17-19 fok lesz. Lezárták a fél útpályát a 13. kerületben, az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a megszokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűben indul holnaptól, szerda estig a 10-es autóbusz, vasárnap 16 óra és 19:40 között, illetve hétfőtől szerdáig a reggeli, és a délutáni csúcsidőben sűrűbben indul. útszűkületen kell áthajtani az állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert távhővezetéket javítanak, az Ugligeti Libegő és a Budavári Sikló karbantartás miatt nem üzemel. Aztán fontos, hogy a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé, a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, ott is csatornát javítanak. Tudják ugye az elérhetőségünket 06 30 30 30 95 8, ide várom az üzeneteket, a bátrabbak pedig hívjanak, ha látnak valamit az utakon.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: de szeretem pénzt.
1: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Hamarosan véget ér egy újabb óra, aztán folytatjuk. 9 után is természetesen hatalmas lendülettel. Ebben segít majd a Van Halen és a Jump. A jellegzetes szintetizátoros kezdést alig, ha lehet mással összekeverni. Nem is kísérelném meg. Közben pedig, ha van egy percük, nézzenek fel a slagerfm.hu-ra is akár, mert hogy ott szoktunk írni a legfrissebb kampányokról, játékokról, a legfrissebb hírekről. Kövessenek be minket Facebook oldalunkon, Instagramon vagy akár a TikTokon, YouTube-on. Megyünk tovább!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
3: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Újra itt a Cinema City film ünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizás életműszere. Régóta várunk, újra nézni. Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
6: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irányozosan, spórolj okosan!
7: Passzív jövedelemre vágysz! Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
1: Schlager FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
10: Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik a fővárosban. Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél. Elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárcavezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik hétfőn az Üllői úton, az Ecseri út és az Ady Endre út közötti szakaszon. A fejlesztés célja, hogy összekapcsolja a kerékpárutakat és biztonságosabb, közvetlenebb közlekedési lehetőséget teremtsen a külső kerületek irányába, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút ZRT. Az Üllői út a főváros egyik fontos közlekedési tengelye, amelynek a Kálvin tér és a Népliget közötti szakaszán 2023-ban jött létre összefüggő kerékpárút. A most fejlesztés ezt hosszabbítja meg a külső kerületek felé, kapcsolatot teremtve az Üllői út mentén már kialakult kerékpárútak, a szervízúton vezető kerékpárút, valamint a kispesti Ady Endre út és a Vekerle telep felé vezető utak között, írták. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyors hajtás kapcsán azt, hogy szigorúbb büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a két férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy elsőrendű gyanúsítottja magát a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátó igazgatóságával, taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat. Ma újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távolodik.
11: Futóverseny van Budapesten, úgyhogy ezzel kapcsolatban felzárkózunk egy picit. Jól lezárták a Pázmány Péter sétányt várhatóan vasárnap, holnap este 8 óráig. Ma a budai alsó rakpartot egészen 14.30-ig a Rákóczi és a Halász utca között zárják le, a pesti alsó rakpartot a Garibaldi utca és a Közraktár utca között 11.30-ig, illetve 10.15-ig a Halász utcától a Bem rakpart főutca Clark Ádám tér, Lánchíd, Ötvös tér útvonalat, a Műegyetem rakpartot, a Fővem tér, Szabadsághíd, Szent Gellért tér útvonalat, a Dombóvári utat, a Budafoki út és a Pázmány Péter sétány között, és szintén majd déltől 14.30-ig ma a Petőfi hídnál az Egri József utcai felhajtót, a Műegyetem rakpart és a budai alsó rakpart között. Hát ugye eltart ez a kis futóverseny még jó darabig, hogyha látnak ezen kívül is valamit az utakon, mert hogy bőven van miről beszélni, írják meg nekem a 0630303958-as számunkon, vagy hívjanak fel.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: 9 óra után a legjobb hangulatban telik már a reggel délelőtt. Kinek hogy? Zsupos Ági vagyok. A Sláger FM-et hallgatják, ha most értek haza a bevásárlásból, vagy épp indul a szombati program. Jól jön mellé egy kis zene. Itt van Éva Max és az Alt.

Ez a Sláger FM. Van még egy szuper program ajánlatom, úgyhogy hegyezzék a fülüket. Jó, mondjuk elsősorban azok jártak most jól, akik Kőbánya környékén laknak, ugyanis ott találkozhatnak a TV Macival, láthatnak Trabantot, és játszhatnak egészen régi játékokat és játékokkal. A Kőrösiben lesz ez az időutazás, a Szent László tér 7:14-ben. 10 óra 10 perctől este 8-ig várják az érdeklődőket, lesznek filmvetítések, kézműves programok és bűvös kocka verseny. Is. Este 7-kor pedig a Sandy Rock Band játszik. A régi tárgyak között a gyerekek megnézhetik, mi tartozott a szüleik, nagyszüleik hétköznapjaihoz, és bármilyen hátborzongató néha, amikor meglátok egy lemez lejátszót egy-egy ilyen vásárban, akkor jövök rá, hogy már én is történelem vagyok. Jaj! A színes emlékek után egy dal a színekről, a Valmár következik, és a Színvak.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Fél tíz után folytatjuk a Sláger FM-en egy szombati délelőtt, akkor is lehet jó, ha nem történik benne semmi nagy dolog. Megvan a bevásárlás, elindul az ebéd, vagy végre jut idő arra a sétára, amit egész héten halogattunk. A következő dal címe pont ideillik, úgy érzem, a So Good Kamrád érkezik majd, de szigorúan az időjárás és közlekedési friss infók után. Lassan búcsút inthetünk a zavartalan napsütésnek, ugyanis déli és délnyugat felől egyre vastagabb felhőtakaró húzódik a térség fölé, bár a délelőtt folyamán még száraz burkolatokon autózhatunk. A melegfront okozta fáradtság, bágyadtság és vérnyomás problémák jelentősen ronthatják a reflexeket a volán mögött. Ne sajnálják a követési távolságot meghagyni, és fogyasszanak kellő mennyiségű folyadékot, hogy enyhítsék a fronti tüneteket. A csúcshőmérséklet ma délután átlagosan 17-19 fok lesz. Az M5-ös autópályán Úrcsa és az M0-ás autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán, a külső sávban. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést az érdi csomópont és az M0-ás autóúti csomópont között. Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a leálló sávot a 15-ös és a 17-es kilométer között burkolat felújítás miatt. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, illetve Budapest felé a középső és a külső sáv is járható. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. 06 30 30 30 95 8. Ez az SMS és telefonszámunk.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek, változatosan slágerek.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Lassan 10 óra lesz, úgyhogy nagyon gyorsan telik a szombat reggel, töltsék el hasznosan, vagy tudják, mint nem is kell hasznosnak lenni. Elég, ha kipihenik magukat, hiszen erre van a hétvége. Én is itt leszek egészen délig, aztán a hírek előtt még egészen biztosan zenél a Jonas Brothers is a Marshmallow-val. Ez lesz a Leave Before You Love Me. Lazítsanak!

0: amikor 87-ben a nagy hóesésben ezt hallgattuk otthon. Tele volt a szobám a plakátjaikkal. It's my life, it's now or never. Az első munkahelyemen mindig ez szólt.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
4: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
5: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében, búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál, bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszer dobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom, minden itt kezdődött.
6: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartó. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
7: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakarosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
9: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Az eddiginél többet költ a kormány az egészségügyre. Hatalmas villamos érkezett Budapestre. 1 milliárdot sikkasztott egy tatabányai ékszerkereskedő. A Sláger FM híreit hallják. Molnár Róbert vagyok. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter közölte azt is, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közrejátszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. Ismertette, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével elkezdte a kormány az egyik legfontosabb vállalása teljesítését, a kórházi várólisták csökkentését. Újabb korszerű villamossal bővül Budapest közösségi közlekedése. Megérkezett a fővárosba az első új, csaknem 56 méter hosszú KAF villamos. A Spanyolországban gyártott jármű 345 utas szállíthat, teljes hosszában alacsonypadlós, utastere pedig légkondicionált. A 2026. október 8-án bejelentett érkezés fontos állomása a budapesti villamos flotta megújításának. Az utasforgalom megkezdése előtt azonban még vizsgálatok és próbafutások várnak a szerelvényre, írja a BKK. Az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmeregebb nyár volt 2026 nyara. Az első hőhullám már a nyár első hónapjában megérkezett Európába. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekord alacsony vízállások regisztráltak. A Dunán jelenleg Budapestnél is extrém alacsony a vízállás. Már működnek a szuper trafipaxok az M1-es autópályán. A 10 helyszínre telepített kamerák nem csak a sebességet, hanem az autósok átlag sebességét és a követési távolságot is képesek mérni. A kijelzők mosolygós vagy szomorú arccal jelzik, hogy a jármű a megengedett sebességgel halad-e. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, különösen a munkaterületek közelében, ahol megváltozott forgalmi rend és szűkebb sávok nehezítik a közlekedést. Letartóztattak Tatabányán egy férfit és társát, akik ékszerkereskedelemből származó bevételüket fiktív számlákkal csökkentették, ezért őket csaknem 1 milliárd forintos áfacsalással gyanúsítják, közölte a Komárom-Esztergom megyei főügyészség. Tájékoztatásuk szerint az egyik gyanúsított 2024 januárjától idén őszig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. A férfi ezért fiktív költségszámlákat szerzett be. A gyanúsítottak 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állami költségvetésnek, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forint összeget sikkasztottak el. Ma elszórtan valószínű eső, zápor, de a délkeleti, keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől az ország délkeleti kétharmadán már sok felé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17-22 fok között várható, de a Dunántúlon ennél helyenként kissé hűvösebb, míg a naposabb délkeleti, keleti tájakon pár fokkal melegebb is lehet.
11: Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik a Dózsa-György út felé, nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé, a Miskolci utca Csömöri út megállót. Útszűkületen kell áthajtani ezen a hétvégén a 18. kerületben, az Üllői úton befelé a Garai utcánál, a Bártfa utcánál a villamospálya karbantartása miatt, az 50-es villamos helyett Pest Szentlőrinc, Béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik. A 236-os autóbusz igénybevételét ajánlja a BKK. A hétvégére a szokáshoz híven lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között. Ilyenkor tudják, átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. És lezárják a félútpályát ma a második kerületben a Tölgyfa utcában a Fekete-Sas utcánál közműépítés miatt. Tudják az elérhetőségünket, ugye? 06 30 30 30 95 8.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: 10 óra után is együtt rádiózhatunk itt a Sláger FM-en, Zsupos Ági vagyok. Kint ősz, a következő darban viszont gyorsan változik a meleg és a hideg. Katy Perry és a Hot and Cold. Tartsanak velem, délig itt vagyok. Sláger.

Ez a Sláger FM. Még október van, de egy decemberi balatoni hírt már fel lehet írni a naptárba. December 12-ére közös adventi programot tervez Balaton le Lefonyód és Badacsony Toma is. Hogy miért beszélek erről ennyire korán? Nemrég jelentették be. Óriási hír egyébként, korábban nem volt ilyen. A helyszínek között a Bahart hajói biztosítanák az összeköttetést. Így a karácsonyi vásárok között hajóval is lehetne utazni. Úristen, én ezt szerintem imádni fogom. Egyelőre a dátum kerülhet be még csak a naptárba, mert hogy a pontos menetrendet és a részletes programokat később teszik közzé. Tűkönülve várjuk. Most pedig a Pet Shop Boys-zal utazunk tovább, jön a Western Girls, a dal világsikert hozó új változata, 1985-ben jelent meg.

legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Fél 11 után is folytatjuk itt a Sláger FM-en, nem sokára érkeznek a friss közlekedési és időjárási információink, aztán pedig zenélünk tovább, jobb majd az APC a gyerekek nagy kedvence. Egyébként elég ellentmondásos, hogy a rövid cím mögött egy koreai társasági ivójáték neve bújik, meg az énekesnő Rozi ezt mutatta meg a stúdióban, és ebből született az ötlet a Bruno Mars-szal közös dalhoz. Na de hát ezt a gyerekeknek nem kell tudni, ők csak élvezzék és ugráljanak rá. Nem sokára ezzel a dallal folytatjuk. Egyre felhősebb idő kíséri a délelőtti órákat, vételkörzetünk településein, a melegfronti hatás pedig rendkívül megterhelő lehet, mind fizikailag, mind szellemileg. A fejfájás, a kialvatlanság érzése és az alacsonyabb koncentráció miatt vezessenek a megszokottnál is nagyobb óvatossággal, a sávváltásoknál pedig legyenek rendkívül körültekintőek. Egyelőre még megúszuk eső nélkül az utakon, a szelesebb szakaszokon viszont az allergiások fokozódó tüneteket tapasztalhatnak a felkavarodó pollenek miatt. 17-19 fok lesz délutára. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Lezárták a fél út pályát ma 15 óráig. A 11. kerületben, a Vincellér utcában a Bartók Béla út előtt veszélytelenítés miatt. A váltakozó irányú forgalmat jelzőrök segítik. Időszakosan, rövid időre lezárhatják az érintett szakaszt. Ma estétől ismét lehet a 4. kerületben a Pozsonyi utcából balra a Tél utcába, illetve jobbra a Berda József utcába kanyarodni. Ma este 20 és 22 óra között rendezvényt tart az MVM Domban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a megszokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Szintén rendezvényt tartanak hasonló időpontban ma és holnap este 8 és este 10 óra között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra és torlódásra készüljenek ott is. Aztán lezárják Kispesten a Hofher Albert utcát, az Ady Endre út és az Áhim András utca között vasárnap 14:40-től 16 óráig, valamint 18-15-től 20 óráig labdarúgó mérkőzés miatt. Vezessenek óvatosan, és tudják, hogyha látnak valamit, osszák meg velem. Megköszönjük. 06-30-30-30-95-8.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára érkezik a halott pénz, még 11 óra előtt egészen biztosan. Valami van a levegőben, a dal címét meghagyom a zenének. A következő órában pedig újrahozom a friss információkat és a hétvégi ötleteket, tippeket, hogy hogyan tudják hasznosan eltölteni a szabad idejüket. Zsupos Ági vagyok, a hírek után folytatjuk még hozzá az utolsó közös óránkkal, úgyhogy ne maradjanak le róla.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Érkezik a kormányzati támogatás, rendezheti tartozásait a főváros, gyorsulnak a vonatok Kelenföld és Budaörs között. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányhatározat, amely 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatást biztosít Budapest főváros önkormányzata számára. A döntés értelmében a kormány a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében nyújtja a támogatást. A forrás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei, az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2025 és 2026-os évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható. A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlésének összehívására szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, a szövetség elnökét 8 kerületi polgármester, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. A polgármesterek szerint az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlen, hogy Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat vezetőjeként a kerületek háta mögött olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a kerületi önkormányzatoktól ellentételezés nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket. Újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg a MÁV csoport az egyes vasútvonalon Kelenföld és Budaörs között, jelentette be a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán közölte, dolgoznak azon, hogy a pályaállapota miatt bevezetett sebességkorlátozások egy részét megszüntessék. A jelenlegi óránkénti 60 km-es korlátozás helyén 80 km-es sebesség lesz megengedett, a többi érintett szakaszon pedig visszaállítják az óránkénti 120 km-es pályasebességet. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság Rákai Filip cégének egyik korábbi rácalmási földvásárlása kapcsán, írja a Portfolio. Rákai Filip cége 2022. novemberében vásárolt meg Rácalmáson egy 42 hektáros ipari területet a Hankook gomiabroncs gyártó cég magyarországi központja mellett. Egy évvel azután, hogy a kormány 2021-ben külön különleges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Rácalmást. Majd a cég a terület egy részét eladta a dél-koreai gumiabroncsgyárnak, a tranzakcióval pedig rövid idő alatt 1 milliárd 433 millió forintos adózott profitot ért el. Fennáll a gyanú, hogy a cég előzetesen állami, kormányzati vagy egyéb forrásból értesülhetett a Hankook gyár bővítési szándékáról, és ezzel jelentős vagyoni értékkel rendelkező információhoz jutottak. Vladimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte, jelentette ki Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradóra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Ma újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Az 51 A villamos újra teljes vonalon közlekedik, erre a hétvégére ugye nem felejtették el, ismét lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják ilyenkor a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Útszükületen kell áthajtani a 18. kerületben az Üllői úton befelé a Garai utcánál és a Bártfa utcánál a villamos karbantartása miatt, illetve nem is a villamos, hanem a villamos pálya karbantartása miatt, nem mindegy. Rendezvény lesz a Pap László sport Arénában ma és holnap is este 8 és este 10 óra között, ezért a környéken a megszokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Szintén este 8 és 10 óra között lesz egy másik rendezvény is az MVM Dómban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén lesz erősebb a forgalom a megszokottnál, és a hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár, Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik. Karbantartás miatt vezessenek óvatosan. 06 30 30 30 95 8 a telefonszámunk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul egy újabb óra itt a Sláger FM-en, 11 óra után járunk, október 10-e van szombat, én Zsupa Sági vagyok, érkezem Benzon, Bón, ő fog minket felrázni a délelőttben a Beautiful Things című dalával.

0: These beautiful things that I've...
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM igazi időutazásra csábítja a régiségek és különleges kincsek szerelmeseit. Holnap az esztergomi piac. Reggelétől délután 2-ig régiségvásár várja tehát az érdeklődőket, ahol antik porcelánok, kristálypoharak, régi bútorok, festmények, órák, bakelitlemezek és játékok között lehet böngészni, fel sem tudom sorolni. A nosztalgikus hangulat mellett az alkudozás sem maradhat el ilyenkor, és ki tudja, talán éppen egy régóta keresett különlegességre bukkanhatnak a látogatók, ne hagyják ki. A helyszín tehát az esztergomi piac, a Sémor János utca 26 szám alatt. Most pedig Michael Sambalóval és a Flashdance-ből ismert Maniac-kel megyünk tovább.

Megállunk, de csak egy szusszanásnyi időre itt a Sláger FM-en 11:30 után. A következő dal címe Gold, vagyis arany. A kincskeresést most megoldjuk a rádión keresztül. Loa érkezik majd ezzel a dallal, amely a 2025-ös Left in Your Love albumán is hallható. Előtte viszont frissülnek az időjárás és közlekedési információink, hogy azok is képben legyenek, akik éppen úton vannak. Aztán tovább szól a szombat délelőtt.

0: Bár a nap második felére már felhősödést és csapadékot várunk, jelenleg még 7 ágra süt a nap, így a ragyogó időben autózhatunk a térségben. A forgalomban lévőket száraz utak és kiváló látási viszonyok fogadják. A vakító fény miatt azonban a napszemüveg kötelező kellék a volán mögött. A meleg front a szép idő ellenére is érezteti hatását, fáradékonyság, migrén és vérnyomás ingadozás is jelentkezhet a sofőröknél, ami tompíthatja a reflexeket. A maximum 19 és 20 fok között alakul a mai napon. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Török Bálint térségében a 14-es kilométernél egy személyautó a belső szalagkorlátnak ütközött, a belső sávot lezárták, nincs fennakadás a közlekedésben. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán, a külső sávban. Aztán az is fontos, hogy lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton, az Árpád híd alatt gázvezeték javítás miatt. A váltakozó irányú áthaladás jelzőlámpa szabályozza. Figyeljenek egymásra, és remélem kellemesen telik az utakon is a szombat délelőtt. Tartsanak velünk 0630 30 30 95 8, itt pedig a plusz információkat várom.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Sláger FM, lassan az én időm lejár, nem ennyire drasztikusan, mint ahogy hangzik. Legalábbis nagyon remélem.
1: Én néztem, hogy milyen horrorra akadó epizód következik, egy vagy a végső állomásnak a kinemadott, nem tudom, hanyadik része.
0: Sose tudhatjuk. De hát a pozitív energiákat nem sokára átadom neked, és akkor tudod a legnagyobb lendülettel vinni a délutánt, a szombat délután, mert hogy megérkezett Karakas Balázs.
1: Hello, hello, szia Ági.
0: Ciao, hogy telt az ideutad, messzi földre jöttél.
1: Hát kérlek szépen, én itt most így az elmúlt napokban jártam mindenféle, leginkább a déli ország részből jöttem most vissza, így reggel Budapestre. Hát azért lehet szívni a városban autóval? Most lehet?
0: Csak nem a rakpart lezárásra, vagy igen, a futóverseny miatt most?
1: Hát figyelj, most alapból ugye emiatt a budai alsó rakpart is kiesik.
0: Igen, ömlenek az üzenetek, miatt. Látjuk, igen.
1: És akkor én olyan egyéb alternatív útvonalakat választottam, ahol így kb. 13 éve nem jártam. Uh-huh. Olyan utcákba keveredtem
0: be. Egy kis városnézés.
1: Igen, igen. Hát a kuplungom az lehet, hogy annyit kapott, mint máskor 10 év alatt a csúsztatás miatt, de egyébként igen, tehát így kell felfogni, hogy egy kicsit város nézünk, és olyan utakat lelünk, ahol nem szoktunk járni.
0: Most még egy fontos dolog itt a végén, hogy a délelőttünk az nagyon szép napsütéses volt, de azt mondják a meteorológusok, hogy délutára már esernyő is kellhet.
1: Ú, de jó.
0: Hoztál magaddal valami felszerelést? Én megindulok, és aztán minden rajtad marad.
1: Ugye párom szólt rám reggel, nem tudom, 8 órakor, amikor indultam, hogy lehetőleg ne rövid nadrágba jöjjek.
0: Aha, na. Látod, az asszony mindig jó a háznál.
1: Igen, igen, hát ez kiderült ma is.
0: Istenem, jól van Balázs, akkor átadom tényleg most már a stafétát, vagyis a mikrofont, és jó szórakozást kívánok a hallgatóknak is veled a délutánban. Este 6-ig itt leszel és hozod a legnagyobb slágereket. Még mielőtt ráfordulnánk a friss hírekre, Stevie Wonder is érkezik, és a Part-Time Lover. Szép délutánt kívánok!
1: Szia Ági!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Farmer napok a Premier Outletben.
5: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
6: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsai Zoltán és a Gruppenzfink. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
9: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
10: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget. Részletek hotelsziget.com.
11: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon, biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeredd be a kuponokat, és irány a Köki! Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
12: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltet és töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
13: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várunk újra nézni. Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
14: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irányozosan, spórolj okosan!
0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: A reklám után
0: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Felfüggesztik a déli körvasút beruházását gazdasági összejátszás miatt. Új ellenzéki képviselő ül be a parlamentbe, ismét megrendezik a látás hónapját. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Felfüggesztik a déli körvasút beruházását, továbbá kizárják a V-hidat a folyó vasútépítési munkákból közbeszerzésnél történt összejátszás miatt. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a sajtótájékoztatót követően levélben értesíti a V-hidat arról, hogy a déli körvasút beruházását felfüggesztik, a kivitelezőnek a munkaterületet el kell hagynia, és el kell számolniuk a náluk lévő 57 milliárd forintnyi előleg. Tette hozzá a miniszter. Közölte, a magyar államot minimum 50-100 milliárd forint közötti vagyoni hátrány érhette, büntető feljelentést is tesznek, valamint a gazdasági versenyhivatal eljárását is kezdeményezik. További volt kormányzati szereplők és a Bicskei Gyermekotthonhoz köthető intézményi és önkormányzati vezetők, köztük Tesseli Zoltán korábbi bicskei polgármester meghallgatásáról is újabb iratok, köztük Balogh Zoltán Dunamelléki református püspök püspöki jelentésének bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület együttműködési kötelezettség nélkül október 15-i zárt ülésén hallgatja meg a Bicskei otthon két munkatársát. A testület döntött mások mellett a Sándor Palotánál és az Igazságügyi Minisztériumnál Kónya Endre kegyelmi eljárásával kapcsolatos iratok eredetiben történő bekéréséről is. Kardosné Gyurkó Katalin csatlakozik a Fidesz frakcióhoz, jelentette be Bóka János frakcióvezető Facebook oldalán. Bóka János azt írta, a Fidesz-KDNP országos lista 150. helyén szereplő Kardosné Gyurkó Katalinról, hogy 5 gyermekes édesanyaként a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnökeként és több éves kormányzati tapasztalattal a háta mögött továbbra is a családokért és a közösségekért dolgozik. Ebben a hónapban ismét megrendezik a Látás Hónapja országos kampányt. A Magyar Optikus és Optometrista Szövetség kezdeményezéséhez csatlakozó optikák most ingyenes látás ellenőrzést biztosítanak az érdeklődőknek. A rendszeres látásvizsgálat minden életkorban fontos, hiszen a rossz látás nem csak fejfájást és fáradtságot okozhat, hanem a közlekedésben is veszélyforrás lehet. A részletekről Szabadi Zsolt, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
16: A Látás Hónapja a hazai optikai szakma legnagyobb kampánya, én már 21 éve töretlen sikerrel kerül megrendezésre. Közel 200 optikai szaküzlet vesz részt országszerte a kampányban. Javaslom, akiket érdekel a látás egészségük, és esetleg szeretnék megnézni az éppen most használt felületet, keressék a Látás Hónapjában résztvevő optikai szaküzleteket szerte az országban, díjmentes látás ellenőrzéssel, díjmentes szemüveg ellenőrzéssel, illetve tanácsadással. Az éles látás nagyon fontos, és a látásunk gyakorlatilag az egész életünkre, az életminőségünkre kihatással van, kedvünkre, a lelkesedésünkre, a biztonságunkra, úgyhogy figyeljünk erre együtt. Ebben a hónapban kiemelten, közel 200 optikában országszerte.
15: A résztvevő szaküzletek listája a látáshónapja.hu oldalon érhető el, a kampányról pedig a szervezet Facebook és Instagram felületein is találhatók további információk. Ma elszórtan valószínű eső, zápor, de a délkeleti, keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől az ország délkeleti kétharmadán már sok felé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17-22 fok között várható.
17: Délmúlt 4 perccel mondom a közlekedési híreket itt a Sláger FM-en. Ahogy mondtam, a városban enyhén őrület, hiszen lezárások alatt jó néhány pont. Például a budai alsórakpart délután 14:30-ig a Rákóczi híd és a Halász utca között, le van zárva a Pázmány Péter sétány, várhatóan vasárnap este 8 óráig, le van zárva a Műegyetem rakpart délután 5 óráig, de egyébként dél és 14:30 között a Petőfi hídnál az Egri József utcai felhajtót is lezárják a Műegyetem rakpart és a budai alsórakpart között. Szóval tervezzenek úgy, hogy másfelé indul. El ezeken a pontokon. Lassú haladással találkozhatnak több szakaszon is Budapesten, például a Margit körúton és a Szél Kálmán tér környékén. Hiszen ne felejtjük el, hogy ugye a pesti alsó rakpartot sem lehet jelen pillanatban egérútnak használni, az is le van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak a területet. Ezek mellett az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Török Bálint térségében egy személyautó a belső szalagkorlátnak ütközött, emiatt lezárták a belső sávot, de legalább ott nincs fennakadás. A 3-as főúton pedig Gyöngyösnél egy motoros személyautóval ütközött össze, ott a félútpályát ennek okán lezárták. Jó utat kívánok!
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
17: És a folytatásban természetesen jönnek azok a zenék, amik átsegítenek bennünket a nehéz pillanatokon, vagy éppen meghozzák az ebédidőhöz a jó étvágyat. Hello, én Karakas Balázs vagyok, Nabiával pedig időt utazunk 10 évet vissza az időben. Never Play the Bass, hangerült a Sláger FM-re!

Laura Branigan és a 80-as évek felejthetetlen örökzöldje a Self Control itt a Sláger FM-en. Csodás hétvégét kívánok! Jó étvágyat a most ebédelőknek, jó utat az úton lévőknek. Hát ne felejtjék el, hogy végig vannak azért korlátozások Budapesten, hiszen futóverseny miatt például a budai alsórakpart délután 2:30-ig zárva a Rákóczi híd és a Halász utca között, délután 5 óráig a Műegyetem rakpart, de a Pázmány Péter sétányt sem tudják választani vasárnap este 8 óráig, és hát emiatt például azért a Kiskörúton, Nagykörúton, Rákóczi úton is élénkebb a forgalom. Mindezek mellett hamarosan a kocintussal pörgetjük a délután Dr. Bérességgel, de hozom a legizgalmasabb programokat is vételkörzetünkből. Például a kokáért ott a Szentendrei Barlang, ami egy különleges zenei estet kínál az érdeklődőknek a beatbox és a modern városi zenei kultúrából. A beatbox showkész középpontjában az emberi hang kreatív felhasználása áll, a beatbox műfajában az előadók énekhangjuk, légzésük és szájuk segítségével idéznek elő ritmusokat, de akár dobhangokat, elektronikus zenei effekteket is. Mindez a mai nap folyamán este 7 órától, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá, ahogy mondtam, egy jó pörgős hazaival, hiszen Dr. Béres, Varga Viktor, Biga, ők hárman hozzák a kocintóst.

0: Hello, Britney és a 90-es évek végének egyik felejthetetlen zenéje, Baby One More Time itt a Sláger FM-en. Csodás hétvégét kívánok, és hát persze hamarosan egy másik művésznő érkezik hozzánk, aki egyébként hát annyiból sorstársa Britneynek, hogy gyakorlatilag 10 éves kora óta ott van a reflektorfényben. Selena Gomez-től a Single Soon előtte nézzük, milyen időjárás várható a fővárosban. 20 foknál nem lesz melegebb a mai nap folyamán a jelenlegi előrejelzések szerint, úgyhogy lélekben mindenféleképpen erre kell készülni. Délutántól már eső, zápor is előfordulhat, sőt, mi több estére azért kiterjedtebb csapadékmező is elérheti a fővárost és környékét, viszont ennek ellenére a légmozgás azért mérsékelt marad, de persze egy esernyő azért nem árt. A hajnal lehűl, hiszen 12 fokig csökken a hőmérséklet a fővárosban is, hát holnap sem lesz túlságosan meleg azzal a 17 fokkal. Eleinte egyébként borongós lehet majd az idő, elszórtan egyébként némi csapadék is lehet, de persze több felől elkezd majd felszakadozni a felhőzet, és hát végül azért a holnapi nap végére akár még a nap is kisüthet. De ennek ellenére a folytatás már az őszies időjé, a következő napokban nem megyünk 20 fok fölé. Jó utat kíván a Sláger FM, hozom a friss, ropogós közlekedési információkat. Ne feledjék el, hogy vannak lezárások a városban, ezért a forgalom ezekről a pontokról áttevődik nagyon sok felé. Le van zárva ugye a Pázmány Péter sétány várhatóan ma este 8 óráig, a budai alsó rakpart délután 14:30-ig a Rákóczi híd és a Halász utca között, a Műegyetem rakpart is le van zárva 17 óráig, valamint délután 14:30-ig a Petőfi hídnál az Egri József utcai felhajtó a Műegyetem rakpart és a budai alsó rakpart között. Ezek mellett ugye le van zárva a szokottak szerint a hétvégére a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a területet. Ezek mellett ne feledjék el azt sem, hogy Zuglóban a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad vízvezeték javítási munkálatok miatt, és persze sokfelé jelenleg is lassabb lehet a forgalom. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométerek között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Szeged felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Minden, amit szeretünk.

0: Ó, Santana művész úr, Maria Maria. Itt a Sláger FM-en egész hétvégén ilyen zenék szólnak, és hát ez a hétvége nagyon úgy néz ki, hogy kissé felhősebb lesz Budapesten, legalábbis a jelenlegi előrejelzések szerint. Sőt, mint a délután még eshet is, úgyhogy érdemes azért jól megfontolni azokat a szabadtéri programokat, bár én amilyen izgő mozgó vagyok, meg amennyire szeretek azért természetközeli helyeken tartózkodni, egy jó esőkabátot fölkapnék magamra, és azért még körbejárnám a budai hegyeket. Ezek mellé pedig én dobom a legnagyobb slágereket valóban változatosan. Egy új belépő a nemzetközi zenei életben a Cat Size zenekar, és ez volt a nagy átütő sikerük. Indul az újdonság, Gabriela!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
5: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várunk újra nézni. Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcs vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
6: Farmer napok a Premier Outletben.
7: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
8: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
9: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
2: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Héjobbi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
10: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Kora gyerekkori módszertani központ jöhet létre a fejlesztésért. Ma van a lelki egészség világnapja. Ellopta a persejpénzt egy jássági lány, letöltendőt kaphat. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A pénzügyminisztérium számításai szerint minimum 100, de lehet, hogy 150 ezer vállalkozás választja majd 2027-től a katás adózási formát, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő fontos változásnak nevezte, hogy 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot, így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az Óvodák Országos Közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Ma van a Lelki Egészség Világnapja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a mentális egészség fontosságára, csökkentse az ezzel kapcsolatos előítéleteket és félelmeket, valamint emlékeztessen arra, hogy a lelki jólét mindannyiunk közös ügye, mondta el a Sláger FM-nek dr. Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának szakértője.
12: Nagyon fontos, hogy vegyük észre a körülöttünk levőket, viselkedésbeli változásokat lehet tapasztalni, ilyen például társas visszahúzódás, vagy a teljesítményromlások, fokozott ingerlékenység, de ilyen például az érzelmi fásultság is. Ezek mind-mind abban az irányba mutatnak, hogy valamilyen szakorvosi segítségre van szükség.
11: A Lelki Egészség Világnapjához kapcsolódva világszerte, így Magyarországon is előadásokkal, ingyenes tanácsadásokkal és figyelemfelkeltő programokkal hívják fel a figyelmet a mentális egészség fontosságára. Egész napos korlátlan kávékóstolással, rekordszámú kiállító kávézáshoz kapcsolódó termékével és eszközeivel, például egy kipróbálható kávébiciklivel, bemutatókkal és számos egyéb programmal várja a közönséget a Kávé Napja rendezvény ma a Millenáris Parkban. A Kávé Világnapjához kapcsolódó rendezvény látogatói a kávés standokon korlátlanul kóstolhatnak egész nap, de érkeznek többek között teások, csokoládékészítők, párlat és koktélmesterek is, közölték a szervezők. Vádat emelt a Jászberényi járási ügyészség egy 19 éves jászkíséri lány ellen, aki idén nyáron a jászapáti római katolikus templomból persejpénzt és vagyontárgyakat lopott, közölte a Jásznagykonszolnok megyei főügyészség. A 19 éves fiatal június 28-án a déli órákban a templom zárt persejé közül többet is felfeszített, azokból 3000 forint készpénzhez jutott, az egyik perseit azonban a falból kitépte és magával is vitte. A vádlott a kora esti órákban visszament a templomba, majd a hittan tanteremből a falra szerelt tévékészüléket és a távirányítóját is elvitte. A lányt korábban szintén lopás miatt már felfüggesztett börtönre ítélték, így most már letöltendő börtönbüntetést kaphat. Ma újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távolodik.
13: Jó utat és egyben balesetmentes közlekedést kívánok. Ne felejtsék el, itt a hétvégére vannak azért változások Budapesten. Lezárták például a Pázmány Péter sétányt várhatóan este 8 óráig vasárnap. Szombaton, tehát a mai nap folyamán lezárás alatt a budai alsó rakpart, a délután 14:30 a Rákóczi híd és a Halász utca között. Lezárás alatt a Műegyetem rakpart 17 óráig, délután 14:30 pedig a Petőfi hídnál találkozhatnak lezárással az Egri József utcai felhajtón, a Műegyetem rakpart és a budai alsó rakpart között. Nagyon fontos arra felkészülni, hogy egyébként a lezárások nyomán azért vannak pontok Budapesten, ahol nehézkesebb az áthaladás. Legutóbbi jelzések szerint például a Budaörsi úton telítettebbek a forgalmi sávok, több az autós a Kiskörúton, szakaszonként a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is, egyes pontokon pedig az Andrássy úton is nehézkesebb lehet az átkelés. Készüljenek arra, hogy az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon az M0-ás csomópont után a 23-as kilométernél jelenleg egy műszaki hibás személyautó áll a külső sávban. A terelt szakaszon torlódásra készülhetnek, és az M0-áson is már egy kisebb torlódás alakult ki az M5-ös csomópontja előtt. Jó utat kívánok!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Karakas Balázs vagyok, a zenefolyam egy óra után sem áll meg. Itt van például a Trollok mese betét dala, kitől mástól, mint attól az embertől, aki annó már az NSYNC fiú banda élén is gyakorlatilag pompázott. Justin Timberlake adja a lendületet a délutánhoz. Can't stop the feeling!

legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

The Weeknd és a Dancing in the Flames, ez pedig itt a Sláger FM. Csodálatos hétvégét kívánok, délután 4:42 is elmúlt már 4 perccel. Budapesten egyébként még mindig sokfelé elég élénk a forgalom, úgyhogy közlekedjenek óvatosan és természetesen megfontoltan. Mindezek mellett pedig azért ajánlom a legizgalmasabb programokat a közeljövőre nézve. Budaörsön ugyanis csillagászati nap lesz majd október 28-án. Izgalmas ismeretterjesztő programokat kínálnak az űrkutatás és a csillagos égbolt iránt érdeklődőknek. A rendezvény első részében a Hold múltjáról, jelenéről és jövőjéről hallgathatnak meg előadást. Ezzel párhuzamosan a kisebb gyermekeket kézműves foglalkozás várja, amelyen holdmodelleket és világító kisbolygókat készíthetnek. A program második felében pedig távcsöves csillagmegfigyelés következik, melyhez 2 csillagászati távcsövet biztosítanak. És hát persze egész nap emellett a Magyar Csillagászati Egyesület munkatársai szakmai segítséget nyújtanak az égitestek megfigyeléséhez, úgyhogy lesznek majd itt lehetőségek a kikapcsolódásra. Budaörsön a Jókai Mór művelődési házban hát október 28-án 16 óra 30 perctől kezdődnek a programok. Nálunk pedig természetesen itt vannak a legjobb zenék, egy kis 80-as évek, az Astrid Camera és a Somewhere in My Heart itt a Sláger FM-en.

0: zseniális Ray Dalton és a Blade Runner, ez pedig itt a Sláger FM. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk így 3 perccel délután, 1:30 után. Itt a szombat délután remélem, hogy mindenkinél leginkább a szabadság és a felszabadultság játszik ilyenkor, vagy éppen a kajakóma egy jól sikerült családi ebéd után. Ed Sheeran pedig egy könnyed bohókás dallamocskát hoz, amit úgy 0-tól 99 éves korig én el tudom képzelni, hogy az egész család együtt fog énekelni. Azonnal érkezik az Azizám, előtte nézzük, milyen időjárás várható. Hűvös, ha egy szóval akarnám jellemezni, de milyen szerencsé, hogy nem annyival akarom. 19 fokot mutatnak ebben a pillanatban a hőmérők Budapesten. Azt ígérik a meteorológusok, hogy délután azért egy kis esőcske megérkezhet a fővárosra, úgyhogy egy esernyőt, esőkabátot mindenféleképpen vigyenek magukkal, estére pedig akár kiterjedtebb csapadékmező is megérkezhet. Viszont a légmozgás mindezek ellenére gyenge marad, úgyhogy javaslom azért, hogy érdemes kicsikét megmozdulni egy esernyővel, esőkabáttal. A hajnal 12 fokig hűl, majd holnap napközben pedig 16-17 fok lesz majd a legmelegebb órákban, és holnapra is marad a javarészt borongós idő. És természetesen a közlekedési információkat sem felejtjük el. Fontos, hogy ugye vannak bizonyos szintű forgalmi korlátozások a városban. Le van zárva például a budai alsórakpart, délután 14:30-ig a Rákóczi híd és a Halász utca között, délután 17:00-ig ugye a Műegyetem rakpartot is lezárták, de vannak még forgalmi korlátozások a Petőfi hídnál, az Egri József utcai felhajtónál, úgyhogy ott is csak figyelmesen. Egyébként ennek okán nyilván Budapesten több ponton akadozik a haladás. Én nemrég néztem ki az ablakon, úgyhogy innen tőlünk tökéletesen lehet látni, hogy az Alkotás utcában is azért egészen sokan vannak. Hallgatóink jelezték, például a Móni írta SMS-ben, hogy a Margit körúton is több az autós, de többen számoltak be arról, hogy a kis körúton szakaszonként a nagy körúton is nagyobb az áthaladási idő. Ez főleg például egy-egy piros lámpaváltásnál érzékelhető, valamint a jelzések szerint azért az Andrássy út és a Hungária körgyűrű forgalma is döcögősebb időszakonként. Ezen túlmenőleg számítsanak arra, hogy az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon az M0-ás csomópont után egy műszaki hibás személyautó áll a külső sávban, emiatt a terelt szakaszon torlódásra kell számítani. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

voltak a The Course. Ez itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek nálunk szólnak változatosan. 2 perc elmúlt már, délután 3:42, úgyhogy rohan az idő. Budapesten sokfelé még mindig lassú a haladás, Kiskörút, Nagykörút, Hungária körgyűrű azért egy kicsikét ilyenkor nehezen közlekedhető, de kit érdekel ez addig, ameddig ilyen jó zenék szólnak nálunk. Itt van például Wolf Kati azzal a zenéjével, ami nem véletlen vált nagyon közönségkedvencé Magyarországon, hiszen 2011-ben ezzel képviselte országunkat az Eurovíziós Dalfesztiválon, és szerintem jó lett. Ez a szerelemért múlsz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mautner Zsófival. Eheti vendégünk Gerstenbrein Zsanett, a Lehel Csarnok Lángos Centrumának tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. 3 napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon, biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szerezd be a kuponokat, és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A 3 napos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsai Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
4: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
5: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
6: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
7: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
8: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Ez a Sláger FM.
9: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: 10 milliárdokat spórolhatott az ország a paksi fenék küszöbbel. Csökken az üzemanyagadúja a buszoknál és teherautóknál. Ásványbörze lesz a hónapban Budapesten. Molnár Róbert köszönti Önöket. A paksi fenék küszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg az országot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő kifejtette, ha nem épült volna meg a fenék küszöb, előzetes becslések szerint a paksi atomerőmű egy hónapnyi leállása csak a költségvetésnek mintegy 50 milliárd forint kiesést okozott volna, és ebbe még nincs beleszámolva a gazdasági hatás. A fenék küszöb bekerülési költsége 6 milliárd forint körül alakult, tette hozzá. Az amerikai-magyar parlamenti kapcsolatok erősítését szorgalmazta az Egyesült Államokból érkezett delegáció, amelyet Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke fogadott az országházban. A házelnök bejegyzésében azt írta, hogy Virginia Fox republikánus képviselő által vezetett delegáció elismeréssel szólt a tavaszi választási eredményekről, és érdeklődött a Magyarországot érintő legnagyobb kihívásokról. Hozzátette, hogy az amerikai delegáció a parlamenti kapcsolatokat tekintve együttműködést és támogatást ajánlott fel. Ennek erősítését ő is szorgalmazta, jegyezte meg a házelnök. Forsthoffer Ágnes közölte azt is, hogy hamarosan megalakul az USA parlamenti baráti csoport, amelybe már 34 képviselő jelezte részvételét. A kormány úgy döntött, hogy 2026. december 31-éig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Budapesten. A tárca vezető közölte, a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére lehetőség nyílik úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár, tette hozzá. Kitért arra is, emellett szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését Magyarországon. Miután a fuvarozók érdekképviseleteivel folytatott egyeztetésen a fuvarozók azt mondták, hogy vannak olyanok, akik nem fizetik meg a magyar útdíjat szabályosan. Október 17-18-án ásványbőrze lesz Budapesten a MOM sportban. Ásványok, drága kövek, fosszíliák, aranymosás és családi programok várják az érdeklődőket. A 2027-es év ásványa cím jelöltjeit, az augitot, a krizotilt és az olivint is megismerheti a közönség. A rendezvényen 120 kiállító mutatja be kínálatát, több mint 2000 négyzetméteren, ahol ásványok, ékszerek, drága kövek és fosszíliák között válogathatnak az érdeklődők, közölték a kiállítás szervezői. Hűtlenkezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a 13. kerületi Metropol irodaház bérlésének ügyében. A Telex beszámolója szerint az állam 2024-ben havi mintegy 50 millió forintért bérelt ki egy irodaterületet, amely végül üresen maradt. Később a bérleti szerződést a MÁV vette át, amelynek több 100 millió forintos átalakítást kellett elvégeznie az épületen. A feljelentés szerint az ügyben több mint 500 millió forintos kár keletkezhetett. Ma elszórtan valószínű eső, zápor, de a délkeleti, keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől az ország délkeleti kétharmadán már sok felé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17-22 fok között várható, de a Dunántúlon ennél helyenként kissé hűvösebb, még a naposabb délkeleti, keleti tájakon pár fokkal melegebb is lehet.
11: És persze itt vannak a friss közlekedési információk is, köszi, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Vannak ugyebár forgalmi korlátozások a városban jelenleg is, például a Budai Alsórakpart zárva délután 14:30-ig a Rákóczi híd és a Halász utca között, délután 5-ig zárva a Műegyetem rakpart, le van zárva a Pázmány Péter sétány is, ez várhatóan vasárnap este 8-ig így is marad, de délután 14:30-ig vannak forgalmi korlátozások a Petőfi hídnál, az Egri József utcai felhajtónál. Természetesen egyébként ennek okán a forgalom is azért egy kicsit nyűgöl most a fővárosban, az Alkotás utca Margit körút útvonalon is sok az autós, hallgatóink szerint a Kiskörúton és a Nagykörúton is szakaszonként telítettebbek a forgalmi sávok, mint ahogy a Hungária körgyűrűn is benne van a pakliban, ahogy egy-egy nagyobb csomópont környékén meglassul a haladás, de arról szóltak hallgatóink, hogy egy-egy szakaszon az Andrássy úton is nehézkesebb lehet most ilyen pillanatban átkelni. Készüljenek arra, hogy az M5-ösön az Ócsa és az M0-ás csomópont között új terelés épült ki, a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Szeged felé pedig a leálló és a külső sávon halad jelen pillanatban a forgalom. Én jó utat kívánok!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Hello, a stúdióban Karakas Balázs, így 2 óra után 5 perccel egy német énekes Kamrad érkezik most, aki a Philolife című slágerével vált világhírűvé, és aztán ez volt a Pont az Én, és természetesen a Fűszer, ami ismét a sikerlistek élén végzett. Jön most a Be Mine!

Tudatos világával és közelebbről szemügyre vehetik ezeket a különleges növényeket. Akkor is jó választás, hogyha most kezdenek érdeklődni a posgások és a szárazságtűrő növények iránt. A program gyermekeknek és felnőtteknek is egyaránt érdekes lehet, és ami a legfontosabb, a megtekintése a rendezvénynek teljesen ingyenes, és hát tényleg most, ha esni fog délután, már pedig azt ígérték, hogy jelentős mennyiségű csapadék érkezik a környékre, akkor ez még egy jó szórakozás lehet. És ezek mellett persze a legjobb dalok, egy kis sötét hangulat a 80-as évek közepéből, ők a Bronski Beat és a Small Town Boy.

0: Féle Szax, ez pedig itt a Sláger FM. Elmúlt már délután 3:04. Egyébként egyre felhősebb az idő Budapest fölött, legalábbis innen a Márvány utcából kinézve abszolút ez látszódik. De nem baj, itt a hétvége velünk a szombat délután, és ezzel együtt természetesen a jó zenék is. Itt vannak a srácok, akik gyakorlatilag 10 éves koruk óta nyomják a zeneipart, és azért eléggé szép sikereket értek el. A Jonas Brothers érkezik most a folytatásban Karol G-vel, mindjárt érkezik az X előtte, viszont nézzük, hogy milyen időjárás várható. Ahogy mondtam, eléggé felhős az időnk, jelen pillanatban 19 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten, és azért az még benne van a pakliban, hogy némi csapadék érkezik. Egyébként vételkörzetünkben vannak olyan pontok már, ahol jelen pillanatban is esik az eső. Úgyhogy ha most indulnának el bármerre, akkor érdemes egy esernyőt, esőkabátot magukkal vinni, hiszen az a biztos. A légmozgás ennek ellenére viszont gyenge és mérsékelt lesz. Holnap aztán eleinte borongós idő várható, 12 fokkal indul a hajnal a fővárosban, napközben sem lesz ennél jóval melegebb, 7 fok környéki csúcsértékek lehetnek majd a hét utolsó napján. És természetesen a közlekedési információkat sem felejtjük el, hiszen azért van még miről beszámolnunk. Például le van zárva ugye a Pázmány Péter sétány várhatóan vasárnap este 8 óráig, a Műegyetem rakpart 17 óráig tart zárva, ugye elvileg a budai alsó rakpartot 14:30-ig tartották zárva a Rákóczi híd és a Halász utca között, úgyhogy gondolom, hogy azt már megnyitották, vagy most ezekben a pillanatokban nyitják meg. Bízunk benne, hogy hamarosan majd ott is teljes értékűen lehet közlekedni. Ezek mellett jelenleg is azért egy-egy piros lámpaváltást végig kell várni, például az Alkotás utcában és a Margit körúton, szakaszonként a Kiskörúton és a Nagykörúton, de leterheltebbek a forgalmi sávok a Hungárián, valamint a Kerepesi úton és az Andrássy úton is, úgyhogy itt azért a türelmesebbi kérünket vegyük elő. Aztán fontos, hogy az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópont között egy új terelés épült ki. Most a 22-es és a 30-as kilométerek között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, a Szeged felé vezető oldalon pedig a leálló és a külső sáv az, ami most használható. Fontos, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, azaz átterelt belső sávból ezt nem tudja megtenni, így javaslom, hogy maradjon a saját oldalán a külső sávban. Jó utat kívánok természetesen!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Taylor Swift és az új zene a Patient Zero. Ez itt a Sláger FM. 5 perccel múlt el délután 3:43. Nemrég arról írt nekem Zsófi, hogy egy baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton a Torontál utca közelében. Írjanak önök is 0630303098, és persze mindenki nagyon vigyázzon, aki most éppen útnak indul. Ezek mellé Tina Turner egyik jó zenéje érkezik. Ez valójában egy feldolgozás, hiszen a dalt először Bonnie Tyler énekelte el 1988-ban, de hát akkor még nem lett belőle világsláger. Egy évvel később viszont Tina Turner újra felvette, néhány változtatást is kapott a kész szerzemény, például egy új zenei átkötést tettek vele, szóval variáltak a dolgon egyet, de egyébként hatalmas nagy sláger lett, és egy picit olyan tényleg Tina Turneresebb. Úgyhogy a művész az, hogy most nálunk énekel, 1989-ben készült el az ő verziója, amit meghallgatunk. Tina Turner és a The Best.

elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el.
0: Sláger FM. Köszönjük!
1: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. 3 napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon, biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szerezd be a kuponokat, és irány a Köki! Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
2: Újra itt a Cinema City filmünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizás élményszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere! És mozis extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
3: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Colornyomda.hu.
4: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
0: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
7: A kicsik pedig elmondják.
8: Mi meg tudjátok állapítani, hogyha AI generálja ezeket a videókat?
9: Igen.
8: Honnan szúrod ki Emma?
9: Onnan, hogy nem lehet például úgy betanítani egy vadon élő állatot, hogy közben ne támadjon rád.
8: Dorina, te hogy állapítod meg, hogyha egy ilyen videó kamu?
9: Az, hogy mindig van benne egy legalább egy kicsi hiba, és szemfülesen észre lehet venni.
8: Te szemfüles vagy akkor.
9: Igen.
8: Emlékszel valami ilyesmi hibára?
9: Uh-huh.
8: Mi volt?
9: Az, hogy átmegy a falon.
6: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik a fővárosban. Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél. Elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárca vezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik hétfőn az Üllői úton, az Ecseri út és az Ady Endre út közötti szakaszon. A fejlesztés célja, hogy összekapcsolja a kerékpárutakat és biztonságosabb, közvetlenebb közlekedési lehetőséget teremtsen a külső kerületek irányába, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút ZRT. Az Üllői út a főváros egyik fontos közlekedési tengelye, amelynek a Kálvin tér és a Népliget közötti szakaszán 2023-ban jött létre összefüggő kerékpárút. A most induló fejlesztés ezt hosszabbítja meg a külső kerületek felé, kapcsolatot teremtve az Üllői út mentén már kialakult kerékpárutak, a Szervízúton vezető kerékpárút, valamint a kispesti Ady Endre út és a Vekerle telep felé vezető utak között, írták. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyors hajtás kapcsán azt, hogy szigorúbb büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a két férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy elsőrendű gyanúsítottja magát a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátó igazgató taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat. Ma újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távolodik.
11: Sőt, hát nálunk már itt a Márvány utcában azért eléggé borongós az idő, bár talán még, mintha nem esne az eső. Na de a lényeg, hogy mondom a közlekedési információkat is, ugyanis sajnos egy baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton a Torontál utca közelében. Egy műszaki hibás jármű foglalja el a belső sávot a Tököli úton kifelé a Baross tér előtt, és ezen túlmenőleg még továbbra is vannak azért forgalmi nehézségek. Például a legutóbb arról szóltak a hírek, hogy egy-egy piros lámpát még végig kell várni az Alkotás utcában, a Margit körúton, sokak szerint a Kiskörúton is lassabban lehet átjutni, valamint a Nagykörúton, és szakaszonként a Rákóczi úton is azért hasonló a szituáció, úgyhogy a türelmesebbikénünket kell elővenni ezeken az útszakaszokon. Ami fontos, hogy le van zárva ugye a Pázmány Péter sétány, várhatóan vasárnap este 8 óráig, és 17 óráig még a Műegyetem rakpartot is zárva tartják, hogyha arra fele lenne dolguk, akkor azért ezeket az időpontokat érdemes megjegyezni. Az M7-esen kiépítették az új terelést az Érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között, a Letenye felé vezető oldalon zárták a külső és a leálló sávot burkolatfelújítás miatt. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, illetve Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Jó utat!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: 3 óra után 5 perccel pedig kit érdekel, hogy borongós az idő, meg dugó van. Szóljanak a legjobb zenék, aztán nem lesz gond. Halloween Karakas Balázs vagyok. A Hurt zenéje érkezik, amin Purple Disco Machine tavaly év végén varázsolt egyet, és elképesztő lett. Indulja most a Wonderful Life!
12: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A Miami Sound Machine és a Konga itt a Sláger FM-en. 4:15 múlt, több mint 5 perccel. Eléggé borongós az időnk. Itt vagyunk ugye a déli pályaudvar mellett a Márvány utcában. Nálunk még egyelőre csak felhős nem esik, de egyébként vételkörzetünkben több ponton, például Székesfehérvárról kaptunk nemrég egy SMS-t Jannitól, aki arról írt, hogy ott bizony esik, és nemrég Adél is arról írt, hogy sziasztok, mi Siófokon hallgatunk titeket, nálunk egy picikét már csöppereg az eső. Szóval ki tudja, biztos, hogy érkezni fog, azt mondták a meteorológusok. Ami pedig még érkezni fog, ez egy nagyon jó program Szentendrére, ugyanis megérkezik a Jó Barátok Országos Kvízbajnokság október 12-én este 7 óra is tartal. A népszerű Jó Barátok televíziós sorozat rajongói kvízbajnokságon tehetik próbára itt tudásukat. Ez egyébként egy ilyen több várost érintő versenysorozat része. A kérdések a szereplőkhöz, a történetekhez, vicces jelenetekhez és emlékezetes párbeszédekhez kapcsolódnak. Aztán a játék különösen érdekes lehet azoknak, akik gyakorlatilag ezekkel a sorozatokon nőttek fel, hiszen emlékezhetünk rá, hogy azért ott a 2000-es évek tévés műsorainak egyik meghatározója volt, még a régi VHS kazetták idején. Ella Langley pedig már egy vadonatúj slágert hoz, itt a Be Her.

0: Take That és a Relight My Fire itt a Sláger FM-en. Elmúlt már délután 3:30 és több mint 4 perccel, úgyhogy köszönöm szépen, hogy együtt töltjük az időt. Nem sokára Benson Boone érkezik azzal a zenével, amelynek kapcsán egy interjúban elárulta, hogy édesapja még 50 pluszosan is tökéletesen tud szaltózni, ami azért is nagy eredmény, mert én így 30-hoz közel sem tudok szaltózni, úgyhogy elképesztő módon irigylem Benson Boone-nak az édesapját. Az ő édesapja pedig azért lényeg, mert egy szuperhősként tekint rá, és róla írta a most következő új zenéjét. Mindjárt hallható az Electric Blue, előtte viszont már nézzük is, hogy milyen időjárás várható. Nagyjából borongós ez lenne, hogyha egy szóval akarnám jellemezni. Jelenleg 19 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten, és egyébként eléggé felhős az ég. Vétek körzetünk több pontján egyébként már esik az eső. Pest megye egyes részein, de egyébként Fejér megyében, a Balatonon, Komárom-Esztergom megye nagyon sok pontján jelenleg is csapadékos az időjárás. Hát nálunk is esni fog az előrejelzések szerint, eső zápor az előfordulhat, estére pedig ugye kiterjedtebb csapadékmező érkezik hozzánk, úgyhogy érdemes a sernyővel esőkabáttal útnak indulni, ha valamerre elcsatangolnának. A folytatásban egyébként hajnalban 12 fokig hűl le a levegő, holnap pedig 17 fok lesz a csúcsérték. Na de mindezek mellett, ami még izgalmas, hogyha valamerre mennénk, akkor azt hogyan tudjuk megtenni. Fontos arról tudni, hogy Budapesten ugye lezárták a Pázmány Péter sétányt, várhatóan holnap este 8 óráig, illetve 17 óráig zárva a Műegyetem rakpart, úgyhogy kerüljék el azt a szakaszt. Hát reggel délelőtt azért nyűgös is volt egy picit a közlekedés, sokfelé emiatt elég élénk volt a forgalom, mert ugye le van zárva még a pesti alsó rakpart is, az Erzsébet és a Margit hidak között, ugye szokásosan azért, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak, így azért az autós forgalom alternatív útvonalakat keresett. Többen szóltak arról, hogy jelenleg is egyébként a kiskörúton nyűgösebb egy picit a közlekedés, de telítettebbek a sávok a nagykörúton, és több autóssal futhatunk össze a Kerepesi úton, a Rákóczi úton, szakaszonként egyébként az Üllői úton is, bár inkább a belvároshoz közelebbi területeken, illetve a Margit körúton és a Krisztina körúton is több az autós ezekben a pillanatokban a hozzánk eljutott információk szerint. Ami fontos, hogy az M5-ösön Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között kiépült egy új terelés, úgyhogy a főváros felé ott a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja használható, Szeged felé pedig a leálló és a külső sávon halad jelenleg a forgalom. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Micsoda szólpopos hangzás, Trevin Linével és a Love Minattal. Ez pedig a Sláger FM, 10 perc múlva lesz délután 4 óra, hogyha a 10-es főúton autóznának Pilisjászfalú belterületén, legyenek óvatosak. Zsuzsitól kaptam egy SMS-t, aki arról írt, hogy ott 3 személyautó ütközött össze, és ennek okán le van zárva a félútpálya, szóval csak körültekintően. Ezek mellett pedig természetesen hozzuk a legjobb zenéket most a folytatásban is, például megérkezik a csapat, akik beletették a hegedűt a könnyű zenébe. És azt milyen jól tették, ők a Clean Bandit nagyon-nagyon sokáig matekoltak rajta, hogy oké, megvan a dal alapja, megvan a szövege, de kivel énekeltessük fel? Rengeteg énekesőt kipróbáltak, míg nem hallottak egy Jazz Green nevűről, aki elvarázsolta őket. A közös munka eredménye a Red Orbi.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsai Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
3: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
4: Oldtimer Show.
5: 100 évnél öregebb automobilok,
4: motorbiciklik, gőzmozdonyok.
5: 500 válogatott oldtimer jár.
4: Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet.
5: Főnyeremény egy út és Mercedes.
4: Október 17-én és 18-án.
6: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
7: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
8: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
9: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
10: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz.
11: A Family Park a Fiesta de los Muertos-t ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
12: familypark.at.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
0: Sláger FM.
1: A reklám után...
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Az eddiginél többet költ a kormány az egészségügyre. Hatalmas villamos érkezett Budapestre. 1 milliárdot sikkasztott egy tatabányai ékszerkereskedő. A Sláger FM híreit hallják. Molnár Róbert vagyok. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter közölte azt is, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közrejátszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. Ismertette, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével elkezdte a kormány az egyik legfontosabb vállalása teljesítését, a kórházi várólisták csökkentését. Újabb korszerű villamossal bővül Budapest közösségi közlekedése. Megérkezett a fővárosba az első új, csaknem 56 méter hosszú KAF villamos. A Spanyolországban gyártott jármű 345 utas szállíthat, teljes hosszában alacsony padlós, utastere pedig légkondicionált. A 2026. október 8-án bejelentett érkezés fontos állomása a budapesti villamosflotta megújításának. Az utasforgalom megkezdése előtt azonban még vizsgálatok és próbafutások várnak a szerelvényre, írja a BKK. Az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmeregebb nyár volt 2026 nyara. Az első hőhullám már a nyár első hónapjában megérkezett Európába. A kontinens nagy részén a forróság és a csapadékhiány júliusban és augusztusban is folytatódott. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekord alacsony vízállásokat regisztráltak. A Dunán jelenleg Budapestnél is extrém alacsony a vízállás. Már működnek a szuper trafipaxok az M1-es autópályán. A 10 helyszínre telepített kamerák nem csak a sebességet, hanem az autósok átlag sebességét és a követési távolságot is képesek mérni. A kijelzők mosolygós vagy szomorú arccal jelzik, hogy a jármű a megengedett sebességgel halad-e. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, különösen a munkaterületek közelében, ahol megváltozott forgalmi rend és szűkebb sávok nehezítik a közlekedést. Letartóztattak Tatabányán egy férfit és társát, akik ékszerkereskedelemből származó bevételüket fiktív számlákkal csökkentették, ezért őket csaknem 1 milliárd forintos áfacsalással gyanúsítják, közölte a Komárom-Esztergom megyei főügyészség. Tájékoztatásuk szerint az egyik gyanúsított 2024 januárjától idén őszig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. A férfi ezért fiktív költségszámlákat szerzett be. A gyanúsította 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állami költségvetésnek, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forint összeget sikkasztottak el. Vasárnap már vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A szél néhol megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható. A tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.
14: És persze a folytatásban a friss közlekedési információk is. Egy baleset nehezíti a közlekedést a Terész körúton a Nyugati tér felé az Aradi utca után, úgyhogy arrafelé óvatosan. A 10-es főúton is volt egy baleset Pilisi-Jászfalu belterületi szakaszán, ott a 30-as kilométernél három személyi autó ütközött össze. A legutóbbi információk szerint félpályás útlezárás mellett haladhat most jelen pillanatban a közlekedés. Amit pedig mi is tudunk, hogy egy-két piros lámpaváltást végig kell várni Budapesten az Alkotás utcában, valamint a Margit körúton, a budai oldalon az alsórakpartokon nehézkesebb a közlekedés. A pesti alsórakpart ugye meg le is van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen most ismételten a gyalog és a kerékpáros forgalom birtokolhatja. Lassabb az átkelés a Kiskörúton szakaszonként, valamint a Nagykörúton is egyes pontokon lassabb lehet, az áthaladás telítettebbek a forgalmi sávok, de hallgatóink szerint szakaszonként a Rákóczi úton is akadozik a közlekedés. Ez leginkább a belvároshoz egyre közelebbi szakaszokat érinti, úgyhogy ott is kell a türelem bőséggel. Ha láttak, hallottak valamit, hívjanak 06 30 30 30 95 8.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: 4:05, hello a stúdióban továbbra is Karakas Balázs hasznos információkkal és egy nem mindennapi találkozással, hiszen Andrea Bocelli és David Guetta sosem gondoltam volna, hogy ők együtt fognak dolgozni, pedig ez idén megtörtént. Itt az újdonság a DNA.

Alex Warren és egy aktuális dal a Passenger itt a Sláger FM-en. Csodás hétvégét kívánok, jócskán 4:45 után járunk, már kicsi borongós az idő, de legalább vannak jófajta programok Budapesten és a környékén. Például a Kokáért ma is és holnap is tart a 8. Ferihegyi Icarus találkozó az Aeroparkban. Ide települnek a hazai járműgyártás legendás autóbuszai. A találkozóra ellátogatók nem csak nézgélődhetnek, hanem csinálhatnak is ezt-azt. Lesz élménybuszozás, látványos felvonulás, tematikus séta, gördülőkiállítás, különleges motorindítások, nosztalgia repülés a világ egyetlen LI2-esével, és országnéző sétarepülés egyaránt szerepel a hétvége programjában. Úgyhogy bőven lehet mit kezdeni magunkkal, csodálatos járműveket lehet nézni, bizonyos esetben ugye kipróbálni, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá. Mivel mással, mint a Lufislány slágerével, jön Nenától a 999 Ciklút Balon. Awesome.

0: Clarkson, My Life Would Suck Without You, itt a Sláger FM-en egy borongós szombat délutánon, ilyen jó pörgős zenékkel maradunk lendületben. Persze ebben segíteni fog nekünk hamarosan majd a Coldplay is, és hát modern technológia ide vagy oda, nevezzen bárki egyébként egy picikét ódivatúnak, én azt mondom, hogy a személyes találkozásnál azért nincsen hatékonyabb. Egy dal kedvéért a világ másik felére utazott el, ráadásul egy világjárvány kellős közepén is, Chris Martin, a Coldplay énekese, dél-Koreába ment, hogy személyesen dolgozhasson együtt a BTS csapat tagjaival. A végeredmény pedig a My Universe lett, előtte viszont nézzük aktuális információinkat. Sokfelé nagyon borult az ég Pest megyében, és vannak olyan pontok, ahol jelenleg is esik az eső. A legutóbbi információk arról szóltak, amik hozzánk eljutottak, hogy leginkább ott a Balaton környékén, Komárom, Esztergom megye és Pest megye északi részein esik jelenleg is az eső. Budapesten most épp 18 fokot mutatnak a hőmérők, a délutáni órákban az eső zápor az egyre gyakoribb vendég lesz, kiterjedt csapadékmező érkezik, a légmozgás gyenge és mérsékelt marad a fővárosban. A hajnal 12 fokkal indul, eddig hűl le a levegő, holnap napközben 17 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A reggel csapadékos lehet még itt a fővárosban, napközben viszont aztán szép lassan megszűnik majd a csapadék. És persze, hogy nem feledjük el a közlekedési információkat sem. Többen megerősítették, hogy volt egy baleset a Terész körúton a Nyugati tér felé az Aradi utca után, úgyhogy legyenek ott nagyon körültekintőek. És korábban ugye volt egy baleset a 10-es főúton is Pilisjászfalu belterületi szakaszán, ott három személyi autó ütközött össze, félpálya le van zárva. Az M5-ösön a főváros felé az M0-ás csomópont után a 19-es kilométernél nagyjából szintén történt egy baleset. Erről nemrég Kata írt nekünk SMS-t, sávzárásra, torlódásra számíthatnak ezen a szakaszon. De hát ha már az M5-ösről beszélgetünk, ugye, Ócsa és az M0-ás csomópontja között egy új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométerek között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. A Szeged felé vezető oldalon a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogyha például az M0-ás autóútra szeretnének felhajtani a Budapest felé vezető oldalon, akkor az átterelt belső sávról ugye ezt nem lehet megközelíteni, így annak, akinek ez a célja, javaslom, hogy maradjon a saját oldalának külső sávban. Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Egy valódi nagy siker az elmúlt évekből, Miles Smith és a Stargazing itt nálunk a Sláger FM-en. Ha autóznak, ne felejtjék, hogy az M5-ösön az M0-ás csomópont után egy baleset történt, a sávzárásra, torlódásra készülhetnek a Budapest felé vezető oldalon. Ezek mellett pedig kiváló dalokat játszunk, most épp itt a Johnny Hate Jazz, a csapat énekese a szülei nappaliában írta meg a most következő dalt még 1987-ben. Állítólag éppen a dalon dolgozott, amikor az édesapja, aki maga is sikeres jazzzenész volt, váratlanul betoppant a szobába, meghallotta, mit játszik a fia, majd azt mondta neki: fiam, azt hiszem megírtad az első slágered. És hát végül is igaza lett. Johnny Hate Jazz, Shattered Dreams itt a Slágeren.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszáni panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
4: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
5: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
6: Oldtimer Show.
7: 100 évnél öregebb automobilok,
6: motorbiciklik, gőzmozdonyok.
7: 500 válogatott oldtimer jár.
6: Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhetsz.
7: Főnyeremény egy útis Mercedes.
6: Október 17-én és 18-án.
7: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
8: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
9: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letszoli.hu.
10: Újra itt a Cinema City film ünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizásért főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes merch vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Érkezik a kormányzati támogatás, rendezheti tartozásait a főváros. Gyorsulnak a vonatok Kelenföld és Budaörs között. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányhatározat, amely 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatást biztosít Budapest főváros önkormányzata számára. A döntés értelmében a kormány a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében nyújtja a támogatást. A forrás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei, az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2025 és 2026-os évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható. A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlésének összehívására szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, a szövetség elnökét 8 kerületi polgármester, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. A polgármesterek szerint az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlen, hogy Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat vezetőjeként a kerületek háta mögött olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a kerületi önkormányzatoktól ellentétes nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket. Újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg a MÁV csoport az egyes vasútvonalon Kelenföld és Budaörs között, jelentette be a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán közölte, dolgoznak azon, hogy a pályaállapota miatt bevezetett sebességkorlátozások egy részét megszüntessék. A jelenlegi óránkénti 60 km-es korlátozás helyén 80 km-es sebesség lesz megengedett, a többi érintett szakaszon pedig visszaállítják az óránkénti 120 km-es pályasebességet. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság Rákai Filip cégének egyik korábbi rácalmási földvásárlása kapcsán, írja a Portfolio. Rákai Filip cége 2022. novemberében vásárolt meg Rácalmáson egy 42 hektáros ipari területet a Henkuk gomiabroncs gyártó cég magyarországi központja mellett. Egy évvel azután, hogy a kormány 2021-ben külön leges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Rácalmást. Majd a cég a terület egy részét eladta a dél-koreai gumiabroncsgyárnak, a tranzakcióval pedig rövid idő alatt 1 milliárd 433 millió forintos adózott profitot ért el. Fennáll a gyanú, hogy a cég előzetesen állami, kormányzati vagy egyéb forrásból értesülhetett a Henkuk gyár bővítési szándékáról, és ezzel jelentős vagyoni értékkel rendelkező információhoz jutottak. Vladimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte, jelentette ki Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradóra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Vasárnap a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Délután 15-22 fokot mérhetünk. Nyugaton lesz a melegebb, a tartósan felhős keleti tájakon hűvösebb.
12: 5 óra után 4 perccel, persze, hogy a közlekedési információkat is csekkoljuk. Volt korábban egy baleset a Terész körúton, a legutolsó jelzések szerint most már ott megszűnt a forgalmi akadály, úgyhogy bátran lehet arra felé közlekedni. Viszont az M5-ösön is volt egy baleset a főváros felé vezető oldalon, az M0-ás csomópont után a 19-es kilométernél kb. Ott továbbra is sávzárásra és torlódásra számíthatnak. Ha pedig már az M5-ösnél járnak, jó tudni róla, hogy Ócse és az M0-ás autóút csomópontja között új terelés épült ki. A főváros felé ott a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. A Szeged felé vezető oldalon a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Ha Budapestre tartanak és az M0-ás autóútra szeretnének felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudják ezt megközelíteni, így javasolt maradni a saját oldalon a külső sávban ezen a részen. Az M7-es autópályán is képítettek egy új terelést az Érdi csomópont és az M0-ás autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a leálló sávot burkolatfelújítás miatt. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, illetve Budapest felé a középső és a külső sáv járható.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: 5 múlt, jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Csepő Ronnal folytatjuk, aki azt mondta, hogy annyi dű és csalódottság gyűlt össze benne egy korábbi szerelmi történet miatt, hogy a dal érzelmi csúcspontját egyetlen lendülettel percek alatt megírta. Itt a kiválóság, rajtol a Good Luck Babe!

0: Egy felvétel a UK nálunk a Sláger FM-en, egy kellemes ember, annál borongósabb szombat délutánon. Bruno Mars azonnal itt lesz a vadonatúj felvételével, de közben mondom az izgalmas programokat. Október 20-án lesz majd forradalmi plakátkészítő workshop a Mester Galéria és közösségi térben, ráadásul ingyenesen vehetünk részt a programokon. Itt arra invitálnak minket, hogy saját képi üzenetet fogalmazzunk meg a szabadság, az állásfoglalás és a közösségi cselekvés témáiról. Az 56-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolódó foglalkozás rövid vizuális példákból indul ki, majd manuális technikákkal lehet egyéni plakátokat készíteni. Egy grafikus, egyetemi oktató vezeti majd a közös munkát, úgyhogy a szakmai alap az biztosan rendben lesz. A programban való részvételhez pedig nem kell profi grafikusnak lenni, a lényeg az önálló gondolat és a közös alkotói élmény. Mindez hát október 20-án 17 órától. Nálunk pedig a folytatásban egy olyan dal, ami idén felrobbantotta a sikerlistákat. Az a hangulat, amit ez által szerintem elképesztő. Bruno Mars, I Just Might.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

0: Egy régi dal, a One and One, itt a Sláger FM-en, csodás szombat délutánt kívánok, kicsi felhős, kicsi csapadékos, de hát végül is azért ennek is eljött már az ideje, így október közepéhez közeledve. Megvan azért szerintem a maga gyönyörűsége. Ha végigmegyünk már valamerre a Pilis felé, például láthatjuk a gyönyörű szép aranybarna faleveleket, és például egy autóút alkalmával ez számomra legalábbis szívet melengető. És hát aztán majd jön a finom fűtgesztenye időszaka, amikor igazi ősz illat lengi be a várost. És hát persze, hogyha már nagyon előre akarunk szaladni, akár az adventi időszakra is gondolhatunk. Forralt bor illattal egyelőre nem tudok szolgálni, de a kátszai kiválóságával annál inkább. Mindjárt az Animal repül, de előtte nézzük, milyen idő lesz. Egyelőre eléggé borongós az idő Budapesten, a későbbiekben is jelentősebb mértékű csapadék hullhat a városban, úgyhogy egy esernyőt, esőkabátot feltétlenül vigyenek magukkal. Holnap eleinte borongós, javarészt azért esős lehet az idő, a délutáni órákban a csapadék szépen fokozatosan távozik kelet felé, de hát azért Budapesten is benne van a pakliban, hogy azért a reggeli órákban kapunk még egy kis zuhét a nyakunkba, úgyhogy ha valakinek éjszaka lenne dolga, vagy kora reggel egy esernyő, esőkabát, nem baj, ha ott van. Persze, hát aztán elkezd majd szépen szakadozni a felhőzet, délután még holnap akár az is előfordulhat, hogy egy kicsike napsugár átszűrődik a felhőzeten, de azért valljuk be, legyünk őszinték, a felhős idő dominál majd. Jó utat kívánok, már is csekkoljuk a friss közlekedési információkat. Ne felejtjék, hogy az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópontja között új terelés épült ki, ezért ott a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Szeged felé pedig a leálló és a külső sávon halad jelen pillanatban a forgalom. Vannak még pontok a városban, ahol jelenleg is lassabb haladással számolhatnak, ezek leginkább a nagyobb körutak, nagyobb átvezető utak, úgyhogy csak türelmesen ezeken a pontokon. Fontos tudni, hogy a hétvégére ismételten lezárták a pesti alsó partot az Erzsébet és a Margit hidak között, most is a gyalogosok és a kerékpárosok vehették birtokba ezt a területet. Ezen túl Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert ott jelenleg vízvezetéket javítanak. Rendezvényt tartanak ma és holnap este 8 és 10 óra között a Pap László sportarénában, ezért a környéken erősebb forgalomra számíthatnak majd. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Hárosi utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthatnak burkolatjavítási munkálatok miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
1: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

Lola Young, aki ebben a dalában hallhatóan megküzdött mindjárt létező démonnal. Ez volt a Messi. Köszönöm szépen, hogy ma is a Sláger FM-et választották. De mivel nem sokára este hat, én ezzel már a búcsúzom. Megköszönöm az elmúlt 6 óra hosszás figyelmet. Mindjárt jön a slágerlista Kovács Áronnal, Kisóval és a legnagyobb slágerekkel szépen sorjában elrendezgetve. Találkozunk holnap délben legközelebb. Karakas Balázs kicsekkol. Búcsúzom a 2010-es foci VB himnuszával. Itt van Shakirától a Waka Waka.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
3: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizásért főszerep. Régóta várunk, újra nézni. Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
4: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
5: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Farm, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
6: familypark.at.
7: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
8: Október 9-től 11-ig jönnek a köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon. Biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a köki appot, szeredd be a kuponokat, és irány a köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
9: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
10: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
11: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
11: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Felfüggesztik a déli körvasút beruházását gazdasági összejátszás miatt. Új ellenzéki képviselő ül be a parlamentbe, ismét megrendezik a látás hónapját. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Felfüggesztik a déli körvasút beruházását, továbbá kizárják a V-hidat a folyó vasútépítési munkákból közbeszerzésnél történt összejátszás miatt. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a sajtótájékoztatót követően levélben értesíti a V-hidat arról, hogy a déli körvasút beruházását felfüggesztik, a kivitelezőnek a munkaterületet el kell hagynia, és el kell számolniuk a náluk lévő 57 milliárd forintnyi elő. Leggel, tette hozzá a miniszter. Közölte, a magyar államot minimum 50-100 milliárd forint közötti vagyoni hátrány érhette, büntető feljelentést is tesznek, valamint a gazdasági versenyhivatal eljárását is kezdeményezik. További volt kormányzati szereplők és a Bicskei Gyermekotthonhoz köthető intézményi és önkormányzati vezetők, köztük Tesseli Zoltán korábbi bicskei polgármester meghallgatásáról is újabb iratok, köztük Balogh Zoltán Dunamelléki református püspök püspöki jelentésének bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület együttműködési kötelezettség nélkül október 15-i zárt ülésén hallgatja meg a Bicskei Otthon két munkatársát. A testület döntött mások mellett a Sándor Palotánál és az Igazságügyi Minisztériumnál Kónya Endre kegyelmi eljárásával kapcsolatos iratok eredetiben történő bekéréséről is. Kardosné Gyurkó Katalin csatlakozik a Fidesz frakcióhoz, jelentette be Bóka János frakcióvezető Facebook oldalán. Bóka János azt írta, a Fidesz-KDNP országos lista 150. helyén szereplő Kardosné Gyurkó Katalinról, hogy 5 gyermekes édesanyaként a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnökeként és több éves kormányzati tapasztalattal a háta mögött továbbra is a családokért és a közösségekért dolgozik. Ebben a hónapban ismét megrendezik a Látás Hónapja országos kampányt. A Magyar Optikus és Optometrista Szövetség kezdeményezéséhez csatlakozó optikák most ingyenes látásellenőrzést biztosítanak az érdeklődőknek. A rendszeres látásvizsgálat minden életkorban fontos, hiszen a rossz látás nem csak fejfájást és fáradtságot okozhat, hanem a közlekedésben is veszélyforrás lehet. A részletekről Szabadi Zsolt, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
13: A Látás Hónapja a hazai optikai szakma legnagyobb kampánya, én már 21 éve töretlen sikerrel kerül megrendezésre. Közel 200 optikai szaküzlet vesz részt országszerte a kampányban. Javaslom, akiket érdekel a látás egészségük, és esetleg szeretnék megnézetni az éppen most használt előépet, keressék a Látás Hónapjában résztvevő optikai szaküzleteket szerte az országban, díjmentes látás ellenőrzéssel, díjmentes szemüveg ellenőrzéssel, izzadt tanácsadással. Az éles látás nagyon fontos, és a látásunk gyakorlatilag az egész életünkre, az életminőségünkre kihatással van, kedvünkre, a lelkesedésünkre, a biztonságunkra, úgyhogy figyeljünk erre együtt. Ebben a hónapban kiemelten, közel 200 optikában országszerte.
12: A résztvevő szaküzletek listája a látáshónapja.hu oldalon érhető el, a kampányról pedig a szervezet Facebook és Instagram felületein is találhatók további információk. Vasárnap már vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap. A szél néhol megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható. A tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő. Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a hétvégén az Üllői úton befelé a Garai utcánál és a Bártfa utcánál a villamos pálya karbantartása miatt. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma 20 és 22 óra között rendezvényt tartanak az MVM Dómban, ezért előtte és utána a Könyves-Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra számítsanak. Szintén rendezvényt tartanak ma és vasárnap este 8 és 10 között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb lesz a forgalom. Mindkét irányban sávlezárásra kell készülni vasárnap reggel 7:30 és délután 2 között a Szerémi úton a kitérő út közelében, mert itt kertészek dolgoznak. Futóverseny miatt lezárták a Pázmány Péter sétányt várhatóan vasárnap este 8-ig. Lezárásra számítsanak többek között a budai alsórakparton, a Fűvám tér, a Szabadsághíd, Szent Gellért tér, Műegyetem útvonalon, a Margit szigeten és az Árpád hídon is. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
14: És most... indul a Kiavalli slágerlista. Slágerlista, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
15: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Mit dolgoz? Egy hete összesítünk, hogy itt lehessünk veletek újra. A 2006-os év 41. adása.
16: Mi van?
15: Orsi a múltból dalokat cibál elő, nagyon hálás leszek. A hészájra pedig 41 éves lett szemtelen tejfeles szájú kölök. Muzsikus családból származik, hát muzsikus te. Hát mi muzsikus lelkek, mi bohép piúk. Mielőtt befutott volna előadóként, több világsztárnak írt dalokat. Mint például Florida, az meg ki. A Right Roundot ő írta, nem hallottam. Vagy CeeLo Green, Forget You. Jó, azt pont ismerem, csak a f*** miatt, mert az eredeti címe ez volt.
17: Nyugi.
15: Indul a Kiavallis.

0: Pánik van a diszkóban a 38-on. Kiürítetés. Az ami kórházi dolog szerintem. High Hopes a 38-a, Lady Gaga és Ariana Grande, Rain on Me-ja pedig feltámadt a poklok tüzéből, és 39-dik lett. És ha már feltámadás, akkor van nekünk egy orsink, aki mindig hoz valami elképesztően elfeledett dalt.
1: Visszapillantó.
2: Az R&B királynője Toni Braxton 59 éves lett, nem csak énekesnő, hanem dalszerző és színésznő is, és bizony 6 Grammy-díjjal a polcán mosolyoghat. Világszerte több mint 40 millió albumot adott el, ez azért nem semmi. Most visszapörgetjük az időt 2000 februárjáig, amikor megjelent 3. stúdióalbumának első kislemeze. És hát a dal címe mindent elárul. He wasn't man enough for me. Ez szól a Sláger FM-en.

0: Tony Braxton, he wasn't man enough for me.
1: Uha!
0: Na ezt se szeretném hallani valakitől, hogyha nekem nem vagy elég férfi.
2: Hát?
0: Kivéve, ha nő vagy, mert az tök jó. Jöjjön Nymfo, Nymfo.
3: Igen.
0: Jöjjön Nymfo, info a hét sztárjáról. Némi info, ezt akartam mondani. 41 lett. 4 évesen zenélt. 6 évesen pedig egy hollywoodi szuperprodukcióban szerepelt. Az első állomás Las Vegas című filmben egy ifjú Elvis imitátort alakított. Mekkora szerep volt, meg kéne nézni.

0: Madcon és Ray Dalton Don't Worry visszatért a 35-re. Ne aggódjatok! Imagine Dragons és a Bones pedig dobtunk neki egy csontot a 36-on. Te Orsi jön! És hozza a mi agyzsibbasztót a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Egy igazi brit díva születésnapját ünnepeljük. 48 éves lett Alice Dixon. Az ezredfordulón a Mystic Lány bandában robbant be, ahol rap, R&B és pop egyszerre szólt minden klubban. 2003-ban jött a Scandalous, ami azóta is az a tipikus dal, amire lehetetlen nyugton maradni. Hazánkban is listavezető volt, úgyhogy pörögjünk mi is. A Mystic következik a Sláger FM-en.

0: Mystic és a Skandallus. Köszönjük szépen! Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. A hétszárja nem más, mint a 41 éves Bruno Mars! 16 Grammy díj büszke tulajdonosa, és... Na jó, de mennyi van a Jackónak, nézd!
1: Fogd rögtön!
0: 13. Csak! Uh-huh. Meg van még két ilyen tiszteletbeli. Hát összesen 15, de azt ugye az ilyen tiszteletbeli. Hát lenyomta a Jackót Grammy-ben, gyerekek! A Bruno Mars. Ki gondolta volna a kicsi Brunóról, nem?
2: Le a kalappa!
0: Na mindegy, 5 testvére van, 4 lánytest. Na az például, itt van 5 testvére van, egyiknek sincs Grammy-je. Ilyen család. 4 lánytestvére saját bandát alapított, The Lilas néven. Két dolog, ami soha nem hiányozhat az öltözőjéből. 3, mert ugye ő sem.
3: És ha igen.
0: Valamint egy különleges illatú nedves törlőkendő. Honnan jött az a különleges illatú nedves törlőkendő? Hadd kérdezzem már meg.
3: Nem mondhatom meg.
0: Meg egy üveg vörösbor. Hát azt tudjuk, honnan jött. A Lankáról. Sam Smith és Kim Petras Unholy a 34. Majd még folytatjuk a kis Brunóval.

0: és Eva Max Madaberry a 32. Avicii a Nights Ala a 33. Orsi pedig jön és hoz valamit a magyar múltból. Mert igen, nekünk is van múltunk.
1: Visszapillantó.
2: A mai napon 13 évvel ezelőtti slágerlistáról válogatok magyar dalokat, szóval irány 2013. 13 év ide vagy oda, vannak dalok, amiket egyszerűen nem lehet megunni. Rácz Gergő Csak állj mellém című dala pontosan ilyen. Olyan, mintha tegnap hallottuk volna először, de közben igazi örökzöldé vált. Jöhet az éneklés a rádió mellől, mert ez a dal kiállt az idők

0: Rácz Gergő, csak állj mellém. Mostanában csak Rácz Gergő néven hívják.
1: Miért?
0: Mindent Rácson énekel. Nagyon pontos. Nagyon pontos. Ors is nagyon pontos, mert hogy hozza nekünk tényleg itt másodpercekre az elképesztő bulvárhíreket. Itt van például Jim Carrey. Aki harmadszor is kimondta a boldogító igen. Yes, yes, yes. Egy szűkörű Los Angeles-i Hello Los Angeles-i ceremónián feleségül vette párját, Minát.
2: Mi a neve?
0: Minát. Hát, hogy ez a teljes neve, a Mina. Hát úgy, mint hogy én a Kovács Áron, ő a Mina.
1: Ennyi?
0: Miért kellett ezt kettőbe bontani? Nem is értem. Na mindegy, a kapcsolatokat sokáig teljesen titokban tartották. Minak lett el? Bár már 2022-ben látták őket együtt. Nyilvánosan csak idén februárban a párizsi César Gálán vállalták fel egymást, ahol a 64 éves színész, 64 éves a Jim Carrey.
3: Éppensége le.
0: Jó, de az arca csak 10. Külön meg is köszönte a szerelmének a támogatást. Mináról továbbra ezt nem tudom feldolgozni, úgy hívják, hogy Min... Ah, komolyan mondom.
1: Olvassa, nézze a súgógépet az a barom.
0: Minő, guminő. Szóval keveset tudni róla, mert hogy Jim Carrey nagyon óvja a magánéletét. Úgyhogy én is tudom elmondani, csak az, hogy ilyen fura neve van. Carrey számára ez már a harmadik házasság, reméljük hosszabb lesz, mint a felesége neve.
1: Abszolút!
0: Martin Garrix és Ed Sheeran Ribbiditje pedig új belépő, köszönjetek szépen, srácok!
4: Ennyire hülye biztos nem vagy! Igazdáljon ezt, hogy ennél többre becsüllek!
0: Így van, érezze magát otthon Ed Sheeran és Martin Garrix a 31-en egyelőre.

0: Stupid 8, Martin Garrix Ed Sheeran kettősének 31. helyén indult. Meglátjuk a jövő héten, hogy szerepel majd. De most itt ennyi volt az első óra. Hamarosan folytatjuk, de most hírek, időjárás, közlekedés, aztán megjön a Kia Wallis slágerlista. Nyugodt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 10 milliárdokat spórolhatott az ország a paksi fenék küszöbbel. Csökken az üzemanyagadúja a buszoknál és teherautóknál. Ásványbörze lesz a hónapban Budapesten. Molnár Róbert köszönti Önöket. A paksi fenék küszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg az országot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő kifejtette, ha nem épült volna meg a fenék küszöb, előzetes becslések szerint a paksi atomerőmű egy hónapnyi leállása csak a költségvetésnek mintegy 50 milliárd forint kiesést okozott volna, és ebbe még nincs beleszámolva a gazdasági hatás. A fenék küszöb bekerülési költsége 6 milliárd forint körül alakult, tette hozzá. Az amerikai magyar parlamenti kapcsolatok erősítését szorgalmazta az Egyesült Államokból érkezett delegáció, amelyet Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke fogadott az országházban. A házelnök bejegyzésében azt írta, hogy Virginia Fox republikánus képviselő által vezetett delegáció elismeréssel szólt a tavaszi választási eredményekről, és érdeklődött a Magyarországot érintő legnagyobb kihívásokról. Hozzátette, hogy az amerikai delegáció a parlamenti kapcsolatokat tekintve együttműködést és támogatást ajánlott fel. Ennek erősítését ő is szorgalmazta, jegyezte meg a házelnök. Forsthoffer Ágnes közölte azt is, hogy hamarosan megalakul az USA parlamenti baráti csoport, amelybe már 34 képviselő jelezte részvételét. A kormány úgy döntött, hogy 2026. december 31-éig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Budapesten. A tárcavezető közölte, a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére lehetőség nyílik úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár, tette hozzá. Kitért arra is, emellett szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését Magyarországon. Miután a fuvarozók érdekképviseleteivel folytatott egyeztetésen a fuvarozók azt mondták, hogy vannak olyanok, akik nem fizetik meg a magyar útdíjat szabályosan. Október 17-18-án ásványbőrze lesz Budapesten a MOM sportban. Ásványok, drága kövek, fosszíliák, aranymosás és családi programok várják az érdeklődőket. A 2027-es év ásványa cím jelöltjeit, az augitot, a krizotilt és az olivint is megismerheti a közönség. A rendezvényen 120 kiállító mutatja be kínálatát, több mint 2000 négyzetméteren, ahol ásványok, ékszerek, drága kövek és fosszíliák között válogathatnak az érdeklődők, közölték a kiállítás szervezői. Hűtlenkezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a 13. kerületi Metropol irodaház bérlésének ügyében. A Telex beszámolója szerint az állam 2024-ben havi mintegy 50 millió forintért bérelt ki egy irodaterületet, amely végül üresen maradt. Később a bérleti szerződést a MÁV vette át, amelynek több 100 millió forintos átalakítást kellett elvégeznie az épületen. A feljelentés szerint az ügyben több mint 500 millió forintos kár keletkezhetett, a nyomozás ismeretlen tettes ellen folyik. Vasárnap a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Délután 15-22 fokot mérhetünk. Nyugaton lesz a melegebb, a tartósan felhős keleti tájakon hűvösebb. Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a hétvégén az Üllői úton befelé a Garai utcánál és a Bártfa utcánál a villamos pálya karbantartása miatt. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma 20 és 22 óra között rendezvényt tartanak az MVM Dómban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén környékén a szokottnál erősebb forgalomra számítsanak. Szintén rendezvényt tartanak ma és vasárnap este 8 és 10 között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb lesz a forgalom. Mindkét irányban sávlezárásra kell készülni vasárnap reggel 7:30 és délután 2 között a Szerémi úton a kitérő út közelében, mert itt kertészek dolgoznak. Futóverseny miatt lezárták a Pázmány Péter sétányt várhatóan vasárnap este 8-ig. Lezárásra számítsanak többek között a budai alsórakparton a Fűvám tér, a Szabadsághíd, Szent Gellért tér Műegyetem útvonalon, a Margit szigeten és az Árpád hídon is. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re, ahol Orsi a múltból hoz dalokat, a hésztárja pedig a kis Bruno Mars. Tudjátok a törpecsoki Mikulás?
3: Tiltakozom!
0: Mi? Hát nem fehér, nem magas, és nagyon szeretjük.
4: Ez igaz.
0: Teljesen egy Mikulás csoki a srác. Ő volt az egyik legfiatalabb sztár, aki felléphetett a Super Bowl félidei showjában 2014-ben, mindössze 28 évesen. Azóta is ez az egyik legnézettebb halftime show. Ebben volt a Red Hot Chili Peppers-el? Mert ha igen, akkor az tényleg jó. Ha nem, akkor nem tudom, de utána kéne néznem. Folytatjuk a kiaválni slágerlistát, Benson Boone és a Beautiful Things ismét hallható a 30-on.
4: Akkor kezdünk.

0: Dualipa és a Don't Start Now visszatért a 28-ra, Robin Schulz és Barb's Better Times a két helyet rontott így a 29-dik. Na de Orsi, van valami ötleted arra, hogy egy fiú bandától olyan dalt hozni, amit még életemben nem hallottam, de a sláger volt? Van. Hát akkor parancsot.
1: Visszapillantó.
2: A van dal, amire mindenki azonnal bólogatni kezd, az a Black Street klasszikusa, No Diggity. Az alapító Teddy Riley most ünnepelte 59. születésnapját, úgyhogy ez egy szülinapi kocintás is neki. 1996-ban vezették vele a listákat, és valljuk be, ez az a track, aminélkül nincs igazi R&B party. Szóljon hát a No Diggity itt a Sláger FM-en.
3: Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Backstreet Boys, vagy csak Backstreet?
1: Uh-huh.
0: Ez itt még mindig a kiavali slágerlista, ragadom, ragadom, dagadém, a hisztárja Bruno Mars. Kedvenc étele a chicken adobo, jellegzetes Fülöp-szigeteki étel. Édesanyja még gyerekként a Fülöp-szigetekről költözött Hawaii-ra. Tehát neki a jó hazai az a chicken adobo. Édesanyja hullatáncos volt.
1: Hogy mi van?
0: Egyellel, bocsánat, hullatán. Gyerekek, hullatáncos, kezdenünk kéne.
2: Mit tudom én?
0: Kérek elnézést. Bruno édesapjával egy zenés rendezvényen találkoztak, biztos késett az asszony. Gyerekek, hull az a nő már, tényleg. És akkor táncolt egyet, az apa pedig muzsikált és egymásba szerettek. Azért ez szép. Bruno édesanyja egyébként 2013-ban elhunyt, ezért viseli jobb vállának keresztnevét, Bernadette. Tessék megjegyezni, meg kikérdezem.
1: Okay.
0: Egyébként Bruno Mars csak a művész neve, Peter Ginny Hernandez a valódi. A Bruno becenevet apja adta neki, amikor 2 éves volt, és egy pufók arcú birkózót Bruno Sammartinónak hívtak, és olyan pufók volt, mint a kis Peter Ginny Hernandez, és akkor az apja elkezdte brunozni.
3: Ennyi?
0: Na, még szerencsé, hogy az apja nem tenisz nézett, mert akkor mondjuk Nadal Marsnak hívnák a srácot. Hát lehet, hogy jobban járt volna. Lady Gaga és az Abrakadabra közben a 27. A kis Brunoval majd folytatjuk meg.

0: 25. David Guetta és a One Republic I Don't Wanna Wait-je. Én se várok, hogy a Lost Frequencies-t elmondjam, hogy a 26-on hallottátok. Remélem emlékezetes volt a Live It All. Most viszont érkezik valami a múltból Orsi támogatásában.
1: Visszapillantó.
2: 2012-ben egy brit tehetség hódította meg Európát, Rebecca Ferguson. Első albumával és a Backtrack című dalával rögtön berobbant a listák élére. Azóta 5 stúdióalbuma is megjelent, a legutóbbi 2024-ben. Rich hír, hogy 2027-ben nagy valószínűséggel ő fogja képviselni Nagy-Britanniát az Eurovíziós Dalfesztiválon. A magánélete legalább annyira fordulatos, mint a pályája. 2-szer házasodott és 4 gyermeket nevel. Most azonban vissza az időben jöjjön a dal, amivel mindenkit levett a lábáról. Ez a Backtrack.

0: Rebecca Ferguson és a Backtrack. Köszönjük szépen, csodálatos dal volt, megérte utána befizetni a jogdíjat. Minden esetre érkezik Bruno Mars! Ez ő néhány előadóról, aki hatással volt rá, mert azért a Fülöp-szigeteken is volt internet. Michael Jackson. Tudjátok, kevesebb Grammy-je van, mint Bruno-nak. Azért ez... De hogy lehet ez?
1: Éppenséggel le.
0: A Jacko-nak, nem értem.
2: Nem értem, miért?
0: Vagy ellenőrizzétek már le, már nekem a ChatGPT mondta, az meg tudjuk, hogy milyen.
1: Aha.
0: Ha egy félre sikerült agyműtét után még tudsz írni, akkor biztos, hogy elnézést kér, hogy ő találcsolta, hogy műtsék meg az agyadat, de már nem fogsz tudni ezt csinálni. De nagyon kedvesen fog elnézést kérni tényleg, hogy kivették a felét.
1: Előfordul.
0: Na, tehát, hogy azért mindent ne bízunk a ChatGPT-re, de elvileg a Michael Jacksonnak kevesebb Grammy-je van. Ez meglepő. Elvis Presleynek gondolom még kevesebb, Amy Winehouse-nak még kevesebb, Alicia Keys-nek még kevesebb, R. Kelly-nek. Nem tudom, de az biztos, hogy Rács több volt az életében. Ha, James Brown még ott van. Az ez egy jó kis influence hatása volt James Brownnak. Na mindegy, szóval akik annak idején az idoljai voltak, azok szerintem kevesebb díjjal rendelkeznek, mint ő, ami azért mellette szól.
1: Én semmit sem értek.
0: Kizárólag Bruno Mars és Adele a világ két előadója, akiknek van olyan listavezető dala, amelyben mindössze egy zongora szól az ének mellett.
1: Valóban?
0: Mindenki más kénytelen volt zenekart szerződtetni. Ki az, aki ilyen statisztikákat vezet?
3: Stephanie, kérem, nézze már meg, hogy van-e olyan előadó, aki egy szál banjo és egy tekerős okarina mellett énekelt és felkerült a 100-as Billboard listára.
0: Csupa érdekes összevetés! Na, folytassuk Teddy Swims-el, aki ránk zárja az ajtót a 24-et.

0: Katonini és Jani bácsi Turn the Lights afja a 22. Ed Sheeran Us Is Them a 23. De Orsi jön és hoz valamit a nyári lányoktól. Így össze. Pont jó.
1: Visszapillantó.
2: A 2013-as év slágerei közül van, ami örökzöld lett, és van, ami valahogy feledésbe merült. Pedig nagyon kár érte. A Nyári Lányok pont jó című dala például akkoriban napi szinten szólt minden rádióban. Rácz Gergő vokálozott benne, és tényleg egy nagyon szerethető szám lett belőle. Szóval itt az ideje, hogy újra felidézzük. Nyári Aliz és Nyári Edit énekel, szól a Pont Jó.

0: Köszönjük szépen a nyári lányoknak!
1: Köszönjük szépen! Köszönjük.
0: Elég jó idő volt most is, úgyhogy a nyári vénasszonyokká kéne keresztelődni. Köszönjük Orsinak, folytatjuk a Kiavali slágerlistát! Slash a jövő nyáron saját zenekarával tér vissza Magyarországra.
1: Micsoda?
0: A Guns N' Roses gitárosa 2027. július 14-én lép fel Budapesten. Ilyen korán egyeztetik meg őlük. A Slash már tudja, mit csinál jövő nyáron. Júli 14-én.
2: Úgy tűnik.
0: Be van neki írva, hogy Bukarest, vagy Budapest, még nem biztos. Na, a Slash feat Miles Kennedy és Conspirators élén jön majd. Ú, de jó név ez is.
1: Te finnyáskodj nekem.
0: A koncert a Flying Blind World Tour...
3: Te, mondd ezt még egyszer.
0: A Flying Blind World Tour 2027 része, amely a februárban megjelenő új stúdióalbumot mutatja be. Tehát nem csak azt tudja a Slash idén, hogy mit csinál jövő nyáron, hanem azt is, hogy egy még meg nem jelent albumot fog majd akkor népszerűsíteni.
2: Volt már ilyen.
0: Mert még az sincsen. Majd februárban lesz. Gyerekek, ennyire előrelátó rockzenészekről mikor hallottunk utoljára?
2: Talán holnap.
0: A Keith Richard mikor tudta, hogy mit csinált aznap? Sőt, előző nap? Sőt, másnap? Egyáltalán. Lehet, hogy Keith Richards nem is tudja, hogy a Rolling Stones-ban játszik.
2: Oh.
0: Lehet, hogy el kéne neki mondani. Úgy meglepődne, hogy lejön a cuccról. A lemez 5 évvel az előző után érkezik, és 12 új dalt tartalmaz. Slash tavaly még a Guns N' Roses színeiben láttuk, most viszont saját csapatával tér vissza. Oh yeah! Ray Dalton és a Do It Again a 21.

0: time.
1: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Mi a Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el.
3: Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
6: Szélvédő sérülés? Bíz magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
10: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
11: Székreálló.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
13: Egy pingvin mekkora lehet?
14: Ez azaz ekkora.
13: 90 centi, 1 méter magas?
14: Nem.
13: Jodától kisebb vagy nagyobb?
14: Szerintem ki az? Inkább szerintem Joda.
13: Joda méret? Joda hány centi?
14: Joda az 20 centi.
13: Hát csak a figurába, de az életben Joda 90 centi.
12: Kb.
13: Igen.
14: Szerintem annyi.
13: De hogyha a mezítlábban, hogyha fölveszi a magas sarkúját, akkor 93 cent. Dóri, te nem tudod ki a Joda?
12: De, az a kis súnya fülű.
11: Székreállok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: A reklám után.
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik a fővárosban. Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél. Elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárca vezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik hétfőn az Üllői úton, az Ecseri út és az Ady Endre út közötti szakaszon. A fejlesztés célja, hogy összekapcsolja a kerékpárutakat és biztonságosabb, közvetlenebb közlekedési lehetőséget teremtsen a külső kerületek irányába, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút ZRT. Az Üllői út a főváros egyik fontos közlekedési tengelye, amelynek a Kálvin tér és a Népliget közötti szakaszán 2023-ban jött létre összefüggő kerékpárút. A most induló fejlesztés ezt hosszabbítja meg a külső kerületek felé, kapcsolatot teremtve az Üllői út mentén már kialakult kerékpárutak, a Szervízúton vezető kerékpárút, valamint a kispesti Ady Endre út és a Vekerle telep felé vezető utak között, írták. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyorshajtás kapcsán azt, hogy szigorúbb büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a két férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy elsőrendű gyanúsítottja magát a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátó igazgatóságával, taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat. Vasárnap már vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A szél néhol megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható. A tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kedves Sláger FM hallgatót, kezdődik a Sláger DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Sláger DJ Náksi Attilával!
2: Jönnek a fülkölébe a lányok,

Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Nágsi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

che csinálok a legendát. Fekapom a pulcsit, a gucsit, a pulis pucsit, ha bejön ez a bullshit.

csinálj, meg csinálj, meg a legendát, meg a legendát, meg a legendát, meg a legendát. Megkapom a pulcsit, a kulcsit. Lassan véget ér az első óra itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en, de ne menjen senki túl messzire, hiszen még egy órát pörgetjük a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jöjjenek vissza, várok mindenkit a hírek után.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik a fővárosban. Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél. Elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárca vezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik hétfőn az Üllői úton, az Ecseri út és az Ady Endre út közötti szakaszon. A fejlesztés célja, hogy összekapcsolja a kerékpárutakat és biztonságosabb, közvetlenebb közlekedési lehetőséget teremtsen a külső kerületek irányába, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút ZRT. Az Üllői út a főváros egyik fontos közlekedési tengelye, amelynek a Kálvin tér és a Népliget közötti szakaszán 2023-ban jött létre összefüggő kerékpárút. A most induló fejlesztés ezt hosszabbítja meg a külső kerületek felé, kapcsolatot teremtve az Üllői út mentén már kialakult kerékpárútak, a Szervízúton vezető kerékpárút, valamint a kispesti Ady Endre út és a Vekerle telep felé vezető utak között, írták. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyors hajtás kapcsán azt, hogy szigorú büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a 2 férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy elsőrendű gyanúsítottja magát a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátóigazgatók taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat. Vasárnap már vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A szél néhol megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható. A tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a Sláger DJ.
3: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!

Az elmúlt két órában a Sláger FM-en a Sláger DJ pörgött a 90-es évektől egészen a közelmúltig, hoztam a legnagyszerűbb táncoló zenéket, táncbombákat vagy fesztivál himnuszokat. Minden dallam ismerős volt, és így is marad. Jövő héten újra találkozunk, pénteken jövök 8 órakor, majd szombaton is jövök 8 órakor. Úgyhogy vigyázzanak addig magukra, nagyszerű hétvégét kívánok, jó pihenést mindenkinek. Náksi Attila voltam, jó éjszakát!

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Érkezik a kormányzati támogatás, rendezheti tartozásait a főváros. Gyorsulnak a vonatok Kelenföld és Budaörs között. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányhatározat, amely 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatást biztosít Budapest főváros önkormányzata számára. A döntés értelmében a kormány a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében nyújtja a támogatást. A forrás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei, az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2025 és 2026-os évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható. A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlésének összehívására szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, a szövetség elnökét 8 kerületi polgármester, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. A polgármesterek szerint az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlen, hogy Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat vezetőjeként a kerületek háta mögött olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a kerületi önkormányzatoktól ellentétes nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket. Újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg a MÁV csoport az egyes vasútvonalon Kelenföld és Budaörs között, jelentette be a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán közölte, dolgoznak azon, hogy a pályaállapota miatt bevezetett sebességkorlátozások egy részét megszüntessék. A jelenlegi óránkénti 60 km-es korlátozás helyén 80 km-es sebesség lesz megengedett, a többi érintett szakaszon pedig visszaállítják az óránkénti 120 km-es pályasebességet. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság Rákai Filip cégének egyik korábbi rácalmási földvásárlása kapcsán, írja a Portfólió. Rákai Filip cége 2022. novemberében vásárolt meg Rácalmáson egy 42 hektáros ipari területet a Henkuk gomiabroncs gyártó cég magyarországi központja mellett. Egy évvel azután, hogy a kormány 2021-ben különleges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Rácalmást. Majd a cég a terület egy részét eladta a dél-koreai gumiabroncsgyárnak, a tranzakcióval pedig rövid idő alatt 1 milliárd 433 millió forintos adózott profitot ért el. Fennáll a gyanú, hogy a cég előzetesen állami, kormányzati vagy egyéb forrásból értesülhetett a Henkuk gyár bővítési szándékáról, és ezzel jelentős vagyoni értékkel rendelkező információhoz jutottak. Vladimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte, jelentette ki Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradóra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Vasárnap a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Délután 15-22 fokot mérhetünk. Nyugaton lesz a melegebb, a tartósan felhős keleti tájakon hűvösebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Indul a Slágerkult!
0: A legnagyobb slágerek változatosan!

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket! Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és megszokhatták, hogy estéről estére olyan vendégekkel, olyan alkotókkal várom Önöket itt az éterben, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, vagy képesek hatással lenni a kulturális életünkre is. Hát egy nagyon régi, kedves barátot mondhatom, így köszöntök nagy szeretettel az éterben, bár még itt ebben az éterben nem találkoztunk, de milyen jó, hogy ez most megtörténik. Horváth Lászlót köszöntöm nagy szeretettel, a Pharmatrans atyát, de hát most, mint szerzőt, könyvszerzőt köszöntöm elsősorban, akinek a könyvei, hát az első könyvéből készült egy csodaszín darab, be is mutatták, és már itt van a második könyv a kezemben, amit épp a nyomdából hoztál ide nekem. Úgyhogy én most elsősorban, mint alkotó embert köszöntelek.
2: Hello.
1: Jó sokat pofáztam.
2: De ez is.
1: Ez a dolgom. Ez a dolgom. Örülök neked, Laci. A könyvednek is nagyon örülök. B oldal. Elindult? Múlt hét szombaton?
2: Igen. A B oldal? Igen, elég határozottan. Múlt héten szombaton, október 3-án volt a Kockázatok és mellékhatások című kortárs drámának a bemutatója, amihez van némi közöm.
1: Közös születésnapunkon, mert hogy október 3-án születtünk, véletlenül mind a ketten.
2: Hát akkor kongratulás, 8 napig érvényes, nem?
1: De... Köszönöm téged is, a jó Isten éltessen. Azért kevés producernek, mert hogy te vagy a producere is, igen, ennek a darabnak adatik meg, hogy a születésnapján van a díszbemutató.
2: Hát nem tudom, hogy vannak-e véletlenek, De minden esetre ez egy különös, igen, az útra valóban. Ez egy tényleg a sors különös játékának köszönhető, hogy így jött össze, ugyanis amikor a művészeti tanács jóvá hagyta a darabnak a szinopszisát, és kiderült, hogy a Szombathelyi Vörös Sándor Színház műsorra tudja tűzni ezt a darabot az őszi évadban, sőt, miután ez egy ős bemutató, ezzel kezdődik, vagy kezdődött.
1: Hát az egész évad.
2: Ott az egész évad, igen. Igazgató úr jelezte nekem, hogy akkor a premierre október 2-án kerülne sor. És akkor így visszakérdeztem, hogy mondom, október 2-án, igen, miért? Hát mondom, basztos, mondom, október 3-án lesz a szülinapom. Milyen szülinapod? Hát mondom, egy elég kerek szám. Egy szép kerek szám, igen. Azt mondja, hát akkor eldőlt, akkor 3-án lesz a díszbemutató. Aha. És én ennek baromira örültem, különös tekintettel arra, hogy ezen a napon a 60. életévemet töltöttem be.
1: Na hát szívből gratulálok.
2: Köszönöm.
1: Még egyszer. Óriási dolog ez, hogy te, aki mindig vonzottál a művészetekhez, de valahogy azért az üzletéletben találtad meg a számításodat évtizedekig.
2: Aztán szó szerint most, és képletesen.
1: Igen, és akkor most egyszer, de hát persze mindig voltak neked tulajdonképpen a kultúra felé lépéseid. Hát hiszen saját magazint szerkesztettetek. És azt hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy azért beszélünk Budapesten, egy budapesti rádióban, pontosabban a Szombathelyi Vörös Sándor Színház premierjéről, mert ez a darab azért remélhetőleg elindul hódító útjára, és az ország összes részén ott lesz, meg Budapesten is. Illetve Laci millió szállal kötődik Budapesthez, itt is van természetesen központod, és hát arról nem is beszélve, hogy a kultúra ezer szegletéből csordogálsz, hol a fővárosba, hol Szombathelyre, hol más városokba, de az a cél, hogy hidat építs. Hidat építs a múlt, a jelen, meg a jövő között. És ezzel a darabbal, ahogy én láttam, meg olvastam ugye hát eddig csak az első, de most már itt van a második könyv is nálam, hidat építesz a jövőnek is. Hiszen ha te mecénásként nem állsz ilyen kezdeményezések mellé, sőt, hát tulajdonképpen a te könyvedből nőtt ki ez az egész, akkor szegényebb a magyar kulturális élet. Mert hogy egy... Hát oké, mert hogy én tudom, hogy miről szól a darab. Tehát olyan hétköznapi történetet fogtatok meg, nem hétköznapi módon, amit be lehet csomagolni kulturált szórakoztatóipari köntösbe. Mondd el kérlek, hogy mi az alapja, csak hogy tudják a hallgatók.
2: Az nagyon fontos, hogy amire te utaltál már, 2024-ben elkészült egy könyvem, aminek az Útra való címet adtam, és ez a könyv, ez a gyógyszerszállítás logisztika területén dolgozó kék gallérosnak nevezett fizikai munkát végző kollégáim előtti tisztelgés okán született meg, részben.
1: Most egy elég bonyolultan mondtad nem. el, de hát ti szállítjátok tulajdonképpen a gyógyszereket be a gyógyszertárakba.
2: Gyógyszertárakba és a kórházakba, igen, azokat mi végezzük, de talán furcsa módon, én tehát tisztelegni szerettem volna a sofőr kollégáim mindennapi, sokszor hihetetlen körülmények között történő munkavégzése okán, mert valójában ők bizonyos szempontból láthatatlanok, és ha láthatatlan az ő tevékenységük, akkor jól működik a rendszer. Uh-huh. És teljesen természetes az, hogy valaki bemegy a patikába, és azt mondja, hogy kérek, mit tudom én, egy doboz bármit, loritricint, vagy valami pirinszágot.
1: Világos.
2: De nem tudja, hogy... nem is tudja elképzelni, hogy került oda a pócra. Nagyon sok embernek nagyon komoly munkája van el mögött, a kis egyszerű mozdulat mögött. És az egyik motiváció... ez volt, tehát, hogy a kollégáim munkája előtt tisztelegni kívántam. Részben azért egyébként, mert az én szüleim is fizikai munkát végző, talán a legegyszerűbb, bár lehet, hogy túl profánul hangzik most meg közhelyszerűen, kétkezi munkások voltak, és zárójel ez nekem nagyon komoly belső motivációt jelentett, hogy arra törekedjek egyebek mellett, hogy más módon, más színvonalon, életszínvonalon létezhessek a világban. A másik ok az volt, hogy 2023. decemberében karácsony előtt halt meg édesapám, és december 27-én a temetésen, amikor hallottam, hogy a kripta fedeli koppanik egyet, akkor beugrott apámnak egy mondása, hogy fiam, ne mások lábnyomába lépdelj, ha valamire vinni akarod az életben, hanem te hagyd magad után nyomot a hóban.
1: Elég szépen megfogadtad a tanácsot.
2: És akkor nem tudom, így átfutott rajtam, hogy oké, annyit törpöltem meg más módokon, amit te is említettél, magazinok, céges bulik, csapatépítés, ilyen-olyan képzések.
1: Azok sem átlagosak. Soha semmiben nem voltál átlagos.
2: Nézőpont kérdése. Most mindjárt zavarba jövök különben.
1: Én beleástam magad.
2: Jó, most már kijöttem belőle. Szóval a lényeg az,
1: hogy... Szóval megfogadtad édesapát.
2: Megfogadtam apát, igen, és akkor ott tudatosult benne, mondjam, úristen, azt is mondom, ennyi egy ember élet, hogy kop, és akkor most akkor mi marad utánunk, vagy hogyan, miként, és akkor eszembe jutott, hogy rengeteg sztorink van, és egy nyomhagyásnak másrészt a kollégáim előtt tisztelegve a megbecsülésem jeleként az utóbbi együttölt, közösen megélt 15 évben megtörtént életeseményeket, sztorikat valamilyen struktúrált rendszerbe foglalva, könyv formájába megjeleníteném. Alapvető szándékom az volt, miután elkészült a könyv, és hál' Istennek egy-két pozitív visszajelzést kaptam róla, hogy de jó lenne, hogyha ez a könyv ez nem csak egy polcon méltóság teljesen porosodhatna, és akkor a feladata az bevégeztetett, hanem valamilyen módon tovább tudna ez menni, tovább tudna élni, így van, így pontos, és aztán felmászott a színpadra.
1: Hát én, aki olvastam a könyvedet, én pontosan tudom, hogy ez még filmet is érdemelne egyébként, nem csak színházi darabot, mert olyan filmszerű pörgő jeleneteket tettél bele, hogy szerintem még azt is megéri, de, és akkor visszatérve most a színházhoz, neked azért az régi szerelem, a színház.
2: Igen, igen.
1: Ami készült darab, ugye kockázat, zseniális szerintem a címe is, igen. Kockázatok és mellékhatások, igen. Tényleg szórakoztató ipari köntösben adja át a ti, hát, missziótokat, küldetéseteket?
2: Az a helyzet, hogy akkor menjünk vissza a fizikai munkát végző sofőr kollégáim életébe. Ezek az emberek, a személyes tapasztalatom az, hogy ritkán kapják meg a megbecsülést.
1: A figyelmet is?
2: Mondjuk figyelem formájában. Ritkán kapják meg, és ugyanakkor az előbb említetted ezt a küldetéstudatot, mint fogalmat. Például a COVID alatt tapasztaltam meg azt, hogy hihetetlen fegyelmezetten, hihetetlen kitartással végezték a munkájukat, álltak be a sorba. Mondok egy példát, nálunk nem volt olyan opció, hogy most beadatok magamnak egy ilyen vakcinát, vagy sem. Mert az a munkavégzés feltétele Világos. Volt, hogy egészségügyi intézményekbe járunk, és a többi is kötelező. Ha jól emlékszem, a 85 kollégám közül egy volt, aki ebbe belefeszült, nyilván közös megegyezésen aztán el kellett engednünk egymás kezét, mert én nem tudtam ezt a fajta hogy is mondjam, csak ellenállását, és nem is akartam leküzdeni, győzködni, meg végképp nem akartam. Egyszerűen gyógyszeripar egy vékony szeletén dolgozunk, tevékenykedünk, az egy kritérium volt, és viszontlátásra. Szóval ezek az emberek, miközben mindenki, nyilván ők is küzdködtek a bizonytalanságból fakadó félelemmel, kisebb-nagyobb mértékben természetesen, bár azt vettem észre, hogy a legnagyobb szájúak voltak a belül leginkább remegő kollégáim, nyilván így kompenzáltak például. Nagyon fegyelmezetten, tehát végezték a munkájukat, beálltak a sorba, és nem foglalkoztak azzal, hogy mondjuk egy példát, hogy mondjuk rajtuk van a maszk, és kin meleg van. Az aszfalt 40-50 fokos, amikor mondjuk 31-32 fokos a levegő hőmérséklete.
1: Egyébként
2: és ezek akkor pakolják a ládákat, és tessék?
1: Belekerültek ezek a megélt élmények is ebbe a darabba?
2: Hát ugye a könyv azt talán említettem, hogy nagyon fontos, hogy csak idézőjelbetőjében alapanyag volt.
1: Hát ebből nőtt ki a szintem.
2: Ezen sztorik alapján készült egy kortárs dráma. Farkas Ádám és Zsigó Anna munkájának eredményeként került színpadra, tehát ez a kortárs dráma, amiben, mint mondottam volt, a sztorik alapanyagok voltak. Ezt kellett alapanyagként felhasználva egy olyan nyelvezetet kialakítani, hogy a néző számára minél könnyebben befogadható legyen ugyan maga a dráma, ám de szükségképpen művészi értékekkel felruházva mögöttes tartalmakat is hordozzon. Nem akármilyen feladat volt, de a két alkotónak, Ádámnak és Zsigó Annának a neve meg szakmai elhivatottsága garancia volt egyfajta minőségre. És hála Istennek úgy tűnik, hogy a közönség jól fogadta ezt a darabot.
1: Hát mert hogy ilyet még nem láttak.
2: Hát az biztos.
1: Erről a témáról sem meg. Tulajdonképpen ez most egy olyan szintű példamutatás minden szempontból. Nézzük a produceri részt, a te részedet, ugye, aki tulajdonképpen a színházi mecenatúrát szeretnéd újra visszahozni, divatba hozni, hogy ennek, ami régen volt, meg valamilyen formában talán mindig is létezett, de hogy ez nem kapott hangot, az biztos. És történik egy ilyen, mert ugye az se egy átlagos dolog, hogy a gyógyszeriparból valaki azt mondja, hogy akkor ezt most fordítsuk a kultúrába, konvertáljuk át a kultúrába. Te meglépted ezt is?
2: Részben azért, hogy ezt a fajta láthatatlanságot, ami a mi munkánkat jellemzi, és mondom, akkor jó, hogyha láthatatlanok vagyunk a háttérben, ezt tegyük láthatóvá, értékelhetővé, elérhetővé, és mutassuk be azt a világot, ami az embereinknek a hétköznapjait jellemzi. Természetesen azokkal az életvezetési nehézségekkel fűszerezve, amik bármelyikünkre jószerivel igazak lehetnek, és például a befogadhatóságot illetően talán ez is egy érdekes momentum ennek a darabnak, hogy abszolút hétköznapi a nyelvezete is, és a problémák is, amik nagyon sok emberre jellemzőek lehetnek, sokan magukra ismerhetnek ezekből a jelenetekből. A másik dolog, hogy amit én fontosnak féltem, hogy amellett, hogy nyilván a művészi igényességnek jellemeznie kell ezt a darabot, de alapvetően egy könnyedebb hangvételű, vidámabb stílusú darab legyen, mert hogy sokkal nagyobb lesz így a potenciál különbség az igazán drámai mondatok, jelenetek között, hogyha előtte-utána van némiképp felszabadult nevetés, ugye nagyobb lesz a potenciál, és nagyobb lesz a feszültség, akkor sokkal inkább esélyt teremtünk arra, hogy beleégjen egy-egy érzés a nézőbe.
1: Igen, fú, de fontos, hívó szavakat mondasz. Égjen is bele a bőrünk alá az élmény. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Horváth Lászlónak még inkább örülök,

0: illetőségű bemutatóról, hát azért, mert érkezik majd Budapestre is a darab. Ezer szállal kötődsz a fővároshoz, lényegében innen indul ki. Minden itt van központod. Amit most idehoztál, könyvet, ami a szívből gratták, és most már fogunk róla is beszélni, az szintén egy budapesti nyomdából jött ki, és hát ez ennek tényleg egy remélhetőleg lesz egy fővárosi siker szériája is. Hogy érzed most magad lelkileg? Ilyen sok-sok őrület közepette, mert azért ez egy, csak azt mondjuk el a hallgatóknak, egy színházi bemutató, még akkor is, ha az ember producer, azért ez sok mindennel jár.
1: Hát őszintén szóval most már egy kicsit megkönnyebbültem. Uh-huh. Úgy tűnik, hogy legalábbis a megélésem egyértelműen az volt, hogy sikere van a darabunknak, és most már egy másik megjelenítési módon is gondolkozzunk, tehát nem állt meg az élet ezzel, hogy felmászott a színpadra a könyv.
0: Megy tovább.
1: Szerintem menni fog tovább, de nem akarok elkiabálni semmit. Budapestre nagyon nagy valószínűséggel fel fog kerülni.
0: Hát és B oldal címmel jött ki az új könyv, amihez tényleg még egyszer nagyon gratulálok. Ugyan van rajta egy 18-as karika, de most nem ez a lényeg, mert belenéztem csak a tartalomjegyzékbe, hadd olvassam fel hogy milyen részek vannak benne.
1: Ezt neked hoztam azt a
0: köszönöm.
1: Könyvet.
0: El is fogom olvasni. Varga betűk. Ezzel kezdődik. Aztán jön az, amit felépítünk és amit megfizetünk. Akikből lettünk. Mozgásban maradni. A világ gyorsabb lett nálunk. A B oldal szabadság, és van egy epilógus is természetesen a könyvben, ahogy egy prológus is, de hogy ahogy én most belolvastam a fejezet címekbe is, hogy ez picit olyan, mint egy motivációs életvezetési könyv. Ez tud kapaszkodó lenni azoknak, akik szeretnének jól élni? Helyesen élni?
1: Az mit jelent, hogy jól élni, vagy helyesen élni?
0: Elkerülni a...
1: Most arra értettem meg pont azt, hogy az a jó, hogyha úgy tudod élni az életedet, hogy nem nyomaszt az, hogy bármiféle elvárásnak meg kelljen felelned. Hogy szabad lehetsz. Nyilván számomra ez jelenti a jól létet. Nyilván ehhez sok mindennek együtt kell állnia, hogy ezt így meg is tud élni. Például jó, ha vannak tapasztalataid, jó, hogyha van tudásod ehhez, jó, hogyha van, hogy ezeket a tapasztalatokat akár saját magadnak élménnyé tud átkonvertálni. Jó, hogyha van kitartásod. Uh-huh. Jó, hogyha van egyfajta kreativitásod, és talán az egyik legfontosabb dolog, hogy emberként létezni a világban ma az nem feltétlenül könnyű, mert hogy nagyon-nagyon hiányzik a hétköznapok szintjén az empátia. Beszéljünk akár a nem létező közlekedési kultúrákról, hogy stílszerű legyek, ha már gyógyszerszállítással foglalkozunk.
0: Okay. Szóval. Voltam, képzeld el, nemrég egy rádiós workshopon, pont a rádiónk programigazgatója Orbán Mikus Tamara beszélgetett Geszti Péterrel, és felírtam egy, hát kettő mondatot is.
1: Igen.
0: Egyrészt mindig van feljebb, nem lentebb, mindig van feljebb. Uh-huh. Tehát, hogyha egy kis porcukorral meghintjük az élet szemléletünket, akkor mindig van feljebb, és azt mondta a Geszti, hogy mindig magasabbra, mint az LGT egyik népszerű lemez címe, mindig magasabbra az önmagam megértésében. Hogy ez lehet valami minőségibb.
1: 51 néhány éves koromban, na jó, mindegy, most már nem cipelem ezt tovább, szóval a lényeg az, hogy ugye 60 éves lettem.
0: Hát akkor volt a bemutató, nincs bemutató.
1: Igen, hogy 59 éves voltam, amikor a Budapesti Gazdasági Egyetemen átvehettem a mentálhigiénis végzettséget igazoló újabb oklevelemet.
0: Hát szívből gratulálok.
1: Köszönöm szépen. Sok olyan, én pontosabban több olyan krízis helyzet volt mögöttem, aminél a legutóbbi indukálta azt, hogy jobban szeretném érteni a saját működésemet, ezért nekem szükségszerű volt, hogy akkor beiratkoztam egy egyetemre. Aha. Azon túl...
0: Te nem pszichológus azon, mentél.
1: Nem.
0: Te lettél az majdnem.
1: Nehogy is, nem. Ez másról szól. Okay. Bocsáss meg, nem akarok kijavítani, de a lényeg, hogy szerettem volna jobban megérteni a kollégáimnak a működését. Aha. És a hétköznapokban is ez nekem

0: nagyon sok, lehet, hogy furcsán hangzik, erőt ad egy-egy kommunikációs nehézség esetén. Sokkal rugalmasabb lettem.
1: De megértőbb is? Meg hát empátiát emlegettél. Hát,
0: igen, hogy megértőbb is. Jobban érteni vélem a körülöttünk lévő világ működését, és maximálisan magamévá tettem Mérő Lászlónak egy gondolatát, hogy a világ sokféleképpen ugyanaz. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy semmi nem lehet fontosabb annál, mint hogy a jelen pillanatban megtanulj létezni, és jól érezd magad a bőrödben.
1: Most ez elmondható?
0: Ilyen szempontból egy kicsit, ha tetszik, önző lettem. Tehát Aha. Én kifejezetten törekszem arra ennyi idősen, hogy jól tudjam érni magamat. Azt mondtam, hogy idézőjelbe téve, lehet ezt önzőségként definiálni, bár ugye azt szokták mondani, hogy a hülyeség ellen még csak-csak lehet mit tenni, arra esetlegesen még gyógyszerek is vannak. Uh-huh. Az ostobaság az egy másik szint. Igen, az reménytelen.
1: Jól érzed most magad?
0: Igen, abszolút, hogyne.
1: Tehát a B oldalon jó lenni?
0: Azt gondolom, hogy az, hogy ennyi idős lettem, az egy újabb esélyt teremt egy más minőségű életre. Szó szerint és képletesen. Egy olyan életre, amikor több időt tudok magamra fordítani, esetleg jobban meg tudom élni a dolgokat, megtanultam mi az, hogy minőségi idő, jobban becsülöm az időt, ha van olyan.
1: De most? Ennyi idősen?
0: Igen.
1: No, hát ahogy hallják a hallgatók is, Laci egy kicsit szemérmes.
0: Mert miért?
1: Néhány dologban. Ugye én azt mondtam, hogy ez szinte életvezetési könyv, de azt írod a B oldal borítóján.
0: Igen, vagy?
1: Azt mondja, nem akarom megmondani, hogyan kell élni. Nekem is 60 évenbe telt rájönni, hogy fogalmam sincs.
0: Hát ezt éreztem. Óriási. Ez pontos szerintem.
1: Abszolút.
0: De szerintem...
1: Meg itt van egy 300 oldalas könyv.
0: Hát jó, hát A5-ös méretben nem egy nagy durranás.
1: Dehogy nem. Hát közben meg írod, hogy egy nagyon szép lemezjátszó is itt van egyébként, bakelit lemezzel, ahol azt írod, hogy 60 év, 33 és
0: egyharmad
1: fordulat, néhány kart, és még mindig baromi hangos.
0: Persze, ez az életigelő mégis morális.
1: Na, tehát azért mondom, hogy egy kis sportcukorral megszórjuk az életszemléletünket, akkor mégiscsak ez valahol egy kapaszkodó is. Ha már útra való volt az első könyv,
0: hát ha valakinek ez kapaszkodó tud lenni, hát welcome on board.
1: De nem ezzel a céllal írtad?
0: Nem. Eredendően az volt a célom, hogy egy csomó olyan történetet, amin én keresztül mentem, megtapasztaltam valamilyen formába, lehetőleg nem túl bőlére lesztve, nem elsősorban eszéként megjelenítve elérhetővé tegyem. Hát, ha valakinek segít, én azt gondolom, hogyha csak egy-egy mondatot elvisznek magukkal, vagy egy-egy sztorit az olvasók, akkor én teljesítettem azt, amit apám javasolt nekem, hogy én hagyjak magam után nyomot a hóban.
1: Elég sok mindent teszel azért azért a nyomért, már a színházban is, a könyvek terén, hangos könyv is van, azt pontosan tudom, tehát itt minden, amit csak el lehet képzelni, ugyan 18 plusz rá van írva, de ne gondolja senki, hogy ez egy csak felnőtt tartalmakkal teli tűzdelt könyv, bár odaírod, hogy felnőtt történetek gyerekes illúziók nélkül.
0: Hát a megéléseknek köszönhetően. Aha.
1: Mennyire kaptál kedvet a színházhoz egyébként most, hogy jobban beleláttál?
0: Semmihez sem hasonlítható jó érzés volt egy nyílt próbán megélni azt, hogy szombat délelőtt 11 órakor különösebb felvezetés nélkül egy közel 300 fős teremben több mint 200 ember odajön, hogy megnézze, hogy alakul ez a darab, vagy legalábbis betekintést nyerhessen egy ilyen szűk 50 perc erejéig,
1: hogyan formálódik,
0: hogyan alakul. Tehát, hogy semmi sem hasonlít, hogy jó érzés volt, amikor azt éreztem, hogy felszabadultan nevetnek. Uh-huh. Vagy egyik néző azon nevet, hogy a másik visít. Uh-huh. Nagyon furcsa volt látni azt, hogy nyilván nem egy az egyben jelennek meg a sofőr kollégáim karakterei, de így részelemekből is ráismertem emberekre, és rendkívül szórakoztató volt számomra. Tudod, ez olyan, mint hogy szóval a színház az egy teljesen más műfaj, mint a könyv. Ezt leveszed, bármikor becsukod, lapozol, visszaolvasom, újraértelmezem, oké, de a színházban ott vagy, és amikor felgördül a függöny, vagy így széthúzódik a függöny, az olyan, mintha a valóság egy szövetét így felhasítanád, és szó szerint átlépnél egy másik világba, ahol a pillanatnyi mozdulatoknak, szavaknak, mondatoknak, fényeknek, zenéknek, ritmusoknak köszönhetően rengeteg érzést lehet átadni a nézőnek. És hogy ehhez van némi közöm, hát én szinte levegtem. Azzal együtt, hogy azt is meg kell mondjam, hogy egy kicsit jobban involválódtam ebbe a sztoriba, noha én a kispadról megfigyelőként bizonyos szempontból néztem az alkotás folyamatát, hogy azért vannak bizonyos szempontból ambivalens érzéseim. Tehát látom azokat a nehézségeket, amik mondjuk a részben a forráshiánynak köszönhetően alakulnak úgy, ahogy látom azt, hogy milyen emberfeletti munkát kell végezni a színészeknek, amikor éles lövészet van, mondjuk közvetlen a premier előtti két hétben, uh-huh. Szóval ott reggeltől estig nagyon feszít, nagyon, nagyon pörgés, iszonyú feszültségek vannak a levegőben. Másik oldalról meg az ambivalenciát részben az adja, hogy természetesen itt is belefutottam egy-két olyan dologba, helyzetbe, történetbe, amit én nem gondoltam volna, hogy úgy működik, és hogy ne rébuszokba beszéljek. Volt egy olyan ötletem, hogy egyszer majd írok az aktuális köztársasági elnöknek egy javaslatot, hogy a sárga színt negyedikként vegyük fel Magyarország zászlajára. Mert ezt most megint sikerült átélnem, hogy egészen elképesztő módon meg helyeken ütköztem nehézségekbe. Aha. Ahhoz, hogy ez a színdarab színpadra kerüljön. Aha. De mondjuk a nagymamám azt mondta, hogy Lacikám, ne aggódj, senki nem olyan szegény, hogy ne legyen irigy, uh-huh. Viszont ez az egyik legbiztosabb jele valamiféle sikernek.
1: Há, igen, tehát meg, hogy inkább 100 irigy, mint egy sajnáló.
0: Ja, hát van? Igen, persze vannak
1: tudod, ilyen mondások. Tudod, mindig feljebb, hogy, ahogy Geszti mondta. Igen. No, de én azért nagyon remélem, hogy nem ment el a kedved.
0: Nem.
1: Ettől a világtól, ez egy más dimenzió.
0: Nem, tapasztalatokat gyűjtöttem, egy más dimenzió sok szempontból, igen.
1: Majd egy
0: igen,
1: harmadik igen. Könyv hátra erről is szólhat akár.
0: Vagy
1: nem,
0: egy,
1: nem
0: vagy egy film.
1: Az írás,
0: vagy egy film. Film.
1: No.
0: Vagy egy film.
1: Szóval az alkotás megtetszett és marad?
0: Hogyne. Hát én, ha már a személyes résznél tartunk, én eredendően magyar tanár szerettem volna lenni. Mm-hmm. És Széke Ákos volt az osztályfőnök, aki az első kasságdíjas költő volt Magyarországon 80-as években, 84-ben, 85-ben, nem tudom, mikor kaptam a kasságdíjat Ákos, és nyilván nagy hatással volt az életemre, de ő volt az, aki teljesen más irányba állított be, és a mai napig hálás vagyok neki ezért, mert hogy villamosmérnök lettem, meg még sok egyéb más a későbbiekben, és ez tette lehetővé azt, hogy viszonylag stabil egzisztenciát tudtam magamnak teremteni. Az informatika pályáján kezdtem el focizni a 90-es évek elején, talán még éppen időben.
1: Igen, amikor még ez új volt.
0: Igen,
1: amikor, hát látod, édesapád pedig később mondta, de hogy már ott is tapostad a nyomvonalat.
0: Ja, ezek szerint igen.
1: Meg maga ösztönösen.
0: Igen.
1: Ösztönösen teszed a dolgodat, és tedd is még sokáig. Mert ezzel mi járunk a legjobban, a közönség. Akár olvasóként, akár színházba járóként. Hát és én nagyon drukkolok ahhoz, hogy moziba betérőként is lássunk.
0: Hát remélem, hogy a nem túl távoló jövőben lesz a lehetőséget.
1: Úgyhogy le a kalappal a törekvéseid előtt, meg nagyon jó példát mutatsz másoknak is ezzel, tényleg a visszahozva egy olyan világot, ami hát letűnőbben volt, de most a nyomvonalat megint kiépített.
0: Én azt gondolom, hogy ahogy régebben, úgy most is sokkal nagyobb hangsúlyt kellene kapni annak, hogy igenis lehetne a gazdasági élet egyes szereplőinek és a művészetnek is szorosabban összefonódni, hiszen tök mindegy, hogy ki mit gondol, de megfelelő finanszírozási háttér nélkül megjeleníteni bármilyen szinten dolgokat, akár egy dörmögő dömötör formájában, vagy unabocsa, egy klip formájában nem lehet.
1: Igen.
0: És az nagyon fontos lenne, hogy megfelelő helyre kerüljön a kultúrának a finanszírozása. Tehát, hogyha például okáira az én példám által azt lehet mondani, hogy a hétköznapi történeteket lehet oly módon rendszerezni, megfogalmazni, hogy akkor abból akár egy színdarab szülessen, de lehetne még sok minden más is, közösségi média, rövid kis videóklipek, és ott bármilyen módon, az szerintem nagyon jót tenne általában véve az emberek kultúrájának.
1: Ez a cél.
0: Igen.
1: Akkor most ez legyen a végszó mára, mert jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk.
0: Jó.
1: De nagyon élveztem a beszélgetést.
0: Hasonlóképpen.
1: Úgyhogy kockázatok és mellékhatások, kedves hallgatóink, akinek kedve van, Szombathelyen egyelőre megnézheti, de bízunk benne, hogy ez mielőbb Budapestre is érkezik.
0: Remélem, hogy fel fog mászni a
1: fővárosban. Ez a darab, meg a B oldalt is ajánlom, minden, ami Horváth László alkotói lábaihoz tartozik. Vigyázz magadra, és köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, önök is természetesen, folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcs erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: akit rám bíz majd. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Horváth Lászlónak
0: nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Felfüggesztik a déli körvasút beruházását gazdasági összejátszás miatt. Új ellenzéki képviselő ül be a parlamentbe, ismét megrendezik a látás hónapját. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Felfüggesztik a déli körvasút beruházását, továbbá kizárják a V-hidat a folyó vasútépítési munkákból közbeszerzésnél történt összejátszás miatt. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a sajtótájékoztatót követően levélben értesíti a V-hidat arról, hogy a déli körvasút beruházását felfüggesztik, a kivitelezőnek a munkaterületet el kell hagynia, és el kell számolniuk a náluk lévő 57 milliárd forintnyi előleg. Tette hozzá a miniszter. Közölte, a magyar államot minimum 50-100 milliárd forint közötti vagyoni hátrány érhette, büntető feljelentést is tesznek, valamint a gazdasági versenyhivatal eljárását is kezdeményezik. További volt kormányzati szereplők és a Bicskei Gyermekotthonhoz köthető intézményi és önkormányzati vezetők, köztük Tesseli Zoltán korábbi bicskei polgármester meghallgatásáról is újabb iratok, köztük Balogh Zoltán Dunamelléki református püspök püspöki jelentésének bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület együttműködési kötelezettség nélkül október 15-i zárt ülésén hallgatja meg a Bicskei otthon két munkatársát. A testület döntött mások mellett a Sándor Palotánál és az Igazságügyi Minisztériumnál Kónya Endre kegyelmi eljárásával kapcsolatos iratok eredetiben történő bekéréséről is. Kardosné Gyurkó Katalin csatlakozik a Fidesz frakcióhoz, jelentette be Bóka János frakcióvezető Facebook oldalán. Bóka János azt írta, a Fidesz-KDNP országos lista 150. helyén szereplő Kardosné Gyurkó Katalinról, hogy 5 gyermekes édesanyaként a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnökeként és több éves kormányzati tapasztalattal a háta mögött továbbra is a családokért és a közösségekért dolgozik. Ebben a hónapban ismét megrendezik a Látás Hónapja országos kampányt. A Magyar Optikus és Optometrista Szövetség kezdeményezéséhez csatlakozó optikák most ingyenes látás ellenőrzést biztosítanak az érdeklődőknek. A rendszeres látásvizsgálat minden életkorban fontos, hiszen a rossz látás nem csak fejfájást és fáradtságot okozhat, hanem a közlekedésben is veszélyforrás lehet. A részletekről Szabadi Zsolt, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
4: A Látás Hónapja a hazai optikai szakma legnagyobb kampánya, én már 21 éve töretlen sikerrel kerül megrendezésre. Közel 200 optikai szaküzlet vesz részt országszerte a kampányban. Javaslom, akiket érdekel a látás egészségük, és esetleg szeretnék megnézetni az éppen most használt előépet, keressék a Látás Hónapjában résztvevő optikai szaküzleteket szerte az országban, díjmentes látás ellenőrzéssel, díjmentes szemüveg ellenőrzéssel, izaktanácsadással. Az éves látás nagyon fontos, és a látásunk gyakorlatilag az egész életünkre, az életminőségünkre kihatással van, kedvünkre, a lelkesedésünkre, a biztonságunkra, úgyhogy figyeljünk erre együtt. Ebben a hónapban kiemelten, közel 200 optikában országszerte.
3: A résztvevő szaküzletek listája a látáshónapja.hu oldalon érhető el, a kampányról pedig a szervezet Facebook és Instagram felületein is találhatók további információk. Vasárnap már vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap. A szél néhol megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet által

0: ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl?
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: Sláger FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a

0: Kéred a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Mi vagyunk a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Felfüggesztik a déli körvasút beruházását gazdasági összejátszás miatt. Új ellenzéki képviselő ül be a parlamentbe, ismét megrendezik a látás hónapját. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Felfüggesztik a déli körvasút beruházását, továbbá kizárják a V-hidat a folyó vasútépítési munkákból közbeszerzésnél történt összejátszás miatt. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a sajtótájékoztatót követően levélben értesíti a V-hidat arról, hogy a déli körvasút beruházását felfüggesztik, a kivitelezőnek a munkaterületet el kell hagynia, és el kell számolniuk a náluk lévő 57 milliárd forintnyi elő. Tette hozzá a miniszter. Közölte, a magyar államot minimum 50-100 milliárd forint közötti vagyoni hátrány érhette, büntető feljelentést is tesznek, valamint a gazdasági versenyhivatal eljárását is kezdeményezik. További volt kormányzati szereplők és a Bicskei Gyermekotthonhoz köthető intézményi és önkormányzati vezetők, köztük Tesseli Zoltán korábbi bicskei polgármester meghallgatásáról is újabb iratok, köztük Balogh Zoltán Dunamelléki református püspök püspöki jelentésének bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület együttműködési kötelezettség nélkül október 15-i zárt ülésén hallgatja meg a Bicskei otthon két munkatársát. A testület döntött mások mellett a Sándor Palotánál és az Igazságügyi Minisztériumnál Kónya Endre kegyelmi eljárásával kapcsolatos iratok eredetiben történő bekéréséről is. Kardosné Gyurkó Katalin csatlakozik a Fidesz frakcióhoz, jelentette be Bóka János frakcióvezető Facebook oldalán. Bóka János azt írta, a Fidesz-KDNP országos lista 150. helyén szereplő Kardosné Gyurkó Katalinról, hogy 5 gyermekes édesanyaként a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnökeként és több éves kormányzati tapasztalattal a háta mögött továbbra is a családokért és a közösségekért dolgozik. Ebben a hónapban ismét megrendezik a Látás Hónapja országos kampányt. A Magyar Optikus és Optometrista Szövetség kezdeményezéséhez csatlakozó optikák most ingyenes látás ellenőrzést biztosítanak az érdeklődőknek. A rendszeres látásvizsgálat minden életkorban fontos, hiszen a rossz látás nem csak fejfájást és fáradtságot okozhat, hanem a közlekedésben is veszélyforrás lehet. A részletekről Szabadi Zsolt, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
2: A Látás Hónapja a hazai optikai szakma legnagyobb kampánya, én már 21 éve töretlen sikerrel kerül megrendezésre. Közel 200 optikai szaküzlet vesz részt országszerte a kampányban. Javaslom, akiket érdekel a látás egészségük, és esetleg szeretnék megnézetni az éppen most használt előétet, keressék a Látás Hónapjában résztvevő optikai szaküzleteket szerte az országban, díjmentes látás ellenőrzéssel, díjmentes szemüveg ellenőrzéssel, izzadt tanácsadással. Az éves látás nagyon fontos, és a látásunk gyakorlatilag az egész életünkre, az életminőségünkre kihatással van, kedvünkre, a lelkesedésünkre, a biztonságunkra, úgyhogy figyeljünk erre együtt. Ebben a hónapban kiemelten, közel 200 optikában országszerte.
1: A résztvevő szaküzletek listája a látáshónapja.hu oldalon érhető el, a kampányról pedig a szervezet Facebook és Instagram felületein is találhatók további információk. Vasárnap már vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap. A szél néhol megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható. A tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: nekem nem kell.
1: Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: mellém.
1: Sláger FM.
2: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában igen, ott a Városliget szívében október 16-án, ami egy pénteki nap, este 19 órától a Hangdóm részen jön Katona Klári és a Közelség. Katona Klári, igen, a híres énekes nő, Közelség produkciója, valódi összművészeti alkotás, zenébe ágyazott, saját előadásában megszólaltatott írásaihoz a zenei alkotótársak Gőz László, Fekete Kovács Kornél és Emil Gerasim lettek. A képi világ Goda Gábor és vizuális társalkotói Hajdú Gáspár és Lukács Mihály elgondolásain alapul. Az alkotók teremtette egység a Hangdóm különleges terében háromdimenziós érzékeléssel emel egy máshol nem tapasztalható világba. Nevezzük Dome Ripley eseménynek, amely nem csak a Közelség című összművészeti alkotást láttatja, hallatja velünk, hanem Katona Klár is jelen lesz ezen a rendkívüli eseményen, azaz igazi személyes alkotói közelségben élhetjük és érthetjük meg ezt a művet. A vetítés után a közönségnek lehetősége lesz kérdezni Kláritól is, sőt beszélgetni is az alkotóval. Az összművészeti alkotásban a közös munka alapját Katona Klári érzékeny írásai adják. Saját interpretációjával még inkább megnyílik előttünk írói világa. A Hangdomba készült alkotással műfajok közén viszi a valódi közelség felfedezésére. Az élek, a másképp, a mondat, a szerelem, az áldasség, a férfi, a társas lét, a kérdés, a taszításaink vonzásai, az ölelés, a tudom gondolataiban megfogalmazottak, a bensőségesen megszólító mondandó, a zene érzelmi pulzálása, csendjei és a minimalista, letisztult képi világ egymástól kapott hangsúlytól lesz új egészé. Tehát október 16-a, péntek 19 óra a Magyar Zeneháza Hangdómjában, igen, ott a Városliget szívében.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik a fővárosban. Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél. Elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárcavezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik hétfőn az Üllői úton, az Ecseri út és az Ady Endre út közötti szakaszon. A fejlesztés célja, hogy összekapcsolja a kerékpárutakat és biztonságosabb, közvetlenebb közlekedési lehetőséget teremtsen a külső kerületek irányába, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút ZRT. Az Üllői út a főváros egyik fontos közlekedési tengelye, amelynek a Kálvin tér és a Népliget közötti szakaszán 2023-ban jött létre összefüggő kerékpárút. A most induló fejlesztés ezt hosszabbítja meg a külső kerületek felé, kapcsolatot teremtve az Üllői út mentén már kialakult kerékpárutak, a Szervízúton vezető kerékpárút, valamint a kispesti Ady Endre út és a Vekerle telep felé vezető utak között, írták. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyorshajtás kapcsán azt, hogy szigorúbb büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a két férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy első rendű gyanúsítottja magát, a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátó igazgatóság taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat. Vasárnap már vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A szél néhol megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható. A tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

percben. Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Egyszer is akarom veled ezt még.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 18-án vasárnap este 17:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében, igen, ott a Városliget szívében jön a Fehér Bot Nemzetközi Világnapja. Koncertek, workshopok, kiállítások Novák Péter műsorvezetésével. A Magyar Zeneháza társadalmi felelősségvállalási programjának keretében a Fehér Bot Nemzetközi Világnapjához kapcsolódó a megrendezett koncert célja, hogy felhívja a figyelmet a vak és gyengén látó emberek mindennapjaira, teljesítményére és értékeire. Az esten vak és látó művészek, tanárok és diákok együtt tisztelegnek a vakok magyarországi oktatásának 200 éves története előtt, megmutatva, hogy a zene valóban közös nyelv, összeköt, érzékenyít és lebontja a köztünk lévő láthatatlan határokat. 1825-ben 200 ezüstforinttal kezdődött minden. Komolyan, a vakok oktatására szánt adomány egy lelkes tanár és tehetséges vak tanítványa érdeme volt. Ők ketten győzték meg a pozsonyi országgyűlést arról, hogy a látássérült emberek oktatása bizony nélkülözhetetlen. Az elmúlt 200 év számtalanszor igazolta, hogy a 200 ezüst forint sikeres befektetés volt. Ennek az örökségnek köszönhetően született meg többek között a Homérosz kórus és tehetett szert világhírre Ungár Imre, Érdi Tamás, valamint az Ungária zongora négyes. A koncerten Chopin, Debussy, Bernstein és még Richard Rodgers művei mellett Szörényi Levente és Wolf Péter dala is megszólalnak. Közreműködik Ónodi Péter William, Bedrudin Panna, Érdi Tamás, Magyar Csaba, Horváth Szabolcs, Bartol Zsuzsanna, Flamich Mária, a Vakok iskolája legátó kórusa, Wolf Péter és Wolf Kati. Anya, vagy pontosabban apa és lánya együtt. Az est műsorvezetője, ahogy már mondtam, Novák Péter. 19 órakor kezdődik a koncert, de előtte lesz még egy ingyenes program, sőt több is, ahol várják szeretettel a közönséget. Tehát október 18-án a Városliget szívében.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Az eddiginél többet költ a kormány az egészségügyre. Hatalmas villamos érkezett Budapestre. 1 milliárdot sikkasztott egy tatabányai ékszerkereskedő. A Sláger FM híreit hallják. Molnár Róbert vagyok.